0: a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HONREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra készleléséhez nincs szükség tápcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj mi!
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
3: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
10: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évfordulónaptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
8: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hallhatatlan! Hobby Rádió.
1: Fogalakon, hogy menjetek ki a busztal!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthonstart program jelentős elszívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedül

tartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A délnógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott szemét azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.

0: sok már.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncosszín, a hűvénetén a táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Műsorajánlót hallottak.
7: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Egészségedre!
10: Egészségedre!
9: Egészségedre!
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobbi rádió.
1: Kamu reklám.
2: Partizóna söröző és diszkóbár. Gyulán az Aranysas mellett a Komló. Mi ez? A Kossuth utcán. Partizóna söröző. Gyulán. Mi ez? Partizóna. Ezen a héten, hát nem hallok semmit.
3: Kiske füle.
2: Ezen a héten a gyulai, milyen diszkó ez? Ha ön szereti a funky muzsikát, nem is azt akartam mondani. Ha ön szereti a fekete muzsikát, ezt akartam mondani pedig. Leírom már, mit akarok mondani, ez célszerűnek tűnik. Adjál meg egy golyóst. Ha ön szereti a feketét, ezt a műsort a PEB.
4: 2000 film közül választ ki a legjobbat, vidd haza, nézd meg, és utána kezdheted az egészet előről. Kezdheted előről, mi?
2: Most is kezdheted előről. Mire ezt felveszünk? Astra videótéka, Gyulán a Kossuth. De ugye, veled nem lehet dolgozni, érted? Ne röhögíts egy folytában.
0: És mi akar haza, nem megy haza.
2: Te sietsz, érted?
0: Nem megy haza.
3: Hát honnan tudod, hogy röhögök?
2: Hát látlak, érted? Hát, folyamatosan röhögsz, érted? Így nem lehet dolgozni. Biztos, hogy el fogsz menni dolgozni valami non-stop ABC-be előbb-utóbb. Kiruglak. Na. Vállaljuk gyári autó... Vállaljuk gyári... Mi van? Az autó, amely már nevében...
5: Nem látok már.
2: Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra... Na, ezt újra. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323... Ne röhögj már. Na, szóval. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323 szedán típusra... Mi van? Ezt nem értem. Na, még egyszer neki megyünk azért. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentiméteres 323-as...
0: Itt az elején is volt valami, ami...
2: Nem lehet a Trabant, 323-as Trabantot hirdetni. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra. Itt állt meg a tudomány.
3: Ezt... Na, mondja.
2: Ne gondolkozzon sokáig. Meglátom már az 1300 köbcentit. Röhögök, mint az állat. Na, ne gondolkozzon, csak nyugodtan, tehát. Itt végünk van, öregem, innen haza nem megyünk éjfélig. Több komolyságot. Innen nem megyünk tovább, ez tuti. Leveszem az akó, az is már rábízott a rögést. Na, ne gondolkozzon sokáig. Spekuláljon, csak nyugodtan. Spekuláljon. Na, nem tudok rád nézni, érted, fordul.
4: Komu reklámot hallottak.
6: Hobbi Rádió. Értünk szól.
7: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
11: Foglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvény kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pestvár megyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban. Tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tűzet a létesítményi tűzoltóegység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve, a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel búdult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta, és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért. Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszúrtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Viszkés üveg!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Szivárvány.
0: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hát, kedves lányok, fiúk, édesanyák és édesapák, és most már bátran mondhatom, hogy nagymamák és nagypapák. Szívünk tiszta szeretetét nyilván éreztétek ma este. Ezt mi is viszont örültünk, hogy így együtt lehettünk utoljára.

Mondd, emlékszel meg a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, haza kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosolyogtál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Behuntad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltam.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Még nincs új államfőjelöltje a Tiszapártnak. Több tízezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnökök körét gyakorló házelnök, aki erről napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet, fogalmazott Forsthoffer Ágnes. A Tiszapárt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta kedden a parlamentben újságíróknak Gújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását. Az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljuttatott közleményében azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az országgyűlés megszavazta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Ezt a kormány szerint az indokolta, hogy az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül.

0: és ötletével.
1: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Kamu reklám.
1: Gyerekek, ki tudja, hány csúcsa van a tüdőnek?
2: Én tanárnéni. 2.
1: És ezt honnan tudod, Pistike?
2: Hát láttam a nővéremet fürdés közben.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

Ezek olyan dalok, amiket valójában utoljára akkor játszottunk, amikor még együtt voltunk annak idején.

drága. Én megmondtam, hogy nem lesz könnyű. Te azt mondtad, hogy vállalod, és én tisztelek ezért. Nem egy leányálom egy balatoni étteremben dolgozni egész nyáron. Meleg van, a sok vendég mind egyszerre akar valamit. Vagy valaki. És neked minden igény.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Hempál Gyerekkórház. Ma átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Azt írta, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. A 3-as metró meghosszabbításának tervei készen állnak. Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonala a 3-as metró Káposztás-Megyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak, közölte a főpolgármester szerdán Facebook oldalán, reagálva a Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatóján elhangzottakra. Közölte, most a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. Megnyílt az irányasereg.hu oldalon a regisztrációs felület a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra. Ruszin Szedni Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán jelentette be, hogy megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma július 23-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 20 fok van. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
7: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
9: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
11: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottam.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 23-án Lenke nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük a névnapjukon. A német eredetű női név a Helen és a Magdaléna német becézet alakjából ered, ennek a magyar átvitele. Ünnepelnek még a Lenkék augusztus 18-án is. Becézése Lenkécske, Lenci, Lencike, Lencsi, Lencsike és Lenki. A névjeles viselői Lórán Lenke színésznő és ön kedves Lenke. Ezen a napon köszöntjük még Apollinár, Apollinária, Brigitt, Brigitta, Laborc, Polina, Polla, Rázsony és Romola nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 23-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1290. július 23-ával kezdünk. Trónra lépett III. András magyar király. Lodomér esztergomi érsek Székesfehérvárot koronázta királlyá András herceget, az utolsó árpádházi királyt, aki 1301-ig uralkodott. Folytassuk a 19. századdal, 1829. július 23-án William Byrd szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt. Maradjunk továbbra is a 19. században, 1863. július 23-án született Bródy Sándor író. 12 évet ugrunk előre, 1875-re, július 23-án az angliai Devonban meghalt Isaac Merritt Singer, aki a varrógépnek köszönhetően lett dúsgazdag. Ugorjunk a 20. század elejére, 1914. július 23-án ultimátumot intézett az osztrák-magyar monarchia Szerbiához Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása miatt. Ez a vita vezetett az első világháború kitöréséhez. 3 évet ugrunk előre, 1917. július 23-án született Barbara Deming, amerikai politikai aktivista, szerző, pacifista, aki a feminizmus és az erőszakmentesség közötti kapcsolatról írt és beszélt. Folytassuk a 20. század második felével, 1955. július 23-án meghalt Cordell Hull, Nobel békedélyes amerikai politikus, külügyminiszter. Még mindig a 20. század, 1976. július 23-án megszületett Polgár Judit sakkozó, a legfiatalabb polgárlány. És végül, de nem utolsó sorban, 1995. július 23-án meghalt Rózsa Miklós, magyar származású Oscar-díjas filmzeneszerző. Ismertebb filmzenéi a Tű a szénakazalban, a Ben Hur, az Ivanhoe, a Dzsungelkönyve és a Bagdadi tolvaj. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Üzenet az apostolok cselekedetei második részéből.
1: Péter így válaszol: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. július 23-a csütörtök. Szent Brigitta, Európa társvédőszentjének ünnepe. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 1-től 8. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő. Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Elmélkedés. Uram, mutasd meg nekem az utat, és készséggel követlek, akár a keresztig is. A mai napon ünnepelt Szent Brigitta rövid fohásza ez, amely jól kifejezi önátadását Jézusnak. Nem ő akarja meghatározni az utat, hanem Isten vezetésére bízza magát. Akkor is, ha az út nehéz, fájdalmas vagy áldozattal teli. Az engedelmes, Krisztushoz hűséges élet meghozza gyümölcsét. Brigitta előkelő családban született. Házasságban élt. 8 gyermek édesanyja volt, majd özvegysége után teljesen Isten szolgálatának szentelte életét. Misztikus látomásai világszerte ismertté tették, de nem a rendkívüli élményei, hanem hűséges Krisztus követése tette őt igazán példává. A mai evangéliumban ezt olvassuk: én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. A szőlővessző nem élhet a szőlőtő nélkül, különben elszárad. Ha kapcsolódik, akkor életet kap és gyümölcsöt hoz. Ez a kép szinte visszatükrözi Brigitta életét. Élete minden szakaszában Krisztushoz kapcsolódva élt. Feleségként, édesanyaként, özvegyként, zarándokként, rendalapítóként. A szőlővessző időnként metszésre szorul. Brigitta is sok veszteséget, fájdalmat, gyászt élt meg, de minden sebből új élet sarjadt. A metszés fájdalmas, de nem halálos. Az Atya a szőlőműves, aki nem pusztítani, hanem éltetni akar. Jézus Krisztus élő szőlőtő. Köszönöm, hogy engem is meghívtál, hogy veled éljek. Taníts engem hűségre. Ne engedd, hogy csak külsőleg kötődjem hozzád, hanem valóban belőled éljek. Adj erőt elfogadni a metszéseket, amelyeken keresztül gyümölcsözőbbé akarsz tenni. Formálj engem is olyanná, mint Szent Brigittát. Imádságos, türelmes, bátor tanítványoddá. Add, hogy ne magamért éljek, hanem érted, hogy életem gyümölcsöt hozzon az örök életre. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy németországbeli és angol szakértők megállapították, hogy a váratlan zajok a pupilla tágulását okozzák? Valószínűleg a sebészek, órások és más finom munkát végző emberek ezért nem szeretik a zajokat, munkájuk során megváltozik a szemük fókusza, ami lehetetlenné teszi a tevékenységüket.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy fokhagymás sertéstarját hoztam önöknek burgonyarepényre tálalva. A hozzávalók 4 személyre. Sertéstarja 60 deka, 4 darab nagyobb burgonya, 2 darab tojás, finom liszt 15 deka, só, őrölt bors, fokhagyma, ételízesítő ízlés szerint és friss petrezselyem. A sertéstarját újnyi vastagságúra felszeljük, fűszerezzük sóval, borssal, majd a serpenyőben mindkét oldalát lassan megsütjük. Majd fokhagymával megkenve és egy deci vizet ráöntve átpároljuk. Míg a tarjánk párolódik, elkészítjük a burgonyalepényt. A 4 darab burgonyát reszelőn, a sajtreszelő felével lereszeljük. A 2 darab egész tojást, sót, ételízesítőt, őrölt borsot összeforgatjuk, lisztet rakunk a masszába, az állaga sűrűbb legyen, mint egy palacsinta tészta. Újnyi vastagságúra forró serpenyőben mindkét oldalát megsütve. Figyeljünk a sütésre, ugyanis ugye reszelt burgonya, figyelni kell arra, hogy rendesen átsüljön, lassan megsütjük. Miután kész a burgonyalepényünk, a burgonyalepényre rátesszük a sertéstarját, tejfőllel meglocsolva, nagyon finom főétel. Az elkészítéséhez sok türelmet, kitartást kívánok.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Folytatjuk műsorunkat. Lenke nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Hazánkban 20 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1664. A török veresége Szent Benedeknél. 1874. Megindul Budapesten a svábhegyi fogaskerekű vasút. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma délelőtt 8 órától kezdve a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal folytatjuk, amelyben a Trádió műsorát hallhatják. 9 órakor a médiaválogatott Sztártitkok műsor következik, melyet Tandari Ági vezet. 10 órától Begurulva című autós és kütyűs magazinját Berta István mutatja be. Délben a Déli hírösszefoglaló műsorral tájékozódhatnak a nap fontosabb eseményeiről. 13 órától Gerizó váltja a színt, melyet természetesen Geri vezet. 15 órakor a Délután című műsorunkban interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat a kultúra, szociális és közéleti eseményekről. 16 órától művészarccal folytatjuk az Anonymous műsorával. 17 órakor a Nekem 80 című műsorban a 80-as évek zenéit hallhatják. 18 órakor az Esti hírösszefoglaló következik, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órától egy izgalmas esti műsorblokkal folytatjuk, melyben vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei várnak mindenkit. 20 órától ismét a Mentők, Tűzoltók című műsorunkat hallhatják. 21 órakor a médiaválogatott Sztártitkok műsor újra Tandari Ágival jelentkezik. Végül 22 órától Berta István Begurulva című műsorával zárjuk a mai napot. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A Magyar Energetikai és Közszabályozási Hivatal MEKA rendkívüli bejelentést tett, miszerint hatalmas roham indulhat a milliárdos ügyletért, és rezsinagyhatalom lehet Magyarország. Ugyanakkor a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX történelmi csúcsot döntött meg, 0,61%-os emelkedéssel, 144,765,41 ponton zárta a kereskedést. Mindeközben a Nemzeti Adó és Vámhivatal NAV pénzügyőrei egy Ukrajnából érkező kamionban több ezer flakon, feltehetően hamis Persil és Ariel mosóport találtak a rajkai határátkelőnél. Ezzel párhuzamosan a Magyar Színház fizetési nehézségekkel küzd, emiatt a külső munkatársak egy része hónapok óta nem kapta meg a járandóságát. Ezzel együtt a jövőben reális lehetőségként merül fel a 2016 előtti típusú vagyonosodási vizsgálatok visszatérése, amely a tehetős magyarok legnagyobb rémálma lehet. A NAV újra komoly fegyverrel csaphat le a vagyonosodási vizsgálatok során. Ezek az események együtt mutatják be a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, amelyben a növekedés és a fejlődés mellett a kihívások és a nehézségek is jelen vannak. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
3: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális és hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az idei nyáron is több ezer általános iskolás diák, köztük egyszülős, nagycsaládban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A táborozók részt vehetnek többek között sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon, koncerteken, kézműves foglalkozásokon és digitális kompetenciafejlesztő programokon is. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. Nem mindennapi látványt és komoly veszélyeket is felszínre hozott a Duna rendkívüli alacsony vízállása Horvátországban. Egy második világháborús légi bombára bukkantak Kelet-Horvátországban, kicsit délebbre pedig csaknem 100 éve elsüllyedt hajóroncsára bukkantak. A helyiek elbeszélése szerint 1937 óta pihen a Duna medrében a hajó, bár a történetét nemzedékek óta ismerik a környéken, a roncs korábban még soha nem látszott ennyire tisztán. A helyi visszaemlékezések szerint a hajó nagy mennyiségű szenet szállított, amikor ismeretlen okból víz kezdett beáramlani a törzsébe. A kapitány megpróbálta a partra irányítani a járművet, hogy legalább a rakományt megmentse, a manőver azonban nem sikerült. Az idősebb helyiek úgy emlékeznek, hogy a víz felszínére kerülő szenet annak idején csónakokkal gyűjtötték össze, majd tüzelőként használták fel. Ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél, a csúcshőmérséklet így 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ma Lenke nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg Budapesten 21 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
1: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 23-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1290. július 23-ával kezdünk. Trónra lépett III. András magyar király. Lodomér esztergomi érsek Székesfehérvárot koronázta királlyá András herceget, az utolsó árpádházi királyt, aki 1301-ig uralkodott. Folytassuk a 19. századdal, 1829. július 23-án William Byrd szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt. Maradjunk továbbra is a 19. században, 1863. július 23-án született Bródy Sándor író. 12 évet ugrunk előre, 1875-re, július 23-án az angliai Devonban meghalt Isaac Merritt Singer, aki a varrógépnek köszönhetően lett dúsgazdag. Ugorjunk a 20. század elejére, 1914. július 23-án ultimátumot intézett az osztrák-magyar monarchia Szerbiához Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása miatt. Ez a vita vezetett az első világháború kitöréséhez. 3 évet ugrunk előre, 1900

0: 17. július 23-án született Barbara Deming, amerikai politikai aktivista, szerző, pacifista, aki a feminizmus és az erőszakmentesség közötti kapcsolatról írt és beszélt. Folytassuk a 20. század második felével, 1955. július 23-án meghalt Cordell Hull, Nobel békedélyes amerikai politikus, külügyminiszter. Még mindig a 20. század, 1976. július 23-án megszületett Polgár Judit sakkozó, a legfiatalabb polgárlány. És végül, de nem utolsó sorban, 1995. július 23-án meghalt Rózsa Miklós, magyar származású Oscar-díjas filmzeneszerző. Ismertebb filmzenéi a Tő a szénakazalban, a Ben Hur, az Ivanhoe, a Dzsungelkönyve és a Bagdadi tolvaj. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet az apostolok cselekedetei második részéből.
1: Péter így válaszol. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
2: Hobbirádió.hu
3: A rádiót! 2026. július 23-a csütörtök. Szent Brigitta, Európa társvédő szentjének ünnepe. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 1-től 8. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő. Atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Elmélkedés. Uram, mutasd meg nekem az utat, és készséggel követlek, akár a keresztig is. A mai napon ünnepelt Szent Brigitta rövid fohásza ez, amely jól kifejezi önátadását Jézusnak. Nem ő akarja meghatározni az utat, hanem Isten vezetésére bízza magát. Akkor is, ha az út nehéz, fájdalmas vagy áldozattal teli. Az engedelmes, Krisztushoz hűséges élet meghozza gyümölcsét. Brigitta előkelő családban született. Házasságban élt. 8 gyermek édesanyja volt, majd özvegysége után teljesen Isten szolgálatának szentelte életét. Misztikus látomásai világszerte ismertté tették, de nem a rendkívüli élményei, hanem hűséges Krisztus követése tette őt igazán példává. A mai evangéliumban ezt olvassuk, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. A szőlővessző nem élhet a szőlőtő nélkül, különben elszárad. Ha kapcsolódik, akkor életet kap és gyümölcsöt hoz. Ez a kép szinte visszatükrözi Brigitta életét. Élete minden szakaszában Krisztushoz kapcsolódva élt. Feleségként, édesanyaként, özvegyként, zarándokként, rendalapítóként. A szőlővessző időnként metszésre szorul. Brigitta is sok veszteséget, fájdalmat, gyászt élt meg, de minden sebből új élet sarjadt. A metszés fájdalmas, de nem halálos. Az atya a szőlőműves, aki nem pusztítani, hanem éltetni akar. Jézus Krisztus élő szőlőtő. Köszönöm, hogy engem is meghívtál, hogy veled éljek. Taníts engem hűségre. Ne engedd, hogy csak külsőleg kötődjem hozzád, hanem valóban belőled éljek. Adj erőt elfogadni a metszéseket, amelyeken keresztül gyümölcsözőbbé akarsz tenni. Formálj engem is olyanná, mint Szent Brigittát. Imádságos, türelmes, bátor tanítványoddá. Add, hogy ne magamért éljek, hanem érted, hogy életem gyümölcsöt hozzon az örök életre. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy németországbeli és angol szakértők megállapították, hogy a váratlan zajok a pupilla tágulását okozzák? Valószínűleg a sebészek, órások és más finom munkát végző emberek ezért nem szeretik a zajokat, munkájuk során megváltozik a szemük fókusza, ami lehetetlenné teszi a tevékenységüket.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1664. A török veresége Szent Benedeknél. 1804. Megindul Budapesten a Schwab-hegyi fogaskerekű vasút. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Beszámoltunk róla, hogy egy látássérült fiatalember Danangban több mint 1000 KMT utazott, hogy hazahozza gyönyörű menyasszonyát és feleségül vegye. Ez a szívmelengető történet csak egy a sok érdekes hír közül, amely olvasható portálunkon. A Bácsvakok Egyesülete ismét balatoni lázra hív, hogy a tagok augusztusban vízparti kikapcsolódásban részesülhessenek. Emellett kiemeltük a családi pótlék augusztusi utalásának részleteit, amely hónapban kétszer is utalnak, és az utalás pontos időpontjait is megadtuk. A digitális állampolgár program fejlesztéséről is beszámoltunk, amelynek célja, hogy a DÁP mobiltelefonos alkalmazása és az ahhoz kapcsolódó honlapok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. Végül, de nem utolsó sorban, a Bókai Kert is hangulatos és kedvcsináló estéket rendez a nyáron. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsor várja az önök figyelmét. 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című műsorral folytatjuk, amely a Trádió műsora. Ezt követi 9 órakor a Média válogatott Sztártitkok című műsor, melynek műsorvezetője Tandari Ági. 10 órakor Begurulva címmel Berta István autós és kütyüs magazinját hallgathatják meg. Délben a déli hírösszefoglaló tájékoztatja önöket a legfrissebb eseményekről, majd 13 órakor a Geri szó következik, melynek műsorvezetője Geri. 15 órakor a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják az érdeklődőket. 16 órakor Művész arckkal folytatjuk, amely Anonymous műsora, 17 órakor pedig a Nekem 80 című műsorban a 80-as évek zenéit hallgathatják meg. 18 órakor az Esti hírösszefoglaló összefoglalja a nap legfontosabb eseményeit, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évfordulós naptárral és sporttal. 19 órakor egy különleges műsor következik, melyben vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei várnak önökre. 20 órakor ismét a Mentők, Tűzoltók című műsorral találkozhatnak, mely a Trádió műsora, 21 órakor pedig a Média válogatott Sztártitkok című műsor következik, melynek műsorvezetője Tandari Ági. Végül 22 órakor a Begurulva című műsor zárja a mai napot Berta István autós és kütyüs magazinjával. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ma csütörtök van, és a napot egy viszonylag felhős, de nem túl esős időjárással kezdjük, 57% esély van arra, hogy esni fog. A hőmérséklet 18 és 25 fok között fog változni, és bár az eső valószínű, azért lesznek olyan időszakok, amikor kisüt a nap, összesen 6 órányi napsütésre számíthatunk. A szél nem lesz túl erős, de a széllökések elérhetik a 60 km/h sebességet, és északnyugati irányból fújnak. A következő napokban az időjárás változni fog. Holnap például a felhős idő továbbra is velünk marad, de az eső esélye jelentősen csökken, mindössze 20% lesz. A hőmérséklet hasonló lesz, 15 és 25 fok között, és a napsütés is több lesz, összesen 7 órányi napfényben lesz részünk. A szél sebessége kissé csökken, a széllökések legfeljebb 41 km/h lesznek, és továbbra is északnyugati irányból fújnak. Szombaton pedig egy szép napsütéses napra számíthatunk, 14 órányi napsütéssel, és 0% esélye lesz az esőnek. A hőmérséklet 17 és 28 fok között fog változni, és a szél sem lesz túl erős, a széllökések legfeljebb 30 km/h lesznek. Összességében egy kellemes hétvégére számíthatunk, amelyben lesz lehetőségünk élvezni a szabadban töltött időt. 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal folytatjuk. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
3: Ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Éjszakai járatokat indít a MÁVA Campus Fesztiválról. Már menetileg megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Budapesten rendezi meg a központi pontot partit. A ponthatárokról a felvételizők először itt értesülhetnek. A rendezvény központi helyszíne idén az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel, ugyanis Debrecenben, Egerben, Győrött, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécset, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is lesz ponthatárváró rendezvény. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról, a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat szeden az MTI-vel. A közlemény szerint a július 22-től 26-ig tartó fesztivál alatt a DKV egyes villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és a vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Újabb látogatók próbáltak mobiltelefont bejuttatni a börtönbe. Két hozzátartozó a szabályokat súlyosan megsértve a budapesti fegyház és börtönben egy mobiltelefont adott át a fogvatartottaknak a plexifal fölött, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága az MT-vel. Az vált gyanússá, hogy alig beszélgettek és folyamatosan figyelték a környezetüket, ezért később megmotozták a fogvatartottat, ekkor került elő a kis telefon. Megjegyezték, hogy a leggyakoribb tiltott tárgyak, mint például a mobiltelefon, gyógyszer vagy bármely kommunikációra alkalmas eszköz bejutása súlyos biztonsági kockázatot jelent, a hozzátartozók felelősségét a rendőrség vizsgálja. Egyre több gyermek óvodai felvételét kénytelenek elutasítani a kötelező védőoltások hiánya miatt Dalmáciában. A horvát előírások szerint csak az a gyerek vehető fel az óvodába, aki életkorának megfelelően megkapta a kötelező oltásokat. Ez alól kizárólag az orvosilag igazolt ellenjavallat jelent kivételt. Splitben az idén beadott 1591 felvételi kérelem közül 208 olyan gyerekre vonatkozott, akinek orvos indok nélkül hiányos volt az oltási dokumentációja. Tavaly még 106 ilyen kérelmet nyújtottak be. Az óvodai szakembereket tömörítő egyesület szerint korábban az oltást elutasító szülők többnyire be sem adták a gyerekük felvételi kérelmét, az utóbbi időben azonban egyre többen próbálják beíratni gyereküket annak ellenére, hogy nem felelnek meg a feltételeknek. Ma egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozott a frontális felhősáv következtében, átmenetileg megnövekszik a felhőzet, emiatt szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, zivatarok környékén is lehetnek erős, akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: Tírádió. A szirénák.
6: Jó napot kívánok a mi világunkban. Debrődi Gáborral beszélgetünk, új beszerzések a Mentőmúzeumnál. Adásom munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
7: Két dologról is van szó. Ez egyik az országos mentőszolgálat alapítványnak köszönhetően 20 darab kiállítási bábúval, úgynevezett Szabó bábúval gyarapodott a múzeum. Ezek ugye ilyen torzók tulajdonképpen fej, kar, láb nélkül, de tökéletesen viselik az egyenruhát. Bizonyos értelemben még könnyebb is velük dolgozni, mint ezekkel a hagyományos kézlábbal ellátott bábuk esetében, hiszen ott mozgatjuk ezeket az izületeket, különféle csavarok és egyéb ilyen kis mechanikai eszközök tartják egyben a bábut, idővel ezek elfáradnak, össze tudnak csuklani, szóval nem egyszerű velük az élet, viszont ezen bábukkal csodálatos. Föltesz az ember a ruhát, tartja magát, egy nagy öröm. Ezúttal is tényleg a legjobb tervettel, tisztelettel megköszönve, 20 darab ilyen bábúval gyarapodott a múzeum. A másik nagy köszönet és elismerés pedig Szilágyi Mihály mentőtűz bajtársunkat illeti, ugye Orosháza mentőállomás, akinek egy rendkívül értékes egyenruha gyűjteménye volt, 91 óta dolgozik a mentőknél, ez 35 év termése, közel a kezdetektől, vagy legalábbis 60-as évek egyenruháitól egészen napig, tényleg a legújabb darabokig, ezekkel mind rendelkezik. Néhány darabbal, ami viszont tényleg az omszindulás akkor 48-49-ben rendszeresítése került, mi ezekkel kicsit kiegészítve ezt a kollekciót. Ugye én magam is, amikor 89-en beléptem, még azt a ruházatot hordtam, amit a 60-as években rendszeresítettek. Egy kicsit mondjuk annó megállt az idő, a 90-es évektől egy hatalmasat ugrik, nem csak az OMSZ, ugyanígy Magyarország, ugyanígy Kelet-Közép-Európa csatlakozva tényleg itt a nyugati atlanti világhoz, hatalmasak a fejlesztések, a beruházások. Na most Isten igazából az a mentőruha, amelyet ugye eleink megálmodtak, vagy legalábbis szerettek volna, hát ekkor ölt a testet. Ekkor indulnak el azok a tenderek, azok a kísérletezések, hogy hogyan lehetne. És én emlékszem rá, még ezzel az első uniformisommal 80-as évek végén vékonyak voltak, mint a pókháló. Állandóan az ülepénél elszakadtak. Most nem akarok itt rossz hírét kelteni senkinek, talán az akkori május egy ruhagyárban készültek, de ezzel nem a dolgozókat bántam, csak maga tényleg itt a szocialista hiánygazdálkodás, ugye megpróbálta a lehető legolcsóbban, a legnagyobb tömeggyártásban a munkaruhákat prezentálni. Ugyanez volt egyébként az OMSZ alakulás akkor is, 48-ban, tehát azokat a mákos ruhákat, ilyen hát mákosnak hívjuk, aki jön a múzeumban, majd megnézi, hát a legegyszerűbb ruha, ilyeneket hordtak talán, azt hiszem, a köztisztaságnál. Amikor a tényleges változás eljön, onnantól kezdve indulnak el ezek a differenciálódások, kapusznis kabátok, téli-nyári, kivehető bélésű, aztán ugye volt ez a kantáros, ez az overall, én azért mondjuk annyira nem rajongtam akkor tájt, de tényleg onnantól kezdve jönnek be azok az újdonságok, ezek a sokzsebes, relatíve vastagabb anyagból készült ruhák, amik tényleg, hát hiszen a régi, az oncos világból gyakorlatilag ugye nem volt kis kabát, tehát volt egy téli kabát, ugye ereinte még ilyen hasított, ilyen bőr kabát volt.
6: Igen, aztán, borzalmas nehéz volt, és gondolom nehéz, aztán, nem az, ami...
7: Az igen, aztán utána volt ez a szürke, műbőr kabát, legugoltam a beteghez, alítottam a nehéz nagy kabátban, meg az alatta lévők miatt fölállni, tehát ez egy nehéz dolog.
6: A mostaniaknál meg panaszkodnak a mentők, hogy meleg. Ebben a ruhában izzadnak.
7: Nézd, ezt így nem tudom megítélni.
6: Most nyilván szélsőséges időjárás van.
7: Ezek ilyen kordurából, légáteresztő anyagból készülnek, vízbe lepergetőek. Most nem a kérdésről akarok elmászni, értsvére. Ezt a 40 évet, hogyha nézzük, nem is volt rendes kabát. Tehát egy zubbonyt kaptunk télen is, és nyáron is. A Misi barátunk egy pár évvel ezelőtt keresett meg, amikor neki egy ilyen nagyszerű ruhakiállítása, talán Orosházán, volt, utána ígéretet tett arra nézve, egyébként hogy mondjam elő, a motoros szolgálat egyik, mentőmotoros szolgálat egyik alapítója, az a Yamaha típusú 1300 centis óriás motor, ami a múzeum bejáratán 2005-ben ő az első mentőmotor Magyarországon, és a Misi ugye ennek a csoportnak a tagjaként, ő mentőtisztként ezzel vonult, tehát ő rendkívül büszke, hogy az ő múltja, az ő élete ilyen formában a múzeumban van, és hát gondolom azért emiatt talán tényleg becsül minket, hogy ezt az értéket így begyűjtöttük a múzeum részére. Ezektől mind meg tudott válni, és akkor engem
6: feladott. Tegyünk egy kísérletet arra, hogy fölhívjuk. Szilágyi Mihály, felkonferáltuk a Debrődi interjú kellős közepén azt a derék mentőtisztet, aki Orosházán szolgálva és gyűjtögetve különböző relikviákat, mentőrelikviákat megajándékozta nem kevés számú mentőruhával a mentőmúzeumot Budapesten. Honnan jött annak idején a gondolat, hogy gyűjtsem ezeket a ruhákat.
8: Hát, sziasztok, először is szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban, én Orosházi vagyok, és én

0: Hát gyorsan jött a váltás, utána jöttek a piros színű ruhák, és akkor gyakorlatilag édesanyám ezeket a ruhákat, ezeket elrakta, és az idősebb kollégáim azok meg tudták, hogy én ezeket így elrakosgatom, meg hogy annyi elrakosgatja, és akkor adtak hozzá azok, akik már régebb óta voltak mentő dolgozók, itt kollégáim, kabátokat, sapkákat, különböző ilyen felszereléseket, azokat végig is így nekem adták. És akkor így gyakorlatilag 1993-tól, sőt, hát ilyen rendszerváltás előttől így összegyűlt ez a kollekció, így 2026-ig, és akkor én úgy
1: gondolom, hogy
0: gondoltam,
1: kellett hozzá csináltatni egy ilyen gardrób szobát, mert azért ez tizenvalahány darab egyenruha, nyilván egy váfán van, vagy valamilyen
0: Nem,
1: állványon.
0: hanem pont ez a nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és nagyon izgalmas, és fantasztikus a történetben, hogy én úgy gondoltam, hogy ezeknek a ruháknak, ennek a gyűjteménynek, ennek úgy van értelme, hogyha ez nem otthon a garázsba, a
1: papírdobozban. Jó, azt mondom,
0: van.
1: Csak ezt mondom, de ezt mondom, Misi, hogy amikor ez ott össze egy gyűjtve anyukád által, akkor nyilván föl volt akasztva egy váfára, vagy valamire szépen.
0: Dobozokban voltak.
1: Aha,
0: dobozokban voltak.
1: Azt hittem,
0: és akkor...
1: hogy külön, külön gardróbszoba.
0: Nem. Ja, értem,
1: hát
0: most
1: most persze
0: már
1: humor volt,
0: gondolsz.
1: De
0: Igen,
1: mindegy.
0: igen, igen, de nem. Nem, nem, ezek dobozokban voltak. Történt az, hogy volt Orosházan egy műsor, évente hívtak meg két szemét, Alma Fájától. Ez egy ilyen megtiszteltetés volt, hogy azok az emberek, akik valami különleges dolgot csináltak, vagy olyan eredményt értek el, azokat majd másfél évtizeden keresztül meghívták, és akkor én ugye ebben a műsorban szerepeltem, én voltam az Alma, és akkor én akkor ezeket a ruhákat, ezeket ott bemutattam, rendeztük őket, és akkor láttad, hogy ez egy nagyon szép gyűjtemény. Ezekhez kellettek szabóbabák, és akkor aztán én úgy gondoltam, hogy sokkal-sokkal értékesebb, hogyha ezt a nyilvánosság elé bocsátjuk, és hogyha ezeket bemutatjuk. És akkor megkerestem az Evrődi Gábort, akivel már nagyon régóta nagyon jó viszonyban vagyok, nagyon jó barátom, és akkor mondtam a Gábornak, hogy én ezt felajánlom, én ezt nekiadom a mentőmúzeumnak, ezt a ruha gyűjteményt.
1: Igen. Bebrédül persze, persze megbalondozott gyönyörűségtől, gondolom ismerve őt.
0: Igen, de
1: föl volt dobódva.
0: Igen, akkor fel volt dobódva, és aztán kértem az Országos Mentőszolgálat Mentő Alapítványát, hogy segítsenek abban, hogy ezeket a babákat, vagy ezeket a ruhákat, ezeket be is tudjuk mutatni, ezek kellenének szabó babák. És akkor azt mondta az alapítvány vezetősége tavalyiben, hogy erre nincsen forrásuk, de hogy őnek nem tetszik ez az ötlet, és hogy legyek szíves, egy kis idő múlva keressen már őket, és akkor visszatérünk rám. És akkor kerestem őket, és nagyon kedvesek voltak, és mondta, hogy igen, továbbra is ők ezt nagyon támogatnak, és ez 20 darab szabóbaba kellett, ami öltöztethető. És akkor nagy kört futottak vele, mert hogy nem tudom, neveket szabad-e mondani, Gábor.
1: Mindent lehet.
0: Mindent lehet. Értem. Tehát alapvetően ugye Kúnya Zoli egy kiváló, egy fantasztikus, jószendékű ember is mondta, hogy ő ezt abszolút támogatja, és ugye az ő kolléganő, az Unger Edit, mentőtiszt kolléganő, ő az, aki ezt az egész beszerzést menedzselte, ugyanis Ázsiából kellett, és most ott a szoros válság miatt...
1: Nem mondott komolyan.
0: De 3 hónapig történt a beszerzés, és akkor hát ugye, mivel hogy el vannak akadva a hajók, ezért neki ez egy nagyon-nagyon nagy küzdelem
1: de
0: volt.
1: De Misi, nem volt közelebb? Hát mondjuk egy
0: nem.
1: ilyen megkeresni május 1 ruhagyár jut eszembe, még abból
0: nem.
1: Az időkből, és mondom, ott biztos, hogy volt egy-két ilyen baba, és akkor azt, mit tudom én, elkérjük, vagy nem tudom, valamit csinálunk.
0: Nem, egy formát szerettünk volna, kimondottan öltöztetni.

0: kis szabó baba kellett hozzá, és ebből 20 darab kellett pontosan, és akkor ugye nyilván volt magyarországi forgalmazó, de neki csak 4 darab volt raktárom. És három hónapban tellett gyakorlatilag, mire Ázsiából sikerült beszerezni ezeket a szabóbabásokat. És akkor ezeket elintézte az Edit, és májusra megérkeztek ezek a szabóbabák, és akkor azt mondtam, felöltöztettük őket, és ez a nagyon-nagyon izgalmas. Előtte egyébként kértünk az országos mentőszolgálattal engedélyt, hogy gyakorlatilag ez a projekt megvalósulhasson, tehát hogy nyilván ehhez volt hivatalos út. És akkor...
1: Majd ki lehessen állítani, vagy be tudjátok vinni a múzeumban? Vagy...
0: A beszerzés is. A beszerzéshez is kellett egy vezető támogatás.
1: A mentőszolgált fizette?
0: Nem, hanem az országos mentőszolgált alapítványa.
1: Alapítványa.
0: De ők azért nyilván... Tehát, hogy
1: a szakleréban, nem? Ott a szakleréváék, nem? Jól gondolom. Hát, majd a neveknél tartunk.
0: Én a Kúnya Szolival beszéltem ma.
1: Értem.
0: És akkor megtörténtek a beszerzések, megérkeztek, és akkor felmentünk, és 2 napot rászántuk, hogy akkor felöltöztetjük ezeket a szabóbabákat. És volt ugye mentőszolgálatnak az indulás, az újkori mentőszolgálat az indulása, az 1948. május 10-e, ugye azért van május 10-én a mentők napja, és ugye most visszamegyek akkor oda, amit te egyébként nagyon jól mondtál, hogy hát a halott szállítóknak a ruháját használták, hát ez a szürke mákos egyenruha volt egyébként, ezen egyébként rákosi címeres gombok voltak, ez volt az első uniformisa, a halott szállítóknak az egyenruhája, amit a mentők használtak.
1: Figyelj, nem próbáltál meg utána járni, hogy jött ez a gondolat, hogy egy ilyen ruha legyen a mentőknél? Hogy inkább ezt a Devröldi úrtól kérdezzük meg egyszer.
0: azért mégiscsak azt feltételezzük, hogy nagyjából hogy azok csinálhatták a mentést is, mint akik a halott szállítást. Ez kb. Mondjuk ugyanaz a profil lehetett.
1: Ez nagyon, igen, de nagyon morbid az élásuk be, de egyébként biztos van benne valami.
0: Igen. Tehát arra gondoltunk,
1: meg hogy... kevesebb anyagot kellett használni, mert nem kellett külön, hanem ugyanabból az anyagból legyártottak még plusz nem tudom hány ezer darab ruhát a mentőknek.
0: Hát most annélkül, hogy itt viszont hogy neveket említenénk, azért manapság is előfordul az, hogy ismerünk önöket, és most minden rosszalás nélkül is tényleg senki se érezze magát megszépve, de hogy van olyan, hogy valaki egyébként betegszállítás is végez, és közben temetkezési cége van. Tehát okay. ez a mai napig is így van egyébként, hogy és elképzelhető, hogy a háború után azok végezték, vagy azok dolgoztak a mentőszolgálatnál is, akik egyébként ugye a halottasok voltak.
1: Én azt mondtam a Debrődi úrnak, hogy én most vizionális értelemben gondolkodok, hogy ugye van 20 darab, vagy 10, nem tudom hány darab ruha.
0: 19.
1: 19 darab ruha van, és én mondtam a Gavinak, hogy én szívem szerint betenném egy vitrínbe őket, és a folyosón állítanám ki. Tehát ha mész az igazgatóság felé, vagy mész a nem tudom mi felé, akkor ugye ott a folyosón sorakoznának ezek a korszakok. De állítólag olyan nagy méretű, hogy ezt nem lehet kivitelezni, hogy legyen egy ilyen vitrines állószekrény, ahol befér a baba ruhával, sapkával, mindennel együtt.
0: A Debrődi Gábor is szíve szerint betenni egy vitrínbe. És
1: de neki nincs helye ott a múzeumban.
0: Pontosan, nyilván meg hát vitrineket beszerezni.
1: Hát újabb kiadás, persze.
0: Az újabb kiadás, és ennek sokszorosa volna egyébként a vitrin, de úgy vannak elhelyezve, hogy egy-két szabóbaba, vagy egy-két kiállítási darab, az ott van, hogy a látogatók azok meg tudják tapintani. És hát a Gábor hát nagyon-nagyon nem azt mondom, hogy félti, mert hogy most, de hogy mégiscsak hát én óvatos szemmel nézi, hogy Hát, hogy esetleg nehogy egy-két látogató valami olyas
1: kárt
0: dolgot
1: okozzon, igen.
0: csinál, igen, csinál, ami nem tesz jót ezeknek a...
1: Viszi, ugye én azt ígértem, hogy beszélj, ezt köszönöm szépen, nem sokára visszatérünk a Mentő Múzeumba Debrődi Gáborhoz, így a felvételnek, segít felvételnek köszönhetően, de azért beszéljünk annyit rólad, hogy nekem úgy voltál elmentve a telefonomba, egy fitmentő. És én a nevedre, hogy Szilágyi Mihály, nem is nagyon emlékeztem, a fitmentőről se jutott eszembe olyan sok minden, nem is értettem. Segíts nekem, hogy miért hívtalak, vagy nevezhettelek én el annak idején fitmentőnek.
0: Én elkezdtem 2014-15 környékén, egy ilyen átmulatott éjszaka után sportolni.
1: Hát az a legegészségesebb. Nem? Hát futni négy kört.
0: Igen. Az volt, hogy egy már jó éjszaka volt, és a kedves rádió hallgatók, ez nyilván ebben képzelnek benne mindent, és akkor ott, mint az a fogadás, hogy akkor vágassuk le kopaszra a hajunkat, vagy pedig csinálj egy tetoválást. Itt az volt, hogy fussunk le egy fél maratont. És akkor jó, fussunk. És akkor...
1: De másnaposan?
0: Hát nem, hanem egyáltalán, hogy fussunk le egy fél maratont. És akkor erre elkezdtünk, megbeszéltük, hogy akkor lefutunk egy fél maratont, és elkezdtünk készülni. És akkor én még dohányoztam, és akkor kiderült az, hogy nyáron 40 fokban nem lehet 10 kilométernél többet futni úgy, hogy dohányzol. Szóval el kellett hagyni a cigarettát. Aztán utána sokkal óvatosabban kellett a pröccsel is aztán utána bánni, és akkor sikerült, óriási sikerélmény volt, és aztán utána nagyon sok félmaratont futottam, és akkor ha már tudod, ha valaki félmaratont fut, akkor le akar futni egy maraton.
1: Egy teljes, igen.
0: És hát neked semmi újdonságot nem mond, nekem a Laus Patrik nagyon jó barátom, és akkor ő mondta nekem, hogy Misi, nem akarsz Los Angelesben lefutni egy maraton, mert hogy itt egy nagyon híres maraton. Mondom, de mondom, szeretnék, és akkor Isten nyugodtan, neki még a testvére akkor élt, egyébként nagyon fiatalon meghalt, sajnos a Laci, és akkor megbeszélte vele, hogy a Laci fogad minket Los Angelesben, és akkor kimentem a fiammal, aki még nem volt 18 éves, egyébként aki azóta mentős, tehát most már mentőápolóként dolgozik a fiam is, és akkor Los Angelesben lefutottam a fiammal a maratont, és közben csináltam két fél Ironman-t, ezek a 70.3-as Ironman versenyek. Igen, és az egyiket azt Svájcban, Rapperswil-Jonában, Zürich üdülővezetében, a másikat azt pedig Kazasztánban csináltam.
1: Óriási.
0: És akkor valószínűleg ezek maradtak meg számodra, hogy ezért voltam
1: itt is. Igen. És most megy igen. Még ez a sportos élet?
0: Nem.
1: Nem?
0: Nem.
1: Miért nem?
0: Nagyon-nagyon sok mindent vállaltam, és...
1: Hát pont azt nem kéne abba adni, szerintem, ami az egészséghez kötődik.
0: Igen.
1: Vagy elhasználódott a szervezeted.
0: Nem, egyáltalán nem. Ez pusztán lustaság, lazaság.
1: És akkor mennyit hisztál?
0: 8 kilót.
1: 88-ra. Egy ilyen túlsúlyos mentőt kéne ott Rosházán is beüzemelni, hogyha... Ne. Ezáltal rosszul lennél, akkor
0: nem kell bánna mentő. Nem kell bánna mentő. Én 80-ról 88-ra mentem fel.
1: Akkor ez nem vészes.
0: Nagyon-nagyon rossz a kondim. Annyi változott az életemben, hogy közben beleszerettem a néptáncba, és akkor
1: hát az majdnem olyan. Az se rossz.
0: Sőt, azért egy koreót megcsinálni, csak egy perces koreót, azért ahhoz azért kell kardió.
1: Még az jó Istennek. Hála jó Istennek. Figyelj, még a Laus Patrikról azért annyit áruljunk el, hogy nem tudom, mindenki ismerje, hogy ő egy érdekes személyiség, mert tűzoltó is, meg mentő is, jól emlékszem. Vagy
0: igen,
1: mentő, vagy az államokban tűzoltó is, mindegy.
0: Nem, hát persze, hát ő nagyon izgalmas, alapvetően tengerbiológus. És akkor
1: már jó indul.
0: ez az alapszakmája, Csak aztán elment egy lámpacéghez dolgozni, és akkor választania kellett, hogy Ázsiát vagy Európát választja, hogy hol legyen képviselő ennek a lámpacégnek. És akkor azt mondta, hogy akkor ő Európát választana, mert a szülei azok 56-os emigránsok. És akkor, ahogy eljött Magyarországra, akkor ő beiratkozott az Orvosi Egyetemre, és itt elvégezte az Orvosi Egyetemet, és akkor így lett orvos.
1: Menti orvos.
0: Igen, és ugye ő közben a tűzoltóknál is dolgozott, és ugye neki van egy ilyen spéci Harley Davidson-a, ugye, mint tűzoltó motor, tehát ilyen világ, ilyen egyedülálló. És hát a Patrik nagyon sok mindent lehetne még mesélni. Szerintem ez nem fér be a
1: hát egyrészt már, igen, de nyilván majd keresjük az alkalmat, hogy visszatérjünk hozzá. Misi, akkor én nagyon szépen köszönök neked mindent, meg hát nyilván a mentők is majd hálásak lesznek a látnivalóért ott a mentőmúzeumban. Szilágyi Mihályt hallották, orvosháza, mentőtiszt.
2: A Misi azt mondta, hogy Gábor, mi nagyon becsüljük a munkátokat, nagyon szeretjük a múzeumot, nagyon nagy öröm ezt látni, mikor felutazunk, hogy tényleg egyben ez a sok szépség, és így mind megőrizve ezeket bemutatjátok, és látjuk azt az igyekezetet, hogy minél teljesebb és gazdagabb legyen. Ha megengeded, én is, valahogy így volt ez a beszélgetés, ha megengeded, én is hozzájárulnék ez a gazdagsághoz. Bármerre megyünk, minden ott van egy ilyen ruhás bábú, ez egy nagyon nagy prezentáció, nagyon nagy gazdagsága. Máshogy látok ilyeneket, 3-4 darab bábú a szekrényben, de ilyen mennyiségben azért ez tényleg nem. Na mindegy, a lehetőség adott, van bábú és van egyenruha. Ez a
1: lehetőség. Nagyon szép végszó szokás szerint. Köszönöm szépen, hogy
2: én is köszönöm a lehetőséget.
1: A hallgatók a beszerzésekkel.
2: Igen.
1: Természetesen adásunkatársa ugyanúgy az elején Ángyos Gábor volt, itt a végén is. Marosi Antalt hallották.
3: Kérálni. Társ a bajba.
4: A T-Rádió műsorát hallották.
5: Hobbi Rádió.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Kamu reklám.
1: Te, ez milyen jó!
2: Ez a Volkswagen.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen. Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

és a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a retteg

Augusztus közepétől nehezedik majd a legnagyobb nyomás az albérleti piacra. Két meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján. Majd hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd az albérletpiacra, ezért most még kedvezőbb ár és kínálat alapján választhatnak az albérletet keresők, hívta fel a figyelmet a Duna House ingatlan közvetítő szerdán az MTI-nek eljutatott közleményében. A nyári csúcsidőszak után a kínálat alakulása határozhatja meg az árak irányát, bár az elmúlt időszakban bővült a választék, a befektetői lakásvásárlások visszaesése miatt a következő hónapokban kevesebb új bérlemény jelenhet meg a piacon, ez emelheti az árakat. Félidejéhez ért az a fővárosi 10 hetes közlekedésbiztonsági kampány, amelyet a vakáció kezdetével hirdetett meg a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. Szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök, még 5 héten keresztül tartják ezeket, ezek során nyomatékosítják, hogy a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben, a kijelölt helyszíneken adott esetben sebességellenőrzést végeznek, továbbá a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását ellenőrzik. Erre azért van szükség, mert nyáron a gyerekek sokkal több időt töltenek közterületen. Két meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-ben. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Hotei Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyerte el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a 33. Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjában, jelentették be szerdán a fesztivált záró sajtótájékoztatón. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező munkája humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A legjobb filmnek járó Aranytorony díjat Laurent Michelli Nino Dalla Nui című filmje kapta. A nemzetközi zsűri méltatása szerint az alkotás bátor stílusával, erőteljes társadalom kritikájával és a kortárs filmes nyelv megújításával érdemelte ki az elismerést. A Palicsi filmes ünnepen 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Majd hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnevek.

0: teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi
2: rádió! Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobbi rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Ez itt a média válogatott sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
6: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
5: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
6: Rendben.
5: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
6: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
5: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért
6: igazából
5: másabb,
6: sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
5: Igen.
6: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
5: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, na de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
6: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, mert teljesen más volt a kicsi én.
5: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
6: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
5: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
6: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekkorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk az énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
5: A család mit

0: szólt hozzá. Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg, akitől ezt hozhattad?
1: Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki ami nagyon-nagyon mesteriművel gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
0: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
1: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként, közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
0: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki,
1: úgyhogy
0: ez egy áldásos helyzet, de jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén, de most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Műsorajánló.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
7: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
8: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
10: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
9: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
10: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
12: Vasárnap léptől.
13: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
14: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobbi Rádió.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és váló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van. Inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddigi utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hála az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalat, mérségei, magasságai, volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél áll?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, igen, hogyha azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal és lehetően történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek, akkor mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak, és nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember, és akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak? Kilátásban, milyen projektjeid futnak? Mesélj erről is.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van. Az egyik az nyilván zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni, valami kicsit populárisabb, valami kicsit rockosabb, valami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkeményen ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is, kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sportnak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hála az égnek sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
0: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
1: Köszönöm.
0: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
1: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevető, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, mert büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Míg a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
0: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, amivel így mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni magad, vagy most már marad ez a 90-es
1: irányzat? Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb. Tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat, ez határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbb előadót, akit kedvelek, az ebből a korszakból van, és talán ezért is áll hozzám ennyire közel. Ebben érzem a legkomfortosabban magam, ha nagyon konkrétan akarok fogalmazni. És úgy néz ki, hogy ez működik, mert szeretik.
0: Igen. A social médiában ugye mondtad, hogy nagyon nagy nézettségeket értek el. YouTube, TikTok, gondolom. És egyébként hol lehet veled felvenni a kapcsolatot, hogyha azt szeretnének elhívni valahova?
1: Igazából,
0: hogy keressenek?
1: Igazából akár a felületeken keresztül, bármilyen felületen elérhető vagyok, TikTok, Facebook, Instagram, illetve nyilván a Janin keresztül, a földes Janin keresztül.
0: Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
1: Ez még számomra is titok, még nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlen elárul egy titkot nekünk.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztár titkok adásában, vendégem Axlen, és egy titkot várunk most tőle. Kérlek szépen, avassál be minket a kulisszák mögé egy olyan titokba, amit senki nem tud rólad még.
1: Hát, hogyha a TikTokról van szó, akkor talán azt mondanám, és nyilván kifelé én nagyon remélem, hogy ez nem látszik, hogy én egy picit mindig elégedetlen vagyok. Mindig úgy gondolom, hogy lehetne akár jobb az ének, akár a videó, akár a dalszöveg. Tehát, hogy egy pici túlzott maximalizmusnak nevezném inkább ezt a dolgot, mint elégedetlenségnek, az olyan csúnya megfogalmazás. Hogy én mindig ezt érzem, hogy lehetne ez még jobb, bár mindig egyébként pozitív visszacsatolások jönnek, de valahogy mindig ott mászkál bennem, hogy hát ez lehetett volna egy kicsit jobb is. De azt mondják, hogy ez annyira nem rossz dolog, mert ez tudja előre húzni az embert, hogy motivál is.
0: Igen. Ez így mindig jelen volt ez a mintázat az életedben, vagy inkább így az utóbbi időben, mióta a saját számok megjelentek és elindultak a fellépések, vagy ez korábban is egy mintázat volt nálad?
1: Igazából ez mindig megvolt. Annyi különbséggel, nyilván rengeteget változtam én is az évek alatt, és ezt most már tudom kontrollálni. Tehát, hogy volt azért olyan időszak, amire azt mondom, hogy nem tudtam ezzel a dologgal mit kezdeni, és csak a negatív oldalát néztem. De azért hála az égnek most már azért ezt sikerült egy kicsit így kordába tartani, és arra igyekszem felhasználni, hogy ez motiváljon arra, hogy minél többet, minél jobbat tudjak adni magamból kifelé.
0: És itt még egy titkot hálárulsz nekünk ezzel kapcsolatban. Mi a titkod, amit szerintem a nézők és a hallgatók is meríthetnek belőle ötletet, ikletet a saját nehéz időszakaira? Mivel tudsz átlépni azon a mi a belső utad, irányod, titkod, bármit, hogy ez ne negatívan hason rád, hanem előre vigyen?
1: Igyekszem nem elfedni ezeket a dolgokat, hanem megélni, megtapasztalni. Egy kicsit elvonulok olyankor magamnak, átgondolom, hogy mi is a magja ennek az egésznek, amit én most ennyire negatívan élek meg, és hogy azt hogyan tudom pozitívan felhasználni. Ez egészen egy-két órától egy-két hétig is el tud tartani, de mindig az a vége, hogy megtalálom azt a kiútat az adott helyzetből, ami utána tovább tud lendíteni.
0: Nagyon szuper. Tehát soha ne adjuk fel.
1: Soha.
0: Helyes. Hol látod magadat a következő egy évben mondjuk? Hogyha jövőre ugyanilyenkor leülünk beszélgetni, akkor mi lenne a célod addig?
1: Én nagyon remélem, hogy addigra sikerülne esetleg egy kisebb, talán úgy szokták ezeket fogalmazni, hogy egy kisebb raktárkoncertet összehozni, és akkor egy élő zenekarra előadni a dalokat, mert igazából az összes dalnak olyan a hangszerelése, hogy a legszebben meg a legjobban úgy tud szólni, hogyha ezt élőben és akkor hangszeressel adjuk ki a közönség felé, mert nagyon jó melódiák vannak a dalokban, hogy ezt hallani kell élőben mindenkinek.
0: Én nagyon drukkolok nektek, mert csodálatos, amit csinálsz, amit csinálni fogtok, csináltok, és remélem, hogy mielőbb a zenekar elé kerül, és hogyha jövőre itt leülünk beszélgetni, akkor már csak erről fogunk beszélgetni. Mi lenne egy üzeneted a nézőknek és a hallgatóknak, akik még mondjuk nagyon az út elején vannak? A saját tapasztalataidból mi tud nekik erőt adni?
1: Azt, hogy igazából mindenből van kiút, és hogy soha ne adják fel, mert én is kezdhettem volna ezt az egészet 10-15 évvel korábban is, de nem biztos, hogy odaérek el, ahol most vagyok. Tehát, hogy tényleg mindennek meg kell keresni az okát, és azt szerint menni tovább. Soha nem feladni, mindenből tanulni, és pozitívan előrefelé menni mindig.
0: Fantasztikus zárás. Nagyon-nagyon köszönöm, Axlen, hogy itt voltál, és remélem még jó sokat fogunk találkozni. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, hogy ma velünk tartottak, és legközelebb újabb sztártitkokkal várlak titeket.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra. A
1: kormány ciklusokon átívelő vasúti fejlesztési program indul. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Gyerekkórház. Mátmenetileg megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az idei nyáron is több ezer általános iskolás diák, köztük egyszülős, nagycsaládban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A táborozók részt vehetnek többek között sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon, koncerteken, kézműves foglalkozásokon és digitális kompetenciafejlesztő programokon is. Ma egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozott a frontális felhősáv következtében, átmenetileg megnövekszik a felhőzet, emiatt szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, az északnyugati szél sok felé megélénkül, zivatarok környékén is lehetnek erős, akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: ez itt a föld, az ég kék, a fű zöld.
1: Induljon is a Banzai, sőt nem csak a Banzai, hanem a Kia Sportage PHEV, azaz plug-in hibrid is. Induljon, induljak, ti meg hallgassátok. Nos, hát a Kia Sportage-ba belülve azt fogjuk tapasztalni, hogy a klímának elég hangos hangja, ezért én most ezt ki is kapcsolom. Behúzom D-be, szépen elkezdünk gurulni. Itt egy ilyen dupla zsébe megfordulunk. Tolatok a merelt egyébként imádom, tényleg zseni, nagyon, nagyon jó, és ez a középső rész, ez tényleg így a dzsuvát is most lehet látni, meg lehet mutatni, illetve meg lehetne, de most pont nem fogjátok látni, mert hogy nincsen benne a kameraképbe, hát és természetesen rádió hallgatok, meg azért nem látják, mert hogy a rádiónak nincsen képe. Na de mindegy is, figyeljetek, elindulunk az autóval, viszont ezt a klímát be kell kapcsolnom, mert már most korán reggel 50 fok van, egyszerűen nem lehet bírni. A klíma az bekapcsolódik, lejjebb tekerjük a hőmérsékletet, az biztos. És na, egyszerűen durva, hogy 8 óra van, és már olyan hőmérséklet van, hogy egyszerűen nem is bírod ki. Megpróbálunk itt kinézni. Egyébként a kamerakép az segített volna, de hát minden is azért én szeretek körbenézni hagyományos módon is. Most kivételesen nem azon a szokásos helyen, tehát nem a vonatállomástól indulunk el az autóval, mert már viszem vissza, és inkább korábban indultam, hogy hát a lehető legkevesebb bet szenvedjek az 50 fokban. Ugye pont ma van a legmelegebb napok egyike. És amikor így elindulsz a belső égésű motorral, illetve plug-in hibrid motorral szerelt ki a Sportage-el, akkor zseniális az, hogy jelen pillanatban egyébként 1,7-es fogyasztást bírtam vele produkálni. Egy ilyen 60 km-es távolságon. Nagyon jól működik a plug-in hibrid hajtása. Durván ilyen 75-80 km-t én így elbírtam vele menni. Tehát mentem vele ezzel Egyekre, ugye mentem Budafokról Turára, most Turáról vissza Budafokra, és még mindig van a belső égésű motor mellett, még mindig van a belső égésű motor üzemanyag mellett, azaz a benzin mellett, még mindig van elektromosságunk is. Természetesen ez is visszatölt minden egyes fékezésnél, motorfékezésnél, stb. És az is természetes, hogy ennél az autónál is, amit én nagyon szeretek egyébként, hogy a fülek ott vannak a kormányon, és a baloldali füllel akár egy pedállal meg is tudsz állni. Ezt most így megpróbálom a kameraképnek így érzékeltetni. Most például csak kézzel fékeztem, és állóig le tudod lassítani az autót, és ilyenkor azért intenzívebben tölti vissza. Ugye az energiát magába az akkumulátor.

ember, akkor egy nagyon élhető és nagyon jó kis autó lesz a Sport is. Baromi nagy autó, hátul a csomagtérben minden elfér, minden is elfér, ugye van rajta tetősény, tehát akár tetőcsomagtartót is fel tudsz rakni, vagy ilyen kis tetődoboz pontosabban, azt is fel tudsz pakolni, nagyon jól ugrik, egyébként még eco üzemmódban is egész jól gyorsulhat a gépjármű, és amikor meg megnyomod a sportgombot, akkor oké, hogy azonnal bekapcsol a belső égési motor, és akkor nem használja az akkumulátoros, tehát akkor nem fog sokat spórolgatni, úgymond. De legalább akkor megy is az autó, mármint hogy nem eleve is megy, de hogy akkor azért úgy egész jól harap, egészen jól gyorsul, és egyébként szerintem tényleg jól viselkedik. Amit szeretek az autóban, az egyrészt, hogy jön be a fény, bár ugye ebben a nagy 50 fokban az ember hajlamos, hogy inkább behúzza, és ne is jöjjön be a fény föntről, mert az, ahogy jön be a fény, az, ahogy a hőmérséklet is képes bejönni. Természetesen egyébként UV-szűrő, mert minden van a tetőablakon rajta. Az A-oszlopunk egyébként egész markáns, de mégis tök jól ki lehet látni az autóban, és amit elkezdtem mondani, hogy amit szeretek az autóban, vagy pontosabban imádok az autóban, az az, hogy sok kamera, sok radar, az előttünk, hogy kirajzolja, hogy milyen forgalomban körülöttünk, benyomod a tempomatot, és azonnal még a szembejövőket is kirajzolja, akiket leelőzöl, azokat is kirajzolja, lelassít egyébként gyalogosabb, biciklisre, kutyára, mindenre, tehát tényleg nagyon jól reagál az adaptív tempomat, és ez a sok-sok biztonsági megoldás, ami egyébként a Kiáknak vagy hogy nem alapfelszereltségén benne van a legtöbb mód, nyilván nem mindegyik, de egy csomó minden benne van alapfelszereltségén, és ezt én nagyon szeretem, mert úgy érzem, amikor ilyen sok kamera, radar, visszajelző, stb. Segíti a te mindennapi közlekedésed, akkor én pontosan azt érzem, amit egy autótól elvárok, hogy nem én szolgálom az autót, hanem ő tesz meg mindent azért, hogy én biztonsággal és épségben odaérek mindenhova.

azért az, hogy mondjuk meg van tankolva az autó, hogy teljesen tele van tankolva, meg mondjuk van egy elektromos hatótávolságot, hát ilyen 700-800 kilométert, attól persze, hogy hogyan közlekedsz, mondjuk legyen egy 700 kilométert, biztos, hogy el tudsz menni egy tank üzemanyaggal, meg egy feltöltéssel. Nyilván plug-in hibrid, tehát a legfontosabb üzenetem a plug-in hibriddel kapcsolatban az az, hogy ha teheted, akkor mindig töltsd fel, mert ekkor fog téged leginkább kiszolgálni, ekkor lesz a legjobb a fogyasztása, ekkor lesz a leggazdaságosabb STD. A plug-in hibridnek a legnagyobb titka az, hogy mindig fel kell tölteni, és akkor tudsz ilyen 1,7-1,6 2 liter alatti fogyasztásokat produkálni. Egyébként én a hétvégén mentem vele 400 km, nyilván csak egyszer volt feltöltve, és akkor is a legnagyobb, tehát a 400 km alatt, amit átlagfogyasztás sikerült belőle kihúznom, egy Kia Sportage, valami nem egy kicsi autó, az 4,6-os fogyasztás, 4,6 literes fogyasztás volt, ami egy ekkora autóhoz képest szerintem egyébként nagyon jól mutató. Na jó van, szerintem röviden ennyi, nem fogok itt pofázni többet, mert hát minek is. A lényeg az az, hogy maradjatok velünk, szeressetek, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, meg minden ilyesmi. Kövessétek a rádiót, szóljatok hozzá, és hát vigyázzatok magatokra, de nem menjetek sehova, mert még folytatódik az adás, illetve hát maradjatok a rádiónak a további műsorainál, zenénél is.

0: Az jutott eszembe, megint variálok egy picit, és minden, hogy a két autó közé beszúrnánk Sanyit, méghozzá azt, hogy Sanyi hogyan nyaral, hogyan utazik nyaralásra, illetve mit tapasztal különböző kikapcsolódásokkor. Ismételten Karvai Sanyival beszélgetünk itt egy rövidet. Szia, Sanyi!
1: Hello, szia, üdv mindenkinek, és mindenkinek boldog nyarat kívánok!
0: Azt hittem, hogy boldog karácsonyt, ja nem, az majd egy kicsit később van.
1: Hát, az még odév van.
0: Sanyi, ha már mondtad, hogy boldog nyarat, akkor egy érdekes sztori jutott eszembe, itt ugye két hete nem beszélgettünk, és itt a nagy melegben az jutott eszembe, hogy ti azért elég sűrűn járkáltok, ha nem is biztos, hogy hosszú ilyen kéthetes vagy hónapos nyaralás, de azért időnként egy hosszú hétvége, vagy akár egy ilyen kis egyhetes nyaralás is belefér. Ilyenkor, amikor ti elindultok, akkor ugye nektek is kell vinnetek csomagokat. És ugye Anita azért egy törékeny fiatal hölgy,
1: de hát meg te... csomagcipelés az rám vár.
0: Igen, ezt akarom mondani, hogy csomagcipelés rád vár. De hát azért föl kell szállni buszra, villamosra, trollira, vonatra, meg mindenhova, hogy ilyenkor van, aki segít és észreveszi, hogy ti ott azért úgy finoman szólva is bénáztok, vagy pedig így ez rád van bízva, és akkor az ablakon keresztül meg mindenhol dobálod a csomagokat.
1: Hát nem az ablakon keresztül, mert a csomagokra vigyázik, mert törékenyek. Nem nagyon szoktak segíteni. Az a baj, hogy sok helyen a vasútállomás sem akadálymentes, és igen, a nagy lépcsőkön fel kell vinni, akár Zugló vasútállomás, vagy nézd meg Kőbánya Kispest vasútállomását is, ott sem akadálymentes. A mozgó lépcső közül vagy, hogy egyik sem működik, vagy csak az egyik működik egyik irányba. Úgyhogy nagyon sokszor azon, hogy cipekedni. Hát azért a vonatok többsége alacsony padlós, úgyhogy oda egyszerű betenni a bőröndöt, de azért elég szűkösek a helyek, és akkor így a bőröndel közlekedni, jönni, menni, akár helyet keresni a folyosón, az igen, nem annyira egyszerű. Aki szokott esetleg segíteni, ha éppen látja a kalahúz, hogy aha, ott vagyunk látássérültként, akkor ő megpróbál helyet keresni nekünk, annyi szokott lenni igazából, ami segítség, és hát nyaralásnál nyilván nagyon fontos, hogy az ember egy akadálymentesebb helyet próbál keresni. Nem is nagyon szeretek, még ha van is lift mondjuk emeletre menni, hanem inkább ilyen földszint, vagy esetleg első-második emeletre felmenni, és akkor ott foglalni szobát, és hát nyilván a szoba is nagyon fontos, hogy jól tájékozódási lehetőségekkel rendelkezzen, tehát ne legyen például rögtön a bejáratnál egy szekrény, ne legyen egy ajtó, aminek az ember neki mehet, aha, ez nagyon-nagyon fontos. De nagyon fontos a recepciónál, hogy mikor megérkezünk, és akkor becsekkolsz, hogy mennyire segítőkészek. És mindig el szoktuk mondani már a foglaláskor is, hogy mi látássérültek vagyunk.

0: figyelj, nagyon sok helyen hál' Istennek segítenek, tehát amikor elmegyünk vacsorázni, vagy reggelizni, elmondják, hogy mely kaják közül lehet választani, aha, mert nyilván én azért nem látom, nyilván nem fogom megtaperolni sem, annyira meg ugye vagy látja, vagy nem látja, hogy miben mi van, meg sokféle újdonság, meg különleges kaja van.
1: Igen.
0: Szoktunk olyat mondani, hogy akár a személyzetnek, hogy segítsenek felsorolni. Volt jó tapasztalatunk is olyan, hogy mondjuk végig megérkeztünk, elmondták, hogy mit kérünk, és ki is hozták a kaját. Aha. Voltunk nagy, híres szállodába, például Sopronban, ahol senki nem segített, és akkor látták az ott lévő emberek, akik szintén ott voltak, ez egy húsvét hétvégéje volt, hogy ott vagyunk, egy kicsit úgy bénázunk, szerencsétlenkedünk magunk módján, meg lassan megyünk, meg ketten vittük, én is vittem a levesem, annyit, és az ő levesét közben próbáltam őt fogni, hogy visszataláljunk az asztalunkhoz. Aztán voltak olyan emberkik, akik mondom éppen ott voltak ők is a szállodában, és akkor már a vendégek közül, és akkor aki azt mondta, hogy majd jön és segít nekünk. Tehát hál' Istennek, most is álltam mondani, hogy jók az emberek, segítőkészek az emberek, de sajnos volt olyan tapasztalatunk például Gyulán is, hogy egyszer sem segítettek. Erről is lehetne akár egy jó adásokat forgatni, hogy hol van az ország, melyik régiója az, ahol segítőkészebbek az emberek. Minél eldugottabb egy hely, minél kisebb egy szálloda, szerintem annál emberibb és annál segítőkészebbek.
1: Igen, ezt egyébként én is így gondolom, hogy minél kisebb a hely, ahogy te is mondod, annál inkább hajlamosak arra, hogy figyeljenek a másikra.
0: De képzeld, volt olyanom is, hogy én elég sok vizet fogyasztom, és akkor amikor megérkeztem, akkor vittem egy pár üveg vizet a kezembe egy út közben, és akkor bementünk a szobába, és akkor a hölgy, recepciós hölgy körbe kísért, megmutatta, hogy itt a fürdő, itt mit tudom, tudunk kimenni majd a medencékhez, stb. Stb. És akkor látta, hogy rakom el a vizet, és mondja, hogy holnap megy vásárolni, ha gondolom, akkor hozza nekem vizet. Ez valahol a Mátrába volt.
1: Aha,
0: a szükségem akkor lenne. Másnap hozott egy kartonásai vizet.
1: Hát ez nagyon rendes és nagyon korrekt. De hát ha ott van a medence, akkor minek vitettél magaddal a vizet te? Hát abból ki tudtad volna jönni.
0: Hát az nem bubis.
1: Ja.
0: Értem. Az nem bubis.
1: Értem. Figyelj, Sanyi, most röviden ennyi. Jövő héten majd megint beszélgetünk, kitalálunk valami aktuális témát. Vigyázzatok magatokra, jó hétvégét.
0: Köszönöm nektek is, mindenkinek is. Jó nyaralást, akik éppen nyaralnak, és élvezzük a nyarat, mert sajnos gyorsan elmegy.
1: Az biztos. Köszi, hello!
0: Puszi, pacsi, sziasztok!

0: Vladda!
1: És akkor Sanyi után kanyarodjunk is vissza gyorsan egy autóhoz, ami nem lesz más ezúttal, mint a Mitsubishi Grandis. Mitsubishi Grandisról nyilván te is tudod, hogy egy Renault-val testvér modell, a részleteket majd egy kicsit később itt a beszélgetésben. Nem, inkább majd akkor, amikor gurulunk az autóval, majd akkor. A Grandisra, amikor ránézel előről, akkor nyilván meg oldalról, meg hátulról, meg mindenhonnan, meg ha egy kicsit olvastál utána, akkor nyilván eszedbe fog jutni, hogy talán van valami hasonlósága, meg valami kapcsolata egy Renault modellel is. Ez természetesen nem véletlen, hiszen a Mitsubishi és a Renault már évek óta közösen fejleszt bizonyos gépjárműveket, nem az összeset, de vannak, amik ugye közös platformon, közös akár karosszériával, kisebb változásokkal készülnek mind a két gyártó számára. A Grandis egy viszonylag új gépjármű, tehát hogy nem ilyen több évtizedes múltra tekint vissza, főleg ez, ami itt van most előttem. Viszont amikor először ránéztem az autóra, akkor nekem ami nagyon feltűnt rögtön az elején, az szó szerint az elején, a motorháztető tetején, illetve a motorháztető elején pontosabban, ugye ott, ahol elkezd lefelé jönni már a lökhárító rész, ott egy Grandis felirat egyből ott van. Tehát ennél az autónál már előről is el tudod olvasni, hogy mégis milyen gépjárművel találkozol. Aztán a Mitsubishi logó eléggé föntre lett helyezve, tehát majdhogy nem közvetlenül a Grandis felirat alatt van, sőt nem, hogy majdhogy nem, hanem tényleg ott is van. És a Mitsubishi logó az ebben az esetben egy zongorlak fekete, ugye egy ilyen hűtő betét fölnyúlására lett elhelyezve, krómmal, és mindkét oldalán 5-5 ilyen kis érdekes kis ívelt, kis megtört krómcsíkok szerepelnek, amik ugye a Grandis felirathoz viszik fel az embernek a szemét. Mitsubishi logó alatt van egy vízszintes zongorlak fekete sáv, ez természetesen egyben van az egész építve, és alatta van egy rögtön egy viszonylag szűkebb, vízszintesen dagolt hűtőbeömlőnk, aztán jön a rendszám, szintén zongorlak fekete részen, és alul még folytatódik a hűtőbeömlő, illetve a radarok ott vannak elhelyezve, és az egész, ez majdhogy nem, számomra leginkább ennek az egész zongorlak fekete betétnek, hűtő résznek a kialakítása, a vonal vezetése, az a Lexusokhoz hasonlít, ez a kis vázás alakú. De hát ilyen a gép, ugye mostanában elég sok mindent így fog kihozni maga a számítógép. A lámpája az vízszintesen van tagolva egész szépen, és ebben az esetben nem a nappali menetfényben, hanem a lámpáknak egy ilyen alsó kis betétjére lett elhelyezve az irányjelző, ez lefelé egy kicsit így oda van rajzolva egy újabb vonal, és az lesz a nappali nem a nappali irányjelző, hanem maga az irányjelző, míg a nappali menetfényünk az két részből áll. Egyrészt van egy ilyen fektetett, hát nem is tudom, hogy ez mire hasonlít, mint egy fektetett ék, vagy mint egy fektetett ilyen, krikettütő, vagy valami ilyesmi, és alatta pedig középről, tehát inkább közép irányból, nem középről, inkább közép irányból sok kis vízszintes csík lesz, szépen lefelé szűkülve az autó széle felé, és egyből ez mellett van egy kis légbömlőnk, ami ugye a kerekekhez, a fékekhez fogja vinni az embernek a szemét, meg hát természetesen a levegőt is. Az autó egyébként ebben az esetben hófehér, és a motorháztetőn elég markánsan szerepel kettő ilyen kis, hát nem törés, hanem ilyen kis behorpadás, de elég markánsan, főleg így ebben a fényben, ahol most nézem az autót, itt a reggeli napfelkeltében, még inkább kirajzolódik ez a motorháztető szélén levő kettő darab kis horpadás, aminek egyébként a vonalvezetés az a tükörhöz fogja vinni magát a levegőt, és egy elég markáns vonal tényleg szó szerint. Na mindjárt folytatjuk oldalról, csak gyorsan leállítom teljesen a gyújtást, nagy lemerüljön az aksi.

Amikor elsétálunk oldalra a Grandis mellé, szépen odaérve, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy az elől zongorlak fekete műanyag betétek oldalra, már rögtön előről oldalra, már matt feketére fognak váltani, a kerékkeratív, az ajtók, illetve a hátsó, lökhárítónak a szélső része is matt fekete lesz, de egyébként az ajtón, ahol nem mellesleg az első keréknek a kerékkeret ívétől szépen emelkedik fölfelé ez a kis küszöbb vonal, ez a kis védővonal, a hátsó ajtón durván a közepéig, majd onnan szépen megint elkezd lefelé kanyarodni. Szóval itt alul a matt fekete műanyag betéten mind az első, mind a hátsó ajtón belül van még egy betét, ami zongora fekete csíkot fog magával hordozni. Természetes, hogy a külső visszapillantó tükreink azok zongorlak feketék, az is természetes, hogy a cápószony antennánk is zongorlak fekete, és nem mellesleg az is természetes, hogy a bioszlop is zongorlak fekete, és a külső visszapillantó tükörben ott van az irányjelző. Ezek ma már nem újdonságok. Az viszont egész jól néz ki, hogy oldalra milyen durván hátra nyúlik az első lámpa, illetve a nappali menetfény, valamint az irányjelző. Ez egyébként, hogyha az egész lámpavonalat vesszük, akkor az első keréknek az első keréknek a vonaláig húzódik oldalra az első lámpa. A hátsó lámpa nem húzódik annyira durván be, de azért ott is egyébként egész jól látható, és egész szépen behúzza. És ami még jó pofa, az az, hogy a hátsó ajtó mögött van egy picike kis ablakunk, és az ablakok egyébként alul króm keretet kaptak, alul króm csík, fölül pedig gumi, fekete, szép ez a keret. Van egy minimális spoilerünk, az a hátsó csomagtér ajtónak, illetve a hátsó ablaknak a vonalvezetés az egész szépen ferdén, tehát hogy sokkal ferdébb, mint egy SUV-től, amit megszokhattunk, már majd, hogy nem kupés, de azért annyira mégsem. És ami nekem tetszik, hogy ez a spoiler, ez ilyen egészen lapos, de mégis markáns lett a spoilere.

A fenlikről nem beszéltem, a fenlik azok ötkülősek, króm az a része, ami ugye a külső éle, és ezek is ilyen kis, hát ilyen kis majdhogynem krikketütők, vagy nem is tudom micsodák, de ez hogy látványos maga a... Tehát a fenlik egész látványosak lettek, és egyébként elég markáns nagy kerekeket kapott, szép kis peres gumikkal, furán néz ki, hogy egy SUV, ami ugye elvileg ilyen terepre is lehetne vele menni, meg lehet is egyébként, szóval ilyen fenliket, ilyen papucsokat kapott, na mindegy is. Fehérre vannak fújva természetesen a kilincsek is, ez nem újdonság, ez sem. Hátulról, amikor ránézel az autóra, akkor azt fogod látni, hogy hát itt is azért ezek is Renault elemek azért megtalálhatóak, és ami egy fura és szokatlan dolog, az az, hogy a két hátsó lámpa a szélénél kapott egy ilyen kis függőleges vonalat lefelé, majd hogy nem olyan, mint elől az a kis légbeömlő, de itt nem ömlik be a levegő, itt egy matt fekete műanyag betét, ez igazából csak egy dizájnelem, illetve nem csak dizájnelem, hiszen ez a rész, ez azért ugye a levegőt is majd úgy terelít hátrafelé. Az irányjelzőnk az a hátsó lámpának a közepén egy vízszintes csík, még maga a lámpa, egyébként az sem rossz, tehát az is jó pofa, szépen van megrajzolva. A felső része az egy vízszintes csík, majd a két szélén össze van kötve, ugye, mint egy fektetett U betű, és az alsó része, ugye, az irányjelző alatti részen pedig megszakítják ezt a vízszintes csíkot, és befelé, fölfelé, ferdén fölfelé 6 darab ilyen kis, hát nem, igen, 6 darab ilyen kis LED vonal lesz, szerintem egyébként szép a lámpája. Az ajtó az egész magasan fejeződik be alul, és a közepén van egy Mitsubishi logónk, míg a bal alsó sarkában ide is föl van írva, hogy Grandis. A hátsó csomag, illetve a hátsó lökhárítónál a zongorak fekete az csak 2 darab vízszintes betét, itt a rendszámtábla alatt, ahogy jövünk a széle felé, ott lesz 2 darab vízszintes betét, maga az alsó része az inkább ugye matt fekete, és legalul hátul, pedig egy ilyen szürke, hát nem diffúzor, de mégis egy szürke betétet kapott. És magukat alatú lámpák, azok pedig alulra, a szürke betéttől kifelé, szélre, felé lesznek elhelyezve.

Nyissunk már be ebbe a csomagtérbe, ezt még ugye nemrég hoztam el az autót, ezt még már tegnap, de akkor nem néztem be a csomagtérbe. Nézzünk be a csomagtérbe, benézzünk a csomagtérbe, egy merev karabtartót fogunk kapni, nem gumírozott szalaggal, hanem egy viszonylag merev szalaggal. Kapunk egy Grandis szőnyeget, ha a szőnyeget felemeljük, akkor viszont alá fogunk tudni. Szelyha, egész durva, egész sok mindent bele tudunk pakolni, ráadásul két részletben nyitható. Na, ez tetszik. Hagyományos izzót kapott kettő darab akasztót, az a csomagtérnek a bal oldalára, míg a jobb oldalon a kettő akasztó van, az ülések azok egyharmad, kétharmad arányban hajthatóak le, csak ki fogom mondani, és úgy néz ki, hogy ezúttal a vezető ülés mögötti hátsó ülést tudod egyharmadban, míg a szanyos ülés mögötti pedig kétharmadban lesz hajtva. Elektromosan nyílt, elektromosan csukodik, természetesen kézzel is be tudod húzni, illetve ki tudod nyitni. És egyébként, amikor így benne ülsz, akkor nem tűnik nagynak a hátsó szélvédő, hátsó ablak, és nem is nagy, de ki fogsz belőle látni teljesen pontosan. És a spoilerre még egy pillanatra visszatérve, úgy néz ki, hogy természetesen benne van a spoilerben a pótféklámpa, és a spoilernek a közepe az így kicsit le van nyomva, ez is ugye a légellenállást fogja elősegíteni, nincsen tetősínünk, viszont van tetőablakunk, erről majd bentről fogunk beszélgetni egy kicsikét, és még azt elfelejtettem mondani, ez a hátsó ablak, amit említettem a hátsó ajtó mögötti kis hátsó ablak mögötti lemez, egy műanyag elem, ez a műanyag elem is, ugye itt vannak benne ilyen kis vonalak, ilyen kis horpadások, kis élek, amik szintén a levegőnek a csúsztatását fogják, mármint a levegő suhanását fogják segíteni, és azt is elfelejtettem mondani, hogy a céoszlop, azaz a hátsó ajtónak az a céoszlop felső rész az ablak mellett, az is zongorlak fekete. Továbbá, még arról nem beszéltem, pedig fontos dolog, hogy a tükör előtt, az első ajtó előtt, a kerekeleti fölött van ilyen kis betét, ami egy zongorlak fekete, illetve ilyen ezüstös, hát olyan, mintha repülne, szállna valami, tehát ilyen kis érdekes valami, egyébként semmi értelme nincsen, mondhatnánk ezt is. Jó pofa, nagyjából design elem, és azért mondom, hogy nagyjából, mert természetesen a dizájnsága mellett azért ennek is van értelme, hiszen itt a levegő a tükör alatt ugye fut lefelé, tehát tükör lefelé is nyomja, ez a kis betét, ez pedig ugye megtörít a levegőt, és ezáltal kisebb lesz a tükör alatt, illetve a tükör mögötti örvénylés. Ezek mind ilyen kis trükkök, kis csintalanságok, ugye a mérnökök által elkövetve.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Elmondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Hempál Gyerekkórház. Ma átmenetileg megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Azt írta, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. A 3-as metró meghosszabbításának tervei készen állnak. Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonala a 3-as metró Káposztás-Megyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak, közölte a főpolgármester szerdán Facebook oldalán, reagálva Magyar Péter kormányfő és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatóján elhangzottakra. Közölte, most a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. Megnyílt az irányasereg.hu oldalon a regisztrációs felület a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra. Ruszin Szedni Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán jelentette be, hogy megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket fiatalitás címén eltávolítottak a hadseregből. A miniszter a bejegyzésében jelezte, hogy augusztus 1-én minden érintett katonát várnak a a honvédelmi központban. Most az irányasereg.hu oldalon megnyílt a regisztrációs felület erre a minisztériumi tájékoztatóra. Ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél, a csúcshőmérséklet így 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikados.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.

0: Abbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncol szép, ha őket is táncra fel.
8: Egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
8: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Chakatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Próza jelenet. Előadás hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Szintársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
2: Reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
1: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
7: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jó rádió! Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborba. Ma egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az idei nyáron is több ezer általános iskolás diák, köztük egyszülős, nagycsaládban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A táborozók részt vehetnek többek között sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon, koncerteken, kézműves foglalkozásokon és digitális kompetencia fejlesztő programokon is. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. Nem mindennapi látványt és komoly veszélyeket is felszínre hozott a Duna rendkívüli alacsony vízállása Horvátországban. Egy második világháborús légibombára bukkantak Kelet-Horvátországban, kicsit délebbre pedig csaknem 100 éve elsüllyedt hajóroncsára bukkantak. A helyiek elbeszélése szerint 1937 óta pihen a Duna medrében a hajó, bár a történetét nemzedékek óta ismerik a környéken, a roncs korábban még soha nem látszott ennyire tisztán. A helyi visszaemlékezések szerint a hajó mennyiségű szenet szállított, amikor ismeretlen okból víz kezdett beáramlani a törzsébe. A kapitány megpróbálta a partra irányítani a járművet, hogy legalább a rakományt megmentse. A manőver azonban nem sikerült. Az idősebb helyiek úgy emlékeznek, hogy a víz felszínére kerülő szenet annak idején csónakokkal gyűjtötték össze, majd tüzelőként használták fel. Ma egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozott a frontális felhősáv következtében, átmenetileg megnövekszik a felhőzet, emiatt szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, az északnyugati szél sok felé megélénkül, zivatarok környékén is lehetnek erős, akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma július 23-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 24 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a 2026 szaki napon Lenke nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek, egy rövid zene után innen folytatjuk.
3: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 23-án Lenke nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük a névnapjukon. A német eredetű női név, a Helen és a Magdaléna német becézet alakjából ered, ennek a magyar átvitele. Ünnepelnek még a Lenkék augusztus 18-án is. Becézésem Lenkécske, Lenci, Lencike, Lencsi, Lencsike és Lenki. A névjeles viselői Lórán Lenke színésznő és ön kedves Lenke. Ezen a napon köszöntjük még Apollinár, Apollinária, Brigitt, Brigitta, Laborc, Polina, Polla, Rázsony és Romola nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 23-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1290. július 23-ával kezdünk. Trónra lépett III. András magyar király. Lodomér esztergomi érsek Székesfehérvárot koronázta királlyá András herceget, az utolsó árpádházi királyt, aki 1301-ig uralkodott. Folytassuk a 19. századdal. 1829. július 23-án William Byrd szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt. Maradjunk továbbra is a 19. században. 1863. július 23-án született Bródy Sándor író. 12 évet ugrunk előre, 1875-re, július 23-án az angliai Devonban meghalt Isaac Merritt Singer, aki a varrógépnek köszönhetően lett dúsgazdag. Ugorjunk a 20. század elejére, 1914. július 23-án ultimátumot intézett az osztrák-magyar monarchia Szerbiához Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása miatt. Ez a vita vezetett az első világháború kitöréséhez. 3 évet ugrunk előre, 1917. július 23-án született Barbara Deming, amerikai politikai aktivista, szerző, pacifista, aki a feminizmus és az erőszakmentesség közötti kapcsolatról írt és beszélt. Folytassuk a 20. század második felével, 1955. július 23-án meghalt Cordell Hull, Nobel békedélyes amerikai politikus, külügyminiszter. Még mindig a 20. század, 1976. július 23-án megszületett Polgár Judit sakkozó, a legfiatalabb polgárlány. És végül, de nem utolsó sorban, 1995. július 23-án meghalt Rózsa Miklós, magyar származású Oscar-díjas filmzeneszerző. Ismertebb filmzenéi a Tű a szénakazalban, a Ben Hur, az Ivanhoe, a Dzsungelkönyve és a Bagdadi tolvaj. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet az apostolok cselekedetei második részéből.
1: Péter így válaszol: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. július 23-a csütörtök. Szent Brigitta Európa társvédő szentjének ünnepe. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 1-től 8. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Elmélkedés. Uram, mutasd meg nekem az utat, és készséggel követlek, akár a keresztig is. A mai napon ünnepelt Szent Brigitta rövid fohásza ez, amely jól kifejezi önátadását Jézusnak. Nem ő akarja meghatározni az utat, hanem Isten vezetésére bízza magát. Akkor is, ha az út nehéz, fájdalmas vagy áldozattal teli. Az engedelmes, Krisztushoz hűséges élet meghozza gyümölcsét. Brigitta előkelő családban született. Házasságban élt, 8 gyermek édesanyja volt, majd özvegysége után teljesen Isten szolgálatának szentelte életét. Misztikus látomásai világszerte ismertétették, de nem a rendkívüli élményei, hanem hűséges Krisztus követése tette őt igazán példává. A mai evangéliumban ezt olvassuk: én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. A szőlővessző nem élhet a szőlőtő nélkül, különben elszárad. Ha kapcsolódik, akkor életet kap és gyümölcsöt hoz. Ez a kép szinte visszatükrözi Brigitta életét. Élete minden szakaszában Krisztushoz kapcsolódva élt. Feleségként, édesanyaként, özvegyként, zarándokként, rendalapítóként. A szőlővessző időnként metszésre szorul. Brigitta is sok veszteséget, fájdalmat, gyászt élt meg, de minden sebből új élet sarjadt. A metszés fájdalmas, de nem halálos. Az atya a szőlőműves, aki nem pusztítani, hanem éltetni akar. Jézus Krisztus élő szőlőtő. Köszönöm, hogy engem is meghívtál, hogy veled éljek. Taníts engem hűségre. Ne engedd, hogy csak külsőleg kötődjem hozzád, hanem valóban belőled éljek. Adj erőt elfogadni a metszéseket, amelyeken keresztül gyümölcsözőbbé akarsz tenni. Formálj engem is olyanná, mint Szent Brigittát. Imádságos, türelmes, bátor tanítványoddá. Add, hogy ne magamért éljek, hanem érted, hogy életem gyümölcsöt hozzon az örök életre. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy ne, hogy milyen a világ.
2: Omega!
5: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy németországbeli és angol szakértők megállapították, hogy a váratlan zajok a pupilla tágulását okozzák? Valószínűleg a sebészek, órások és más finom munkát végző emberek ezért nem szeretik a zajokat, munkájuk során megváltozik a szemük fókusza, ami lehetetlenné teszi a tevékenységüket.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1664. A török veresége Szent Benedeknél. 1674. Megindul Budapesten a Schwab-hegyi fogaskerekű vasút. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A magyar gazdaságban érdekes folyamatok zajlanak, ugyanakkor a forint árfolyama is jelentős változásokon ment keresztül. A forint gyengülése csütörtök reggelre volt jellemző, amikor is a főbb devizákkal szemben gyengült a nemzetközi devizakereskedelemben. Ezzel párhuzamosan a magyar sztárok fellépdíjai is elszálltak, egyes top előadók akár 1 millió forintot is elkérnek 40 perces fellépésükért. Mindeközben a helyi adók lekérdezésének menete is fontos kérdés, amelyet lépésről lépésre lehet megismerni a MÁK helyi adó portáján keresztül. A Magyar Energetikai és Közszabályozási Hivatal MKH társadalmi egyeztetésre bocsátotta a szélerőművi kapacitások kiosztására vonatkozó pályázati kiírás tervezetét, amely hatalmas rohamot indíthat el a milliárdos üzletért, és Magyarország rezsinagyhatalom lehet. Ugyanakkor a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX történelmi zárócsúcsot döntött meg 0,61%-os emelkedéssel, 1,71 ponton zárta a kereskedést szerdán. Ezek az események együtt adják ki a magyar gazdaság jelenlegi képét, amelyben a változások és a fejlődés egyaránt jelen van. Zene után folytatjuk.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Folytatjuk műsorunkat. A digitális banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés szűk keresztmetszetének megszüntetése a fogyatékkal élők számára kiemelt téma a szakmai találkozókon, ahogy erről beszámoltunk a Vakok Vietnami Egyesülete és a Központi Egyesület fiókjaival közös szakmai találkozóról. Emellett egy édes, mégis kihívásokkal teli szerelmi utazás után egy látássérült fiatalember feleségül vette gyönyörű feleségét, amiről olvasható portálunkon. A Bácsvakok Egyesülete újbóli balatoni lázra hív, ahogy augusztusban ismét vízparti kikapcsolódásra invitálják tagjaikat. Kiemeltük, hogy a családi pótlék utalása 2026. augusztusban két alkalommal történik, és az utalás pontos időpontjait is megtalálhatják olvasóink a hobbiradio.hu oldalon. Végül a digitális állampolgár program fejlesztéséről is beszámoltunk, kiemelve, hogy az E-Foész folyamatosan együttműködik a fejlesztőkkel, hogy a DAP mobiltelefonos alkalmazás és az ahhoz kapcsolódó honlapok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. A részletekért látogasson el a hobbiradio.hu oldalra. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében sok érdekes műsorral várjuk Önöket. 13 órakor a Geri Szó című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Geri lesz a házigazda. 15 órától a Délután című műsorunk következik, benne interjúkkal, riportokkal, tudósításokkal kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor az Anonymous műsora, a művészarccal találkozhatnak, ahol a művészet és az emberi történetek kerülnek középpontba. 17 órától a Nekem 80 című műsorunkkal folytatjuk, amelyben a 80-as évek zenéi szólalnak meg. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval tájékozódhatnak a nap fontosabb eseményeiről, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órától egy külön...
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Ma csütörtök van, és az időjárás igazán változatosnak ígérkezik. A mai napon 26 fokos csúcsot várhatunk, míg az éjszaka minimuma 18 fok körül alakul. Az eső esélye 57%, tehát érdemes esernyőt vinni magunkkal. A napsütéses órák száma 4, és az UV-index 6, szóval aki kimegy a szabadba, az ne felejtse el a napkrémet. A szél sebessége elég erős, 62 km/h számolhatunk, ami nyugati irányból fúj. A holnapi napot tekintve 25 fokos maximum hőmérséklettel számolhatunk, míg a minimum 15 fok lesz. Az eső esélye jelentősen csökken, mindössze 20%, tehát egy szárazabb napot remélhetünk. A napsütéses órák száma 7, az UV-index továbbra is 6, és a szél sebessége kissé csillapodik 41 km/h. Pénteken aztán igazán kellemes időre számíthatunk, 29 fokos maximummal és 17 fokos minimummal. Az eső esélye 0%, tehát egy tökéletes napsütéses napot remélhetünk. A napsütéses órák száma 11, az UV-index 7, és a szél sebessége tovább csökken 26 km/h. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, 13 órakor a Geri szó következik, Gerivel. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm a figyelmet, Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Éjszakai járatokat indít a MÁVA Campus Fesztiválról. Már menetileg megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Budapesten rendezi meg a központi pontot partit. A ponthatárokról a felvételizők először itt értesülhetnek. A rendezvény központi helyszíne idén az ELTE Lágymányosi Kampusza lesz. A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel, ugyanis Debrecenben, Egerben, Győrött, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécset, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is lesz ponthatárváró rendezvény. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról, a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat szeden az MTI-vel. A közlemény szerint a július 22-től 26-ig tartó fesztivál alatt a DKV egyes villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és a vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Újabb látogatók próbáltak mobiltelefont bejuttatni a börtönbe. Két hozzátartozó a szabályokat súlyosan megsértve a budapesti fegyház és börtönben egy mobiltelefont adott át a fogvatartottaknak a plexifal fölött, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága az MTI-vel. Az vált gyanússá, hogy alig beszélgettek és folyamatosan figyelték a környezetüket, ezért később megmotozták a fogvatartottat, ekkor került elő a kis telefon. Megjegyezték, hogy a leggyakoribb tiltott tárgyak, mint például a mobiltelefon, gyógyszer vagy bármely kommunikációra alkalmas eszköz bejutása súlyos biztonsági kockázatot jelent, a hozzátartozók felelősségét a rendőrség vizsgálja. Egyre több gyermek óvodai felvételét kénytelenek elutasítani a kötelező védőoltások hiánya miatt Dalmáciában. A horvát előírások szerint csak az a gyerek vehető fel az óvodába, aki életkorának megfelelően megkapta a kötelező oltásokat. Ez alól kizárólag az orvosilag igazolt ellenjavallat jelent kivételt. Splitben az idén beadott 1591 felvételi kérelem közül 208 olyan gyerekre vonatkozott, akinek orvos indok nélkül hiányos volt az oltási dokumentációja. Tavaly még 106 ilyen kérelmet nyújtottak be. Az óvodai szakembereket tömörítő egyesület szerint korábban az oltást elutasító szülők többnyire be sem adták a gyerekük felvételi kérelmét, az utóbbi időben azonban egyre többen próbálják beíratni gyereküket, annak ellenére, hogy nem felelnek meg a feltételeknek. Ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél, a csúcshőmérséklet így 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
2: Hobby Rádió. A
3: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
4: Sziasztok, mindenkinek nagyon kellemes időtöltést kívánunk. Itt a Hobby Rádióban kezdődik a Geri Show 13 és 15 óra között, mert hogy csütörtök van, én itt a mikrofon mögött Geri vagyok, de itt van velem feleségem, kincsem, Fruzsi is. Szia!
5: Szia szívem, én is mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a mikrofon mögül.
4: Na hát örülök, hogy itt vagy ismételten, hiszen odakint most egy kicsit hol borongós az idő, hol süt a nap. Jelen pillanatban egyébként kissé szeles, én már voltam kint, úgyhogy nincs olyan nagyon-nagyon nagy meleg, jéghideg sincs, hát olyan kellemes, kicsit fúj a szél, úgyhogy nagyon jó idő van. Ide bent egy kicsit füllettebb, de hát ez
5: olyan döntse el magának, mi?
4: Egyébként igen. Mindenki megtalálhatja a saját kedvére való időt. Én azt gondolom. geri.kukac@hobbiradio.hu, ez az e-mail címünk, ide írhattok véleményt, ötletet, javaslatot, illetve a www.hobbiradio.hu weboldalon pedig megtaláljátok azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tudjatok valamit a rádióról, de le is töltetitek az applikációt, aminek a segítségével tudjátok hallgatni a Hobbirádiót, akárhol is vagytok, és van internetetek, és még híreket is tudtok benne olvasni, vagy belőle. Ezen kívül pedig 2 óra után, na mi következik?
5: Bibliai gondolat.
4: Így van, amely hétről hétre mindig újabb és újabb gondolatokkal örvendezteti meg a kedves hallgatókat. Hát természetesen van, amikor ismétlünk, most azonban új gondolat lesz majd.
5: Na és mesélj egy kis kulisszatitok. Milyen na. Így?
4: Hát nem tudom, hogy mennyire fogja ez a kedves hallgatókat érdekelni, de az történt, hogy színpet lépett, igen, beszélni.
5: Tanulj meg előbb beszélni. Nem, hanem, hogy így maga a kivezérlést, hogy éled meg így.
4: Viszonylag jó még, majd egy kicsit össze kell hangolni, hogy megfelelő hangerővel legyen a rádió is, meg a képernyőolvasó. Mert hogy az történt, akkor már mondjuk gyorsan meséljük el, aztán zenéjünk. Egyébként ma is lesznek izgalmas témák, mert hogy ugye te mindig összegyűjtöd őket, és hát van bőven téma most.
5: Ezeket, hát igen.
4: Ezeket még akkor gyűjtötted össze, amikor még tökéles volt a szemem. Na, mindegy, ez egy...
5: Jó, na, ne sírasd már magadat.
4: Na, hát az történt...
5: Hát ne sírasd magadat. Tudod.
4: Nem, itt az történt, hogy ugye nemrég volt a születésnapom pár napja, ezt nem azért mondom, hogy most mindenkinek
5: boldog,
4: rohanjon.
5: Boldog születésnapot, bocs. Jó.
4: Jó, ez kihagyhatatlan volt, igen. Nem, hanem, hogy az történt, hogy...
5: Mi a szülinapot? Hát igen.
4: Bárhogy micsoda.
5: Mondod, hogy ez kihagyhatatlan volt. Mondom, mi a szülinapot? Hát igen.
4: De nem csak arra gondoltad, nem egyébként, hogyha kimarad, kimarad. Aki kimarad, az lemarad, tudod, ez így szokott.
5: Tehát pénteken a szülinapodon, a 47. szülinapodon.
4: ami csak 42 egyébként.
5: Jó, akkor egyezünk egy 40-be, na.
4: Na. Hát tehát az történt, hogy el kellett, hogy raknom...
5: Pont pénteken.
4: Igen. El kellett raknom a távcső szemvegemet. Amit ugye már körülbelül 30 éve használtam, tehát 11 éves koromtól kezdve, és hát akkor volt az a nap, hogy puff, ezt el kell rakni, mert hogy már nem tudok vele olvasni, és már nem látok úgy a jobb szememre, hogy lássak a távcső szemüvegen keresztül. Tehát eddig úgy volt, hogy távolra már nem láttam, meg minden homályos volt, de a szemüvegben még egész élesen láttam a sötét háttéren világos betűket, tehát azzal nem volt baj. Na de most ennek vége. És hát képernyőolvasó, kőkeményen, mindenben.
5: Hát figyelj, ez Mac-nél vicces volt, jó volt, gyönyörű volt, gondolom. Most így Windowsnál?
4: Hát, lehetne jobb is, de a lényeg az,
5: miért? Hogy miért? Figyelj, én azt mondom neked, egész hogy örülj neki, hogy így állsz, ahogy most állsz, mert én annó azért úgy voltam vele, hogy azért nekem nem voltak nagyon vakismerőseim, barátaim, nem volt még ez a jó hang a képernyőolvasomhoz. Hát ugye ez 2011-2-1.
4: Igen.
5: 11-ben volt, és azért én így eléggé magamra voltam. Tehát konkrétan még abban az időben nem volt úgy beszélő telefon se, legalábbis nekem.
4: Hát akkor léteztek ilyen beszélő telefonok egyébként. Sőt,
5: mi?
4: Akkor...
5: Mi? Nokia? Volt, nem? Mi? Hello, mi? Nem. Nokia.
4: De egyébként számítógépen már akkor, azt hiszem, akkor jelent
5: de...
4: Akkor jelent meg a Mariska hangam úgy, amit nagyon dicsőt.
5: Oké, csak nekem nem volt.
4: Hát neked nem volt.
5: Figyelj, nekem egy demo képernyőolvasom volt, és cső.
4: Amit 40 percenként újra kellett építeni.
5: Igen. Hát, nem, igen. Magát az egész számítógépet.
4: Tudom, mert különben nem ment.
5: Tehát konkrétan mi? Hol volt beszélő telefon? iPhone? Elérhetetlen volt.
4: Hát nekünk igen, tehát tényleg úgy hát
5: figyelj, konkrétan egy Nokia telefont, most bocsánat, de részletre kaptam meg édesanyámtól, szóval innentől kezdve.
4: Hát igen, ez érthető is egyébként, hogy így alakult. Na!
5: Ezzel szóval... azt akartad mondani, hogy csórók a magyarok?
4: Nem, dehogy is, hát hogy lennének már, hát most már ugye nem?
5: Hát illetve lehet, most már mondjuk lehet, hogy igen.
4: Ja, most már igen. Most tudod, most még van a tartalék, még a maradékot.
5: Ja, igen, tudod, maradék 16 ajándéket éljük fel mi.
4: Ez pár hét, tudod, pár hét alatt, pár hónap alatt kifut.
5: Ja, szublimálódik, akkor... tudod, elpárolog.
4: Így van. Pont összefogy el minden, tudod, és ja. Akkor... Addig még most a tartalékból el van ja. Mindenki.
5: Nem, legyünk mi is sünök, legyünk a sünökkel, aludjunk meg a medvékkel, tudod?
4: Hát a medvék alszanak téli álmot egyébként.
5: Jó, a sünök már ősszel kezdik.
4: Na tessék. Tényleg ők is behúzódnak, ezt úgy nem is tudtam.
5: Hát csak tudod, mi a baj az asszály miatt, hogyha a fák is kiszáradnak, már avar se lesz.
4: De, pont, hogy az lesz. Hát leesnek a levelek.
5: Gondolom hallottad, hogy hogy járt a kukorica, mi?
4: Azt tudom. Nem is lehet látni a... Most mondhatom nyugodtan, mert volt termék megjelenítése. Lidlben nem is lehetett látni ezért csöves kukoricát. Még nem hallottam most, hogy van.
5: Csöves kukoricát, hát azt ne is.
4: Tudod, melyik az a... Vagy mi a neve, tudod? Amit meg lehet főzni.
5: Igen.
4: Na. Hát azt úgy hívják.
5: Hát, vagy 1000 forint per csöve, tudod.
4: Az lehet, na hát úgy nem éri meg, mert én legalább 4-et megeszek egyszerre.
5: Hát jó, nyuszim, ha úgy lesz, akkor megeszünk 2-t, azt félbevágjuk, tudod, azt már is ott a 4.
4: Ez igaz. Tudod, a hasam mindjárt beindul, úgyhogy erről már ne is.
5: Figyelj, nem lesz ez, nem lesz az, majd megszokod.
4: Majd inkább te is, hogy majd.
5: Mert miért is?
4: Hát nem lesz haj a fejeden.
5: Miért is?
4: Már megeszem, tudod.
5: Ja, azt tudjuk.
4: Egy is este kipróbáltam, megettem anyakad. Na, de megyünk tovább, úgyhogy mindjárt jövünk a jobbnál jobb témákkal. Tehát komolyra fordítva a szót, egy kicsit ez történt, hogy most mondja mindenképpen nyomasó. Nem baj, mert ez van, tehát ez ilyen kis ilyen átalakulás.
5: Jó, én azt mondom, hogy két évvel ezelőtt már ezt tudtuk.
4: Jó, hogy igen.
5: Megfutottuk.
4: Jó, hogy akkor elkezdtük a dolgokat, mert különben eléggé nehéz lenne. De jó, hogy ezen is meg vagyunk, ezzel is túl vagyunk, úgyhogy ennek mindenképpen örülök, és teljesen jó, hogy megtanítottad ezeket a dolgokat, amikre tényleg ilyen alapszükség van.
5: Hát de képen jó, sőt, azért még nem szólsz.
4: Nem baj, de ezt én még hibriden használom, ugyanis a bal szemem még némileg.
5: Figyelj, azt mondom neked, hogy ez már nem olyan nagy kunst.
4: Nem baj. Egyébként így olvasni...
5: Merint így megmutatni, mert...
4: Igen. Hát olvasni nem nagyon tudok vele bal szemmel, ezért kell a képernyőolvasózás, így teljesen jó. Na de ne is untassuk a kedves hallgatókat, menjünk tovább, 3 nagyszerű felvétel következik, utána pedig jön majd az első téma, amiről majd beszélgetni fogunk, úgyhogy megyünk tovább, haladunk, mert rengeteg téma van. Nem is egy ilyen szöveges dokumentum, hanem több. Úgyhogy van bőven, szerintem még jövőre is ilyenkor még itt tudunk.
5: Akkor most menne, gyűjtsek.
4: Attól még lehet. Gyűjtet, nyugodtan, mert lehet, hogy később már nem tudsz honnan, mert megvegzálják a dolgokat, tudod.
5: Jaj, mi megvegzálják, te?
4: Hát, hogy majd nem lehet minden, szóval majd nekünk is VPN kell, mint egyeseknek. Tudod.
5: Drágám, lesznek szórakoztató hírek, csak tudod, minek a kapcsán.
4: Hát majd persze, majd...
5: Tirin-tirin-tirin-tirin-tirin megtette, hogy nem tudom én...
4: Minden egy adott helyre fut össze, minden egy adott...
5: De minden miatta lesz jó, tudod.
4: Így van.
5: És

0: Na, köszönöm, itt vagyunk veletek ismét. Ez itt a Geri Show, a Hobby Rádión belül, és ahogy ígértem, megkezdjük a témákat. Igen, egy kicsit le kellett halkítanom fülembe az adást azért, hogy halljam itt a képernyőolvasót is. Na jó, hát ez ennyit a kulisszáról szerintem, nehogy elszaladjanak így a kedves hallgatók, de nekem ez még személy szerint egy kicsit új, de hát majd bele fogunk jönni, én azt gondolom. No, hát ebben az évben is megtartották a CES konferenciát, tudjátok, ahol mindenféle elektronikai kütyűt mutogatnak be, Las Vegasban volt az idei, és nagyon érdekes dolgokat mutattak be, többek között, hát most néhányat így felsorolunk, mesterséges intelligencia, hát ugye az most nagyon nagy forradalmát éli tulajdonképpen, mert ugye egyre több mindenbe bele súlykolják, beleteszik.
1: De minek?
0: Hát ennek van talán előnye is, de van hátránya is, tehát hogy most már itt teljesen nem csak így ilyen program, hanem fizikailag is. Hát én már azt gondolom, hogy nem sok van ahhoz, hogy legyen egy robot vagy akármi, ami rendelkezik mesterséges intelligenciával. Valamelyik adásban beszéltünk egyébként erről is. De képzeld el, hogy vannak olyan legók, amik ilyen okos legók. És ebbe is bele van téve a mesterséges intelligencia, tehát gondolj bele, hogyha építesz egy Star Wars hajót, vagy mit, én akármit, akkor tud igazodni hozzá a bábú. Tehát, hogyha ilyen Lego bábú van, akkor tudja, hogy na, akkor most ő milyen szerepet tölt be, és akkor olyan effekteket ad ki magából, olyan hangokat, ami a Star Warshoz illik például. De emellett fejlesztenek egy olyan okos gyűrűt is, amivel hangfelvételeket tudsz rögzíteni. Na, ez valakinek nagyon előnyös lesz.
1: Király!
0: Remélem, tesznek bele egy kis ledet, ami villogó felvétel között.
1: Nagyon jó, király! Minden kedvet politikai pártagunknak ajándékba adnék egyet-egyet különböző színekben.
0: És akkor ráadásul nem is kéne, hogy levegyék, ugye most azon
1: remek,
0: gondolkodnak, király, hogy a telefont kitiltják onnan a parlamentbe. Hát a gyűrűt azt nem kell, tudod, ez lenne a jegygyűrű, tudod?
1: Igen.
0: És akkor nagyon hosszú felvételeket lehet vele készíteni, és jó minőségben ráadásul, és ezeket képzeld el, hogy egy mesterséges intelligencia neked ezt össze is tudja foglalni, meg is tudja úgy csinálni, mert bele lesz a gyűrűbe építve. Tehát
1: jó,
0: ennek
1: oké,
0: ez a lényeg.
1: Ezt adom.
0: Na, ez lesz a lényege. Akkor van egy olyan számítógép, talán a HP, hogyha jól értettem, akkor a HP gyártotta egy billentyűzet, amiben bele van építve egy egész számítógép, egy nagyon fejlett csippel ellátva. Ebbe is van mesterséges intelligencia. Van benne mikrofon, hangszóró, hát, hogy aztán képernyő van.
1: Vakoknak minek képernyő? Jó, ha ezt
0: az
1: is
0: igaz.
1: Adom.
0: Úgyhogy ez teljesen oké. Illetve egy olyan mérleget is fejlesztenek, képzeld el, ami nem csak a testsúlyodat méri, nem csak a testzsír százalékot, arra már a mai mérlegek is képesek. De a sejt összetevőidet, az összeteljes diagnózist össze tud rólad állítani.
1: Nagyon jó.
0: Milyen a vérképtől elkezdve mindent.
1: Nagyon jó.
0: Hát ilyen a skifiben van csak egyébként, de nagyon-nagyon durva. Ezt is.
1: Rász a mérlegre, már csak 8 napod van. Kösz. Hozzabáljunk. Mi?
0: Tényleg. Nem, egyébként ezt valószínű, hogy azért azt nem fogja, tehát azt mindenféleképpen hozzátették a cikkírói, hogy ez nem fog minősülni teljes orvosi diagnózisnak, tehát ettől függetlenül még orvoshoz kell menni, hogyha olyan dolgok vannak, csak nagyjából kapsz egy képet erről. És akkor még van egy olyan, az Nvidia, majdnem Nvidia-t mondtam, ugye nagyon sokat használom, Nvidia, ugye ez a videókártya gyártó a világon az egyik legnagyobb. Na most egy olyan mikrocsipet fejlesztett ki, ami legalább 50-szer olyan gyors teljesítményű, mint a mai processzorok. Hihetetlen nagy teljesítménnyel van, és különféle hálózatokat lehet összekapcsolni. Sőt, ráadásul ugyan mesterséges intelligencia miatt csinálják ezeket, mert azoknak nagyon nagy erőforrásokra van szükség.
1: Várja, lassítsunk. Ugye az én mi laptopunk az tavaly jelent meg, de most, hogy ez 50-szer gyorsabb, mi van?
0: Hát ezek nem is ilyen otthoni felhasználókat. Most nem akarom lenézni az otthoni felhasználókat, de nem ilyen otthoni felhasználókat.
1: Figyelj, majd megbüntet a laptopod, várja.
0: Nem fog meg, sőt, hát most fejlődik. Ez nem az én reszortom, de épp ma jelent meg a Be My Eyes a Mac-re is, úgyhogy most már...
1: Majd azt mondja, hogy kisgazdám leszóltál, tudod?
0: Ezért aztán nem vagyok hajlandó bekapcsolni. Hát én attól azért tartanék, ha nem akarom bekapcsolni.
1: Én is.
0: Nem már. Ezt ne csinálja. Nem, egyébként teljesen
1: nagyon megbízható, kiskezes.
0: Nagyon, nagyon igen. Na úgyhogy ezek vannak így nagyjából, amik így megjelentek, ugye rengeteg vállalat franciától elkezdve, akkor a Samsung is gyártott valamit, tehát nagyon sokféle minden előket. Ezek voltak a legfontosabbak, ugye most mindegyik nagyon a mesterséges intelligenciára épített. Hát az a baj, hogy én szerettem régen olyan legókkal játszani, mert nagy volt a képzelőerő régen, én azt gondolom, amikor építettél valamit, és akkor te eljátszottad, hogy az most az micsoda. Én így voltam legalábbis. Na most, hogyha ehhez megvan a hangeffekt, meg minden,
1: akkor el fog
0: tompulni a képzelőerő. Te is ezt gondolod?
1: Igen, hogy el fog sorvadni a fiataloknak az agya szintre.
0: Hát egyébként igen. Úgyhogy most már meg, hogy nem fognak játszani ilyen egyszerűbb játékokkal, mert az unalmas lesz számukra, és akkor azt nem akarják.
1: Hát igen.
0: Na úgyhogy minden évben megrendezik ezt a konferenciát, ahol mindig új kütyüket mutatnak be. Egyébként ezek most még nagyon drágák különben, de nagyon hamar el fogunk odáig jutni, hogy már mi is megvehetjük. Tehát már mint így átlag emberekre gondolok, hogy nyugodtan hozzáférhetünk majd ezekhez a dolgokhoz. Tudod, eljön az a korszak, amikor az ilyen kütyüket utánunk dobálják majd.
1: Uh-huh.
0: Hát ilyen volt annak, éppen most beszélgettünk nemrég, ugye itt az adás előtt még az iPhone-ról, hogy 2011-ben már talán volt iPhone, de még elérhetetlen volt nekünk.
1: Hát igen.
0: Most meg ma már, oké, tudom a részletre, de mi nem szoktunk ilyet csinálni, de ki lehet hozni ugye üzletből. Utána dobják szinte különféle kedvezményekkel az iPhone-t. Na hát így lesznek ezekkel a technológiákkal is. No, hát akkor megyünk tovább. 13:30 van, ez azt jelenti, hogy mindjárt 1:30 múlva jönnek a hírek. Úgyhogy most pedig megyünk tovább, zenélünk még egy kicsit, aztán jön a következő téma itt a Hobby Rádióban. Addig is tartsatok velünk, minden új hallgatónak, akik most csatlakoztak, kellemes rádió hallgatást nektek. Itt vagyunk Kincsemmel, feleségemmel, Frúzsival, a Geri Show-ban egészen délután 3-ig, úgyhogy érezzétek jól magatokat velünk.
2: Hobby Rádió.

0: Bull és Chris Ragalera közös felvétele forgott az elmúlt percekben, a dal címe az volt, hogy Feel This Moment, vagyis élvezd ezt a pillanatot. Hát nem tudom, nem mindegy, hogy mikor hallgatja meg az ember ezt a dalt, mert nem, nem minden pillanatot lehet élvezni. Hát, de igazából tudjátok, mit mondok, mindig ki kell szedni a jót az adott helyzetből, szerintem, és akkor oké. Nem azt mondom, hogy mindenki dugja homokba a fejét, és akkor nem foglalkozom semmivel, dehogy is nem. De valahogy szedjük ki a jót is.
1: Figyelj, érdemes néha nevetni.
0: Igen. Na meg hát, hogyha már itt tartunk, hogy a jót is ki kell szedni valahogy a dolgokból, akkor tulajdonképpen van egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom már, mikor készítették ezt a kutatást, ez nem ma, de a lényeg, hogy még talán ma is érvényét megtarthatja. Van egy bizonyos civil szervezet itt Európában, amely az almafajtákat vizsgálta meg, többek között Magyarországról is ötféle almafajtát megvizsgált, és azt mondták, hogy az idegrendszerre akár káros hatású vegyszereket is tartalmaznak az almák sajnos. Pedig ez nem így van, mert hogy erre nagyon odafigyelnek, különösen itt a magyar almafajtáknál, hogy ne történjen semmi gond. Hát ugye muszájak vagyunk vegyszerekkel kezelni az almákat azért, hogy ne lepjék el a különféle kártevők. Meg azt is vizsgálták, hogy ugye kevesebb vitamin is van a mai almákban. Tehát a mostani almákban, mint a régen, mondjuk 40-50 évvel ezelőtti almákban még állítólag több volt a vitamin. Hát nem tudom. És azt mondják, hogy ugye állítólag nem is olyan releváns ez a kutatás, azért nem, mert hogy csak 5 magyar almafajtát vizsgáltak, holott azért Európában van 59 féle alma, és hát ugye ezeket nem mindet nézték meg rendesen.
1: Hát igen, mert most gondolj bele, kényszerérlelés, gázban érlelés, mindenfélében érlelés, ugye nem a természet érleli ezeket meg.
0: Hát nem, meg ugye előbb leszedik őket, utána pedig kamionba teszik, és úgy hozzák.
1: Zölden.
0: Zölden, így van. Hát nem tudom, magyar almáknál azért máshogy van. Én ettem nagyon finom almát pár hónappal ezelőtt. Itt az udvarunkban nő egy almafa, és akkor véletlenségből kaptunk 2 vagy 3 szem almát.
1: Egyet.
0: Az egy volt?
1: Egy.
0: Ó, azt hittem legalább 2, de mindegy, jó van. És annyira illatos volt, ahogy ugye fölvágtad, hogy tőled jó messze is lehetett érezni, igen, az illatát. A bolti almáknál nem feltétlenül lehet ezt a finom illatot érezni. Bár nem mondom, a boltban is vannak finom almák, de közel se annyi fajta, annyiféle finom alma, mint ami a természetben.
1: Igen, mert azok már sokkal jóval, sokkal drágább biokategóriák.
0: Igen. Hát pedig nagyon-nagyon finomak. És mennyi vitamin van benne? Én nem tudom, régen voltam egy olyan rendezvényen, ahol nem kellett volna lennem, na mindegy, tehát ezt most nem hangzik, ez egy 20 éve volt már lassan, és ott annyira elmondták, hogy jaj, mert a nagymamáink azt mondták, hogy az almának a héjában van a vitamin, és hogy most már sokkal kevesebb vitamin van az almában, és emiatt kell szedni különféle szereket, na ez
1: jó, hát ez meg az agymosás volt.
0: Az persze. Az tény egyébként, hogy manapság, mivel előbb szedik le az almát, az elképzelhető, hogy kevesebb vitamin van a héjában, mint régen volt.
1: De egyébként így, ahogy mondtad, hogy így milyen rendezvényen, hát gondolom azt kimondható, hogy emelem, nem?
0: Hát emelem, igen.
1: Képzeld el, olvastam múltkor, hogy YouTube-on, hogy már az amerikaiak se fogadják el úgy az emelemet.
0: És ez volt az egyik, az igen, és ez volt az
1: mert
0: egyik.
1: Mert konkrétan megmondják, hogy minek vegyék meg drágában a cuccokat, hogyha a drogériákban, meg Walmartban meg lehet venni
0: sokkal
1: olcsóbban, meg mondjuk ott van akár a Whole Foods, ahol meg sokkal egészségesebb cuccokat lehet megkapni. Mint így emelem be az ilyen mesterséges dolgok.
0: Hát igen, egyébként ez tényleg így van. Hát nem is foglalkozunk már emelemmel, na ott beszélgettek így az almákról, hogy mennyire kevés vitamin van benne. Hát nem tudom, megmondom őszintén, én annyira nem vagyok almás igazából, tehát nekem az nagyon kellemetlen.
1: Miért azt mondtad, hogy amikor én megpucoltam, felvágtam, akkor úgy...
0: Finom volt, persze, meg hogyha fölvágom magamnak, akkor én, tehát ez ilyen érdekes, mint van, aki a répára mondja azt, hogy ha a négyzet alakul van fölvágva, akkor nem szeretem, ha karika, akkor úgy megeszem. Tehát ez éppen olyan...
1: Jó, én most már minden, hogy megeszem.
0: Nem akartam mondani, hogy te voltál.
1: Nem muszáj.
0: Nem akartam. De egyébként az, hogy az almát én régen nem szeretem. Nekem volt egy nagyon kellemetlen történetem vele. Szerintem ezt nyugodtan elmeséltem. Miért ne, hogy mindenki tudja. Mert más is járhat így egyébként. Tehát gondolj bele, van egy finom alma, és beleharapsz, és Na, a következő történt. Nagyon emlék, nagyon szerettek dohányozni. Naponta két doboz cigit elszívtak, öten. Mindezt egy...
1: Az na, 10 doboz
0: benne. Hát mindezt egy nappali szobában. Kaptak rokonoktól almát, egy nagy rekesszel, ilyen nagy láda almát, azt föltették a szekrény tetejére, hogy ott legyen szépen, ott sorakoztak az almák. Amik a füstöt mind magukba szívták. Na most, iskolában miért nem vittem almát? Beleharaptam az almába, és az a kesernyi és nikotin ízet köptem is ki, és úgy megutáltam
1: az almát. Csodálatos, amúgy gondolj bele, az az almot lélegzett, tudod?
0: Igen. Kegyetlen volt, nagyon rossz volt. Úgyhogy azóta én nem ettem meg az almát. Aztán eljött egy idő, amikor mégis én megettem, de akkor nem szerettem harapni, mert az nem jó, akkor utána fölszeletelve, akkor úgy megettem. Hát most úgy vagyok vele, hogy megeszem az almát, mert vannak finom almák. Most se harapom, fölszeleteljük, és úgy megeszem.
1: Hát meg most már hűtőbe tartva más.
0: Persze, tehát azért meg nem dohányzunk mellette, tehát az nagyon, az alma nagyon képes magába szívni.
1: Meg alapból nem dohányzunk,
0: szóval. Nem, így van. Miért? Úgy mondtam, hogy nem dohányzunk, vagy? De nem,
1: azt mondtad, nem dohányzunk mellette.
0: Hát, mellette se? Na, tehát így. Na úgyhogy vannak ilyen érdekes kutatások, de ezeket mindig nagyon meg kell nézni, mert mindig ilyen egy oldalúnak tűnhet akár, hogy fú, mert nem tudom, különösen az érdekes, ez még nem akarok itt konteót gyártani, de valami nagyon arra hajaztak, nem tudom, aztán egy éve volt, vagy nem is tudom, hogy mert a magyar almák azok nem jók, és tele vannak vegyszerekkel. Miért lennének? Tehát, hogy teljesen jók. Mert hát, hogyha külföldön veszel almát, mondjuk az is jó.
1: Figyelj, attól függ egyébként, hogy ki csinálta, mert valószínű, hogy ez a magyar mezőgazdaságnak is kicsit
0: valamilyen a európai civil, szervezet.
1: Jó, hát akkor tudjuk, akkor nagy demokráciában jó van.
0: Olyan, aki egyébként kötekedni szokott, így legalábbis így a cikkből kivéve, tehát így kötekedni szokott ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Na hát nem tudom, hogy ti szeretitek az almát. Én például a kompótot nagyon, alma kompótot.
1: Csináltál is tavaly.
0: Egyébként igen. A sült alma is nagyon finom, vaníliás cukorral megspékelve, meg anélkül is jó. Nagyon finom. Várj, hogy is volt? Azt úgy találtam ki, hogy tegyünk vele, nem én jó, nem én találtam ki, hanem úgy, tehát, hogy tegyünk vele vaníliás cukrot.
1: Nem tudom, a rendszerbontó koncerten rosszul voltunk így, amikor online néztük, és akkor sütöttünk először.
0: Tényleg. Kimentünk, hogy na, ezt már nem bírjuk tovább, este 11-kor, ami mindig tart, hát nem igaz, és akkor megsütöttük az almát. Na, annak a napnak az volt az egyetlen egy nagyon jó dolga, hogy tényleg megettük azt a finomat. Na, hát ennyit az almáról. Én szerintem mindenki, aki szereti az almát, egy ezután is nyugodtan, nem kell tartani a vegyszerektől, mert hát azért erre odafigyelnek, hogy mennyi vegyszer legyen benne. Én szerintem nem fogják eltudozni sose. Úgyhogy nyugodtan lehet tenni magyar almát is. Te szereted amúgy az almát?
1: Igen.
0: Mondjuk így, meg ilyen, jaj, meg a múltkor, még ezt gyorsan elmondom, aztán tényleg zenélünk, almás sütit kitaláltam, hogy van ez a hagyományos piskóta recept, nem a rendes piskóta, hanem ez a kevert sütünk, és gondoltam egyet, hogy van itt a 3 alma, vagy 2, ám beleteszem. Na mondom, akkor 2 napig lesz sütünk. Aha, abban a fél órában úgy elfogyott az a süti. Te még úgy ébredtél főkincse, azt hiszem, hogy hoztam az almát, de hogy is volt, hogy először még nem, tehát úgy volt, úgy gondoltad, hogy először, úgyse lesz olyan finom, és akkor beleharaptál, hozzá még, és akkor csak elfogyott. Na, olyat egyszer már még csinálunk, amíg lehet ilyen finom almát meg sütit csinálni. Na, hát akkor haladunk tovább itt a Hobby Rádióban. Én mindenkinek azt kívánom, hogy érezzétek jól magatokat. gery.kukac@hobbyradio.hu ez az e-mail címünk. Hamarosan érkezünk egyébként a legfrissebb hírekkel. Úgyhogy szerintem majd lehet, hogy a hírek után fogunk jönni hozzátok, és akkor folytatjuk tovább a témákkal. Ne feledjétek, mindjárt jönnek majd a bibliai gondolatok is, amelyre mindig érdemes odafigyelni. Tehát hétről hétre mindig vannak jó gondolatok. És akkor megyünk tovább. Hírek után újra itt vagyunk.

Induljon egy újabb óra, itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk

0: play the chord. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Augusztus közepétől nehezedik majd a legnagyobb nyomás az albérleti piacra. Két meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján. Majd hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd az albérletpiacra, ezért most még kedvezőbb ár és kínálat alapján választhatnak az albérletet keresők, hívta fel a figyelmet a Duna House ingatlan közvetítő szerdán az MTI-nek eljuttatott közleményében. A nyári csúcsidőszak után a kínálat alakulása határozhatja meg az árak irányát, bár az elmúlt időszakban bűvült a választék, a befektetői lakásvásárlások visszaesése miatt a következő hónapokban kevesebb új bérlemény jelenhet meg a piacon, ez emelheti az árakat. Félidejéhez ért az a fővárosi 10 hetes közlekedésbiztonsági kampány, amelyet a vakáció kezdetével hirdetett meg a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. Szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök, még 5 héten keresztül tartják ezeket. Ezek során nyomatékosítják, hogy a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben, a kijelölt helyszíneken adott esetben sebességellenőrzést végeznek, továbbá a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását ellenőrzik. Erre azért van szükség, mert nyáron a gyerekek sokkal több időt töltenek közterületen. Két meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-ben. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Hotei Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyert el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a 33. Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjában, jelentették be szerdán a fesztivált záró sajtótájékoztatón. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező munkája humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A legjobb filmnek járó Aranytorony díjat Laurent Michelli Nino Dalla nőjé című filmé kapta. A nemzetközi zsűri méltatása szerint az alkotás bátor stílusával, erőteljes társadalom kritikájával és a kortárs filmes nyelv megújításával érdemelte ki az elismerést. A Palicsi filmes ünnepen 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Ma egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozott a frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, emiatt szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, zivatarok környékén is lehetnek erős, akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
3: Induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
4: Máté evangéliuma 5. fejezet 6. igevers. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Kedves hallgatom! Világunkban sajnos egyre több a hazugság és a megvezetés. A reklámok, újságcikkek, TikTok és részvideók, filmek és showműsorok sokszor megmásítják az igazságot, túloznak, és ezáltal megvezethetik az emberiséget. Sokan ezeket kérdés nélkül elfogadják, és hisznek a hazugságoknak, amikor pedig rájönnek, hogy nem volt igaz, amiben hittek, akkor akkor pedig már sajnos késő, mert csalódtak. Ha elgondolkodtad téged is, hogy van-e világunkban egyáltalán valódi igazság, akkor kérlek figyeld meg ezt az igeverset. Ebben Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Az Úr Jézus itt nem egy valamilyen igazságról beszél nekünk, hanem az ő igazságáról, hogy ő meghalt és feltámadt értünk emberekért, hogy nekünk örök életünk legyen. Ha te is éhezed és szomjazod az igazságot, akkor nyisd ki a Bibliát és a szíved, és borulj le Jézushoz imában, térj meg hozzá, hogy ő lehessen Istened egy életen át. Ő meg tud elégíteni, ha éhezel és szomjazol a valódi igazságra. Mennyei Atyánk! Köszönöm, hogy gyermeked lehetek, és hogy megtérhettem hozzád. Köszönöm, hogy ebben a változó világban a te igazságod örök igazság, és hogy ezt megmutatod nekünk. Kérlek, segíts hallgatomnak, hogy a világ zaja ellenére keresse a valódi igazságot, és hogy felír kinyitva a szívét valódi élő kapcsolata legyen veled. Köszönöm, hogy ezt megteszed az életében. Ámen.
3: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében-járva. Lájkoljatok és kövessetek minket. Geri Show, mi lehűtünk a nagy melegben.
5: És itt vagyunk újra veletek, megkezdődik a következő óra itt a Hobby Rádióban, a Geri Show című műsorban. Az elmúlt percekben a friss hírek után itt volt Máté evangéliumának 5. fejezetének 6. igeverse. Erről szólt az e-heti gondolat. Mit szólsz hozzá, kincsem?
6: Igen, erről szólt a gondolat. Most gondolkodom, ja igen. Ugye az igazság.
5: Így van. Tehát, hogy erre több a hazugság a világban, ugye főleg így mostanság azért jobban éleződnek ki a dolgok egyes helyeken, és hát ugye nagyon sokan keresik az igazságot. Nem ez ilyen emberi igazságra gondolunk, hanem ugye Isten igazságára is. Aki megtalálja, na hát ők igazán boldogok lehetnek. Erről szólt ez a gondolat.
6: Igen.
5: No, úgyhogy igen, hát jó. Tehát akkor jövő héten is találkozhatok majd bibliai gondolattal, míg pedig, hogy mi lesz, azt még nem tudjuk, majd ezt a jövő hét eldönti, hogy mi lesz a következő gondolat, de mindenképpen lesz majd. Na, aztán, hogy haladjunk tovább, ha már itt a Bibliát is szoktuk olvasni, illetve itt a rádióban nem szoktuk, de a gondolatainkat megosszuk veletek, tehát amit ugye gondolunk így az adott igeversről.
6: Hát, hogy Isten a szívünkre helyez, mert nem emberi erőlködés, mert én olyankor nem írok gondolatot, amikor
5: emberi erőlködés lenne.
6: Igen. Úgy jön, igen.
5: És egy nagyon érdekes téma, hát az a helyzet, hogy így most próbálgatom ezt az új helyzetet, amit kialakult így a cikkek olvasásába, meg így mindenféle. Neveket nem fogok tudni mondani, egy külföldi házaspáron lesz szó, már csak azért is, mert ugye a házaspárnak a női tagja, akik most már nő és férfi, de a múltjuk az igencsak érdekes volt. A nő ugye férfiként élte az életét korábban, hát ugye LMBT életet élt, férfi pedig ugye homoszexuálisként élte minden napjait, aztán mikor megházasodtak, utána rátaláltak Jézus Krisztusra, és onnantól kezdve a nő visszavette a lánykori, tehát a rendes női nevét, és ugye a férfi is most már így rendes férfiként él, lett egy babájuk is. A nőnek úgy lett babája, hogy azt mondták, hogy orvosilag ez lehetetlen, mert ugye rákos sejtek voltak a méhében, és amikor megvizsgálták, és hogy terhes lett, akkor ezek elmúltak. Tehát már mintha nem voltak rákos sejtek.
6: Hát figyelj, Isten.
5: Isten is oda, igen egyébként. És most már a második babájukat várják, és aztán. Teljesen normális életet élnek. Las Vegasban találtak egy olyan közösséget, akik elfogadják őket. Hát a múltjukat nem nézték el, nyilván ugye nem nézték jónak, de most már teljesen úgy szeretik őket, ahogy vannak. Tehát ezzel így nincsen most már probléma. Azért van ám ilyen érdekes dolog, tehát sokan pedzegetik azt, hogy mert a melegség, meg az ilyen elferdült dolog. Valaki azt mondja, hogy a génekben van, valaki azt mondja, hogy ez igazából az ilyen betegség, ahogy mondta, hogy az előbb, tehát, hogy genetikai betegség, aztán kiderül, hogy igazából nem. Kiderült, hogy a nőnek a gyerekkorában az volt, hogy hát az anyja ugye alkoholista életet élt, és hát ugye nem nagyon tudta elfogadni, tehát a nő nem lánynak gondolta magát, hanem azt mondta, hogy hát ő igazából férfi, és hát ezt ugye az alkoholista anya nem fogadta el nyilván, de nem jól kommunikálták le, gondolom, ezeket a dolgokat egymással, és így hát elsodródott a nő, és ezért megtalálta azt a közösséget, akik elfogadták ezt, hogy ő bár nőnek néz ki, de férfiként él. Na most ez így helyreállt, miután megházasodtak, és befogadták a szívükbe Jézus Krisztust.
6: Én azt gondolom, hogy igazából mindenki, aki meleggé válik, szerintem mindegyik ők életében van egy trauma.
5: Igen. Tehát aki nem a ellenkező nemet keresi, tehát legyen ez nő vagy férfi, mindenképpen lehet az életében valami, ami nem jó alakult.
6: Igen.
5: Mert az, hogy valaki így születik, mert hát benne van a génjeinkben, ez nem igaz. Tehát ez szerintem ez nem, ez elfogadhatatlan, gondolom én. Aztán most lehet vitatkozni igazából, de szerintem nem fog senki.
6: Hát figyelj, most kit, tehát igen, meglátjuk, hogy így merre fordul most majd az ország, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy tényleg így mi lesz őszre, mert ugye hát itt majd meglátjuk nyilván, hogy hol lesz a Szivárvány TV, hol sem.
5: Na igen. Jelenleg még a tisztogatások zajlanak, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
6: Milyen prevenciót kapunk.
5: Igen.
6: Ez irányba, mert nyilván akkor kapni fogunk preventív cikkeket is.
5: Az a baj, hogy van egy szó, amit régen használhattunk, de attól tartok, hogy már nem nagyon tudod, ez az érzékenyítés. Ez már inkább szó lesz. De azt hiszem, azt a múltkor még te is mondtad, kincsem, hogy ezt a szót már nem biztos, hogy...
6: Lejáratták.
5: Igen. És emiatt aztán nem biztos, hogy... Ez ugyanaz, mint amikor call center-es múltunkban azt mondtuk valakinek, hogy ingyen van, hát az ingyen is most már ingyen.
6: Semmi nincs ingyen, gyerek.

0: ezek után, ha bárki azt mondja nekünk, hogy dagadtak vagyunk, vagy bármi, akkor azt mondjuk, hogy amit megeszünk ebben a bizonytalan világban, az csak a miénk, azt senki nem vehet ilyen tőlünk.
1: De hogy az hogy jegyezted így meg te? Mi az, ennyire beégett?
0: Ez nagyon. Ez egy aduház, tehát ez tök jó. Tehát, hogyha valaki rászól, hogy ne egyek annyit, én simán tudom mondani. De ez te is.
1: Mi van, tegnap reggel a templom előtt ez jutott eszedbe, amikor érezted a rántott húst?
0: Igen, egyébként. De akkor nem mondtam, mert nem jött úgy össze a dolog, tehát nem mondtam ezt így el. De bármikor is bárki is megjegyzi, hogy valami, akkor én ezt fogom használni. Tehát ez egy szabadon... De ezt te is mondhatod amúgy. De ez jó lesz. Na, zenélünk egy tovább. Na, jó, beszélni, én sem tudok. Jó van, gyerekek. Na, zenélünk tovább, és utána pedig jövünk hozzátok a következő témával. Érezzétek önmagatokat. Ez a következő óra itt a Geri Show-ban. Geri Y-nal kukac.hobbiradio.hu, www.hobbiradio.hu, illetve facebook.com/hobbiradio.hu, és ott pedig interaktív módon válaszolhattok arra, amit kiteszünk. Programokat, eseményeket, mindenfélét. Na, de most zenélünk.
2: Hobbi Rádió.

0: Take Me Away, ez volt a felvétel címe, Giga Dance-től, ez pedig itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show egészen délután 3-ig. Nos, ha már a hasunkról is beszélgettünk, meg hogy, de pedig nem is gondoltam, hogy ez következik igazából, mert csak úgy néztem a következőt, hogy mi is lesz, amiről beszélni fogunk, hát igen. Tényleg ez így van, ahogy most mondom. Tehát azt mondta, hogy az előző percek, hogy amit megeszünk, az csak is a miénk, azt nem veti el tőlünk senki, főleg ebben a bizonytalan világban, ami most van, illetve következik. Na de, nem mindegy, hogy mit eszünk, meg mikor, mert ugye kétféle lejárati dátum van, az egyik, ami a minőségét megőrzi, a másik meg a fogyaszthatósági. A második esetben nagyon pontosan oda kell figyelni, mert akkor az egészségügyi kockázatokat rejt, hogyha a fogyaszthatósági határidő után is elfogyasszuk az ételt. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk éjfélkor lejár egy étel, másnap már nem eheted meg, hanem azt jelenti, hogy akkor meg kell nézni, meg kell szagolni, és meg kell kóstolni, hogy vajon tényleg jó-e még. Egyébként meg, ami azt írja, hogy a minőségét megőrzi, na vannak olyan ételek, amik 1-2 hónappal később, 6 hónappal, illetve van olyan is, ami 12 hónappal később is nyugodtan fogyasztható. Tehát ez aztán nem semmi. Úgyhogy igazából nem itt figyeltem közben itten nagy szirénázásokkal megy itt mindenféle. Na, tehát, hogy szóval akkor is fogyasztható az étel, hogyha már lejárt mondjuk 5 hónapja, bármint a minőségét, és hogyha sértetlen a csomagolás, mondjuk a fagyasztó dolgok mínusz 18 fokon tárolva, nyugodtan fogyasztható később is. Mit gondolsz erről, Kincsem?
1: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen állagról, illatról, tapintásról győződjetek meg.
0: Azt meg kell, persze, meg kell nézni.
1: És én megmondom nektek az őszintét, hogyha még jó, én megeszem.
0: Én is.
1: Nem olyan világot élek, hogy csak úgy kihajítsam.
0: Ne, van olyan ismerősöm, aki a 2022-es hús még 25-ben is megette, de úgy, hogy le volt fagyasztva.
1: Hát ex.
0: De nem lesz sem baja, tehát még a mai napig virul és él. Úgyhogy teljesen jó. Úgyhogy szerintem ez is tökéletes. Na hát az ilyen babatápok, meg ilyenek, tudod, ezekre fogyaszthatósági tátumon, az tilos. Tehát azt utána mindenképpen azt rövid időn belül ki is kell dobni, azt nem meheted meg. De ilyet, hogy majonéz, azt képzeld el, hogy hát az 6 hónapig tárolhatod. Érdekes, a tojást azt 2 hétig hűtőben. De ettől függetlenül, hogyha utána is jó, mindenképp külön edénybe kell őket feltörni.
1: Hát csak is.
0: Hogy ellenőrizd. Mit tudom, már jártál úgy, hogy nem külön edénybe törtett föl, és akkor nem volt jó?
1: Én nem, de hát a volt férjem járt úgy, hogy a forró olajba ütötte bele a tojást, egy záp tojás.
0: Így, és akkor azt gondolom, még utána órákon át érződött a lakásba.
1: Figyelj, emeleten éltek mások, még ők is.
0: Az igen. Igen, ezt mesélted, ez hatalmas sztori egyébként, bár átélni.
1: Nagyon az volt, hallod? Feküdtem az ágyba, szembe volt a konyha. Telibe jött be. De telibe.
0: És gondolom, megkérdezted, de nem ilyen kedves hangon, hogy mi történik.
1: És gondolj vele, kaparta ki a sülő záptojást.
0: Hát egyébként a konyhában mindenki járhat így különben. Tehát, hogyha előveszel valamit, és nem jó. Mondtad, hogy egyszer te csirkehússal jártál, úgyhogy.
1: Ja, fúj.
0: De szintén volt az ismerősük, aki nem is tudom, 2-3 nyárral ezelőtt rendelt húst, és ilyen döglegyek szállták meg. Remélem, közben senki nem védelme, hogyha valaki eszik, akkor bocsánat. Akkor bocsánat, és jó étvágyat kívánok, de nem.
1: Fúj, nekem most lett hányingerem még a gondolattól is.
0: Na. Úgyhogy bocsánat, aki éppen most eszik finomakat. Nem tudom, mindig jókor jönnek elő az ilyen tévák egyébként. Tehát, hogy ez általában már csak így szokott lenni. Na, úgyhogy erre tényleg oda kell figyelni, ne járjon így senki. De sajnos sokan vannak tényleg olyanok is, akik megnézik, hogy ó, ez tegnap már lejárt, akkor nem veszük meg. Mondjuk, hogyha a minőségét megőrzik. Hát nekem volt egyszer egy ismerős, aki azt mondta, hogy ő 3 hónapja lejárt tejfölből is főz, de megnézi előtte, hogy jó-e, de jó szokott lenni. Amúgy az ilyen friss föl, meg az ilyenek, azok nem is romlanak meg nagyon.
1: Figyelj, csak a friss föl.
0: Na, ezóta.
1: Növényi alapú tud, ugye ez a farmföl.
0: Igen. Igen, igen. Na, ez ott a reklám.
1: Tökéletes.
0: Nem volt, tök jó. Teljesen jó. Nem, arra meg sokan panaszkodtak, hogy amikor így belenyúlnak, akkor így összetörik meg. Mit is mondtak még, hogy árok marad benne a dobozba, vagy mi.
1: De figyelj, nekem de a rendes tejföl túl édes volt.
0: Meg nem csak, hogy édes volt, hanem volt olyan, amelyik ilyen hát, savanykásabb. De nem azért, mert rossz volt, hanem olyan maga a tejföl.
1: De én nem értem. Volt, amelyik édesebb volt. Igen, tehát volt. Ilyen nem tudom.
0: Hát változó, mikor, hogy mikor, melyik egyébként szerintem. Na, hát hogyha itt a minőségi dolgokat megbeszéltük, akkor minőségileg megyünk tovább zenével itt a Hobby Rádióban, és szerintem még egy-két témával tudunk jönni hozzátok, ugyanis hogyha rápillantok az órára, akkor még csak 3:45, úgyhogy maradt még időnk bőven. Megyünk tovább, jönnek a jobbnál jobb dalok itt a Hobby Rádióban, aztán pedig jön a következő téma, tartsatok velünk!
2: Hobby Rádió.

0: És akkor folytatjuk tovább itt a műsorunkat, a Geri Show-t, mégpedig egészen délután 3-ig, viszont az utolsó témát fogjuk fejtegetni. Hogyha már itt a gasztro dolgokról beszélgettünk, itt az ételekről, akkor érdemes arról is beszélgetni, hogy mi történik azokkal, akik már idősödnek, és ezért demencia lép fel náluk, és emiatt mondjuk kevésbé érzik az ízeket az ételeknek, azért, mert az ízelő bimbójukra ez hatással van, tehát ez a betegség, meg hát időskorban amúgy is már nehezebben lehet érezni az ízeket. Főleg szerintem akkor, hogyha valaki rengeteget dohányzik, mert akkor is tompulnak az ízérzékelések, de most nem is erről van szó, hanem arról tényleg, hogy így öregkorban már nagyon nehéz érezni az ízeket, és akkor jó ételt elkészíteni, meg hát nem is csak az, hogy jó ételt elkészíteni, hanem nem fogják élvezni így az emberek az étel ízét. Tehát egy idős ember kevesebbet eszik ezáltal, mert nem élvezi azt, hogy eszik. És emiatt vesebetegségek, szívbetegségek és egy csomóféle betegség kialakulhat. Na most brit kutatók kitaláltak egy olyan, hát egy koncepciós terv még, de hamarosan elkészül a prototípus, úgynevezett előkóstoló kanalat készítenek, ilyen elektronikával működő, tehát ilyen, ami stimulálja itt az ízlelő bimbókat, gondolom én valahogy minden esetre segít abban a betegápolóknak, meg így a demenciában szenvedőknek, hogy jól érezzék az ízeket, és hogy ezáltal elkerüljék azt, hogy valamilyen betegségük legyen az embereknek, tehát vesebetegség, szívbetegség, bármi elkerülésére tökéletesen alkalmas lesz, mert az előkóstoló kanál jól meg fogja mutatni az ízeket, könnyen tisztítható lesz, és környezetbarát anyagokból fog készülni. Na mit szólsz hozzá, kincsevehez ilyen kanál?
1: Érdekes.
0: Amúgy tényleg érdekes, tehát nekünk még mondjuk erre nem nagyon van szükségünk, tehát egyelőre még, de lehet, hogy majd olyan 50 év múlva már lehet, hogy nekünk is kell majd, mert akkor már majd mi sem fogjuk érezni az ízeket. Nem?
1: Hát nem tudom.
0: Na, hát igen, nagyon aztán a bő kifejtett válaszot. Na hát ez itt a Hobby Rádió, de mondtál valamit kicsi, hogy te már most már így mennél, úgyhogy...
1: Hát bocsánat, jövő héten leszek. Én köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
0: Na hát minden jót neked, én is örülök, hogy itt voltál. Hát igen, ez a nyári meleg, meg ez a hőségfront, ez tényleg álmossá teheti az embert. Én is itt nagyokat társítottam, de nem azért, mert hogy unalmas lenne itt a dolog, hanem azért, mert tényleg olyan idő van most. Mondjuk most jönnek az ilyen hűvösebb idők, valami hidegfront érkezett, aztán ki tudja, hogy lesz-e még kánikula, ezt majd később fogjuk megtudni. Minden esetre ennyi volt most legalábbis, ami a témákat illette, mert hogy zenélünk tovább egészen, 3-ig itt a Geri Show-ban, nem sok van már addig egyébként, tehát hogy már nem olyan sok idő, mert hogy már 14 óra 48 perc van, és 24 fok odakint, úgyhogy szerintem az idő egész jó. Na hát akkor kincsem, veled találkozunk jövő héten csütörtökön. Kedves hallgatók, ti pedig maradjatok még velünk, hiszen még itt vagyunk egészen 3-ig. Ez itt a Hobby Rádió, már is megyünk tovább a zenékkel.
2: Hobby Rádió.

0: Florita és a Gálándó című felvételre forgott az elmúlt percben itt a Hobby Rádióban, és bizony elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor már én is elköszönök tőletek, hiszen lejárt a műsoridőnk, viszont Geri Sóval legközelebb jövő héten csütörtökön 1 és 3 óra között szintén találkozhatunk Fruzsival, Kincsemmel, feleségemmel és velem is. Úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk majd a jövő héttel is, addig is nagyon kellemes délutánt kívánunk nektek. Érezzétek jól magatokat, és tartsatok a Hobby Rádióval továbbra is, hiszen a műsorok folytatódnak tovább remek zenékkel tűzdelve, és mivel hamarosan itt a hétvég, ezért nagyon kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek. www.hobbyradio.hu a hivatalos oldalunk, facebook.com/hobbyradio.hu, ez pedig a Hobby Rádiónak a Facebook oldala, itt különféle programokhoz, eseményekhez tudtok hozzászólni, illetve van nekünk egy alkalmazásunk, amit hogyha letöltötök, akkor azzal tudjátok a mobiltelefonotokon is hallgatni a rádiót, illetve híreket is tudtok olvasni. Nos, hát remélhetőleg minden információt elmondtam, amit meg nem, akkor azt majd úgy is elmondom a jövő héten, addig pedig mindenkinek nagyon kellemes hetet kívánok, tartsatok ki, érezzétek jól magatokat, sziasztok!
1: Volt a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az idei nyáron is több ezer általános iskolás diák, köztük egyszülős, nagy családban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A táborozók részt vehetnek többek között sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon, koncerteken, kézműves foglalkozásokon és digitális kompetenciafejlesztő programokon is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Azt írta, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előny biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen. Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességét, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségbe. Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt mintegy 2 hétben rendszeresen washingtoni idő szerint a késő délutáni kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében. A szerdai akció már a 12. egymást követő napon indult. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek komoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Az avarok. Straub Péter, látássérült régész, múzeológus előadását közvetítjük a Kultúrtanya közösségi térből.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. Külön szeretném megköszönni kedves kollégámnak, Szente Gergőnek, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy ezeket a tényleg rendkívüli szép tárgymásolatokat kézbe vessük és kézbe vessétek. Több előadást tartottam már ebből a témából, de hát nekem is most van először lehetőségem arra, hogy a Nemzeti Múzeumnak a legexkluzívabb tárgyait majd én is a végén egy kicsit megtapogathassam. Én a hasonló jellegű előadásaim során szoktam kérdéseket feltenni a közönségnek, kérlek ezen majd ne csodálkozzatok. Szeretném én is tudni, hogy kinek milyen ismeretei vannak, mennyire kell mélyebben belemennem bizonyos dolgokba, és tényleg, hogy tudjam egy kicsit, hogy mi is a háttérinformáció. Akkor a történet ugye az avarokról fog szólni, az avarokról és a avarkorról. Először is akkor szeretném, hogyha egy kicsit időben kronológiai elhelyeznénk, hogy miről is szól ez a történet. Az első nagy periódus az ember történetében az őskor. Az őskor lezárulta után következik egy következő kor. Ezt tudjátok-e, hogy melyik ez a korszak, amire gondolok?
2: Ókor.
1: Nagyon jó. És az ókor során itt a Dunántúlon egy nagy birodalom kiterjeszti a hatalmát. Melyik ez?
2: Róma,
1: Pannonia. Hát valami. A római birodalom. És ha már itt vagyunk ugye Budapesten, akkor hol volt a székhelyük?
2: Sarajevo, nem?
1: Nem, közel.
2: Aquingum.
1: Na, és akkor a következő már nem lesz olyan könnyű kérdés. Mikor volt ez, amikor a római birodalom itt megtelepedett? És mi volt ez a provincia? Mi volt a tartomány neve?
2: Pannonia.
1: Igen, és mikor jött létre? Ez nehéz kérdés
2: első
1: valóban. Nagyon jó. Első században, több hullámban, első század közepe fele, és ehhez képest fél évezredet ugrunk mi az 500-as évek közepére, mikor ez a avar népességről mesélünk majd, tehát hogy el tudjuk képzelni, ekkor már nincsen római birodalom, néhol még pislákolnak, fények vannak, kisebb helyen tovább élő római közösség, de a germán népek ekkor már elsöplik őket, már a hunok is eltűnnek, és az 500-as évek közepén ekkor megérkeznek ide az avarok. A zavarokkal kapcsolatban kicsit én elfogult vagyok. Ezért is választottam az avarokat, mert nekem a egyik legkedvesebb korszakom, népem, mint talán Gergőnek is, ahogy gondolom, hiszen ebből a korszakból doktorált, és nagyon sokat tud segíteni nekünk ő is majd a tárgyaknál. Egészen egyszerűen az a szerencsém volt magamról röviden, hogy a Szegedi Egyetemen végeztem, és az oktatás a múzeumban volt. Ott volt akkor egy gyönyörű avar kiállítás, a tárgyak közt jöttünk felszinte, nagyon jó óráink voltak, mi is kézbe foghattunk minden tárgyat, állandóan ásott se tudtunk menni a környező településekre, szóval tényleg szerelem volt első látásra tényleg, amikor megismertem őket. Annak ellenére, hogy amikor az egyetemre kerültem, én nem nagyon tudtam, hogy kik azok az avarok, és viccesen szoktam mesélni, hogy pedig mi az Avar utcában lakunk Veszprémben. Avar utca, hát ezen a szakmában mindenki le van döbbe, hogy hát te hogy intézted ezt el magadnak, hogy te. De lehet, hogy a véletlenek azért sorsszerűek, és eredetileg Kossa Istvánnak nevezték az utcát, de a rendszerváltáskor ugye a régi párt embereket lecserélték, és ekkor lett Avar utca, de nekem még ekkor se tűnt fel középiskolásként, hogy hát ez nem a földön a lomba, a levélavar. És még az se tűnt fel, hogy a szomszédos utcát merőlegesen, ami a Néphadsereg utca volt, az meg a Kengyel utca lett hirtelen. És majd kiderül, hogy mi a összefüggés az avarok meg a Kengyel között, de hát én ezt az egyetemen jöttem rá hirtelen, és akkor már tényleg elkötelezettem, és nagyon-nagyon megkedveltem, és a tanulmányaim többségét ebből a korszakból írtam. A közönségben, hogy van-e valaki, akinek esetleg több információ van ide előzetesen az avarokról, mint nekem volt akkoriban.
2: Csak egy regényt olvastam, Szent Mihály és Szabó Péter Avarok gyűrűje. Onnan.
1: Nagyon jó, lesz is róla majd szó.
2: De nem nagyon tudom, már a tartalmát már rég olvastam.
1: Igen, én is.
2: Avarok gyűrűje Szent Mihály és Szabó Péter.
1: Hogy milyen népesség volt, vagy bármi, honnan jöttek? Tomád, jó.
2: Milyen rokon, mint a hunok.
1: Na, alakul ez. A probléma az, hogy valóban nincs nagyon ismeretük sajnos az embereknek, mert hogy nincs mit olvasni magyarul nagyon. A legutóbb van egy Határtalan Régészet nevű nagyon nívós magazin, annak egy teljes száma az avaroknak volt szentelve. De nem nagyon tudok most, amit azt mondanám, hogy ezt most kézbe adnék, és akkor tessék elolvasni, ami kicsit szégyennek érzek, mert közel 30 éve megjelent egy osztrák professzornak egy hatalmas összefoglalása az avarokról német nyelven Münchenbe. És azóta se fordították le ezt a könyvet, megjelent angolul is.

0: de mégis kiesett az emlékezetből, nem maradtak meg, holott egy retteget nép volt a maga idejében. Rá is térnék a történetükre röviden, nagyon messze megyünk térbe és időbe, távol, egészen Ázsiáig. Az 550-es évek környéken elején kialakult egy új nagy hatalom, egy türköknek nevezték a türk birodalom, ez nem a törökök, ezek a türkök, és ez a birodalom egy úgynevezett belső Ázsiában egy korábbi nagy birodalom területén jött létre, akiket úgy hívtak, hogy zsuan-zsuanok, nagyon kedves ez a név, zsuan-zsuan, vagy kínaiak huan-huannak nevezik. Na a lényeg az, hogy ennek a romjait és ebből ezt legyőzve felemelkedtek a türkök, a zsuan-zsuanok maradékai elmenekültek egészen Közép-Ázsiáig. Ott egy másik jelentős birodalom volt ekkorok, a heftaliták lesznek, heftaliták befogadják magukhoz, de hát a türkök elképesztően felbőszültek, hogy hát mi az, hogy az ő alattvalóik elmenekülnek, és megüzenték nekik, hogy ők a világ végéig is, de üldözni fogják, addig, amik a lovaik el nem tiporják őket a talpukkal. És ez így is volt, a türkök ezt nagyon komolyan vették, üldözték a zavarokat, menekülniek kellett a heftalitáktól is, egy részük viszont hozzájuk csatlakozik, és ezért lesz a zavaroknak egy ilyen kettős eredetük, hogy vannak belső-ázsiai hagyományok is, meg közép-ázsiaik is, de hát fejvesztve menekülnek nyugati irányba. Lehetett talán olvasni a médiában az utóbbi időben, hogy foglalkoznak is ezzel, hogy 8000 kilométert megtesznek pár év alatt, 550-es évektől 560-as évekig, átszelik egész Ázsiát, és eljut, de nyilván akkor egy szervezetnek kellett lennie, meg nagyon jó lovaknak. Ez máshogy nem lehetett. Eljutnak egész a Kaukázusig. De hát a türkök csak ott vannak a nyomukban, nem adják fel, és hát úgy döntenek, hogy akkor átjönnek ők Európába, ugye már csak nem jönnek utánuk a türkök, már Európa volt ekkora az eurázsiai steppének a legkeletibb széle. Az a vége a steppének, ahol még lehetett nomadizálni, az Alföldön akkor még kitűnően lehetett ezt az életmódot folytatni, és hát gondolták, ez nekik majd nagyon jó is lesz. De előtte azért még bejelentkeztek Bizáncnál. Bizánc volt ekkor az egyik szuperhatalom, hatalmas állam a Balkánon, és külköveteket küldtek oda a bizánci udvarba, Konstantinápolyba. Ez ma melyik város, tudja valaki?
1: Tisztán.
0: Elküldtek a követ. Ez szokás volt akkoriban, hogy minden idegen név bejelentkezik ugye a császárnál, hogy hát mi vagyunk, lejelentkezünk. Avarok is így tették, elment a küldöttség, és összeseregett az egész város, ahogy írják a beszámolók. Hát ilyen embereket ők még nem is láttak, ilyen népet. A férfiak hosszú hajat hajba, be volt fogva varkocsba a hajuk, összetűzve díszekkel, varkocsszorítóval, ékszerekkel, szép fegyverekkel, szép kaftánokkal, nem, ilyen Bizáncban ez teljes idegen volt ez a viselet, és hát kérdezik, hogy hát kik vagytok ti. Mondják, hogy hát mi vagyunk a nagy avar nép, rettegtünk a világ, de hát mégis bebocsátást kértek a bizánciaktól, hogy kapjanak egy kis területet. Ez mindig szokás volt azok a népek, akik valamiért menekültek, vagy valami megszorultak, hogy a Balkánon kértek egy kis részt, de hát ugye a bizánciak nagy gyanús volt, hogy hát ha ti vagytok a világ urai, akkor miért kértek ti bebocsátást. És hát aztán a bizánciak fülébe jutott, hogy hát ez tényleg itt a türkök vannak a nyomukba, és a bizánciak egyébként is állandóan keleten a perzsákkal háborúztak, ők nem akartak egy kétfrontos háborút még a türkökkel is, és azt mondták a zavaroknak, hogy nem, köszönjük, mi nem adunk itt nektek területet. És akkor a zavarok tényleg most már úgy döntöttek, hogy akkor irány itt a Kárpát-medence, nézzük meg, mi itt a helyzet. Nem volt itt se szabad a terület nyilván, a romaiak után itt germán népek éltek, két külön germán nép élt, akik egymást állandóan legyilkolták volna minden áron. A Dunántúlon éltek a langobárdok, a Tiszántúlon és Erdélyben pedig a gepidák. Tényleg itt állandó háború iskolás folyt, és aztán úgy döntöttek az avarok, hogy hát ők mindenképp szeretnének ide bejutni, úgyhogy inkább akkor szövetkeztek a langobárdokkal, hogy majd ők akkor legyőzik a gepidákat, és akkor megkapják a területüket. Hát így is lett, legyőzték a gepidákat, pedig az is egy nagy komoly koraközépkori királyság volt, a germán királyság, kiirtották a gepidákat, kevesen túlélték, elmenekültek, de a nagy részt a Tiszántúl erdei az avarok élet. Hát a langobárdok örültek, jó, a gepidáktól megszabadultak, de hát kaptak a nyakukba egy még veszélyesebb ellenséget, és ők ezt hamar rájöttek, hogy hát ezek az avarok, ezek úgy kinyifantották a gepidákat, hát ezekkel nem lesz ez jó szomszédság nagyon. Úgy meg rettentek tőlük, hogy egy évvel később, 568, azt hiszem április fele volt, és húsvétőt követően, húsvétőt megünnepelték, mert Arián is keresztények voltak, összepakoltak, és elköltöztek. Itt hagyták egész Dunántúlt, felégették a falvaikat, kirabolták a saját temetőiket, hogy még az ékszerek sem maradjanak itt, és tudja valaki, hogy hová mentek?
1: Padova. abból lettek az olaszok, nem?
0: Történelem tanár esetleg?
1: Nem, csak imádom a történelmet.
0: Ügyes, nagyon jó. Lombardia, az ő nevüket őrzi, Itáliába, Észak-Itáliába mennek, és valóban itt hagyják Pannóniát, úgyhogy az avarok kezébe esik, ölébe esik Pannónia üresen szint.

0: kiürítve. Na hát így kerülnek ezek a zavarok a Kárpát-medencében egy ilyen hatalmas út után, és aztán a történetükről röviden csak annyit, hogy hiszen 300 élet nehézen összefoglalni, tényleg egy hatalmas birodalmat hoznak létre. Ugye a nomád életmódból fokozatosan majd letelepednek, és ők is egy földművelő életmódra térnek át, de hát a harc gyakorlatilag a vérükben van, tényleg a háború volt az életük, és főleg rájöttek, ugye, hogy déli irányba a bizánci birodalom az egy óriási lehetőség volt, hiszen ott egy fejlett kultúra volt, ami nem volt különösebben védve, hiába voltak ott városfalak vagy erődök, azokat ők könnyen elfoglalták, és szinte, mint ahogy korábban a hunok, évről évre hadjáratot indítottak az avar csapatok a bizánciak ellen, és nagy sikerrel, olyan nagy sikerrel, hogy a bizánciak úgy döntötték, hogy hát ők ugye a perzsák ellen lekötti már a erők egy részét, ők nem fognak itt háborúzni, meg embereket elveszíteni, inkább kifizetnek egy nagy adag pénzt az avaroknak, csak hogy ne támadják meg őket minden évben. És ez lesz a hadi adó, ami azt jelentette, hogy évente több száz kiló aranyat kaptak a zavarok értékben, emellett még rengeteg luxustárgyat, lovat, amit el lehet képzelni, csak hogy ne támadják meg őket. És ebből aztán itt egy nagyon erős elit kialakult, ugye, aki ezt pénzt kezelte, akikhoz eljutott, ebből lesznek olyan gyönyörű sírok, gyönyörű leletek, és egy nagyon jelentős birodalom, aminek egyébként központja az a Magyarország területén volt, bár ugye a Kárpát-medencei volt, tehát átnyúlik a szomszédos országba is, de itt volt a centrum Magyarország területén, és ami még így aktualitásként említenék, még a vesztükről mesélnék, hogy a talpunk alatt van a gyakorlatilag a zavarok. Rengeteg sírt ismerünk, ereken eddig 50 000, körülbelül 50 000 sír van feltárva. Tehát nagyon sok avar temető van az ország egész területén, nem is gondolnánk akár, hogy tényleg, ahol járunk, ott lehetnek avar sírok. Tényleg egy gyönyörű kultúrát hoztak létre. A hetekben nyílt meg Ausztriában, Bécs mellett, Charlottenburgban, egy gyönyörű reneszánsz kastélyban egy nagy kiállítás. Gergő úgy tudom látta is, sőt, vittek tárgyakat, ezeknek az eredetiét többek között, amiket itt majd megnézünk. Ez egy hatalmas kiállítás, a nomád népeket foglalja össze a hunoktól egészen a magyarokig. Tehát vannak itt avarok, bolgárok, a legszebb tárgyak, rengeteg gyönyörű rekonstrukció. Tehát az avarok azok közszájon forognak, nagyon sok kiállítás, úgyhogy nincsenek elfejtve szerencsére. Olyannyira, hogy most például egy új irányzat, ami ismét elővette a zavarok és a magyarok eredetét, például az a genetika. A genetikai kutatások folynak a zavaroknak a kapcsolatairól, rokonságairól, vagy például, hogy van-e kapcsolatuk a magyarokhoz, mert korábban, évtizedekkel korábban volt egy elmélet, ez a kettős honfoglalás. Ezt egy László Gyula nevű professzor nevéhez fűződik, őre majd többször utalok, aki úgy gondolta, hogy a magyarok és a zavarok valójában rokonok, mert a magyaroknak már volt egy korábbi beköltözésüknek, és hogy valójában két nép az rokon egymással, de ezt ma a tudomány nem tudja bizonyítani. A történetüket akkor ott hagytam abba, hogy egy nagy jelentős állam itt, akitől környező országok félnek, de hát aztán idővel az avar birodalomban is belső válságok, belharcok alakulnak ki, ugye a hatalomért, az uralomért, ezért a rengeteg aranyért, ami beáramlik, és hát a 8. században aztán megtörténik velük az, amit a magyarok el tudtak kerülni, mert Szent István volt olyan bölcs, és rájött, hogy a kereszténységet fel kell menni. Az avarok ezt nem látták be, ők ragaszkodtak a sámánizmushoz, a sokisten hitükhöz, és ekkor 800-ban feltűnik egy új jelentős uralkodó, egy nagy hatalom, ez Nagy Károly. Nagy Károly pedig elhatározza, hogy már pedig ők a zavarokat megtéríti. Több hadjáratot indít a zavarok ellen, távolról a frank területekről, eljönnek hajóval a Dunán, de nem sikerül sokáig, nem tudnak sikert elérni, de aztán a 790-es években sikerül legyőzni a zavar hadsereget, rá is kényszerítik a kagányt, hogy fölveszi a kereszténységet, behódol, de a nép az nem igazán akar, de aztán délről egy újabb nyomás a bolgárok irányából, 840 egy döntő vereséget szenvednek a zavarok, és aztán ez kegyelemdöfés már nekik, lassan eltűnik a népesség. Elszegényednek, és mire ide érkeznek a honfoglaló magyarok, addigra, ha vannak is már zavarok, azok nem számottevő tényezőt jelentenek. Ha van kérdés, nyugodtan fel lehet tenni.
1: Én azt szeretném kérdezni, hogy akkor ők jó ilyen sámánizmus, de egy-két istenöket mondanak, kiket, vagy hogy milyen vallás?
0: Megmondom őszintén, hogy egy forrás beszámol, hogy milyen isteneik vannak, de nem tudnám a nevüket. Nem tudom, Gergő, tudsz-e segíteni? Olyan furcsa és kimondhatatlan nevek vannak, ugye? De hát ez sámanizmus volt, ugye?
1: Például a négy elemet, hogy a föld, víz, levegő,
0: ilyes. Nem, ilyet nem, de biztos, hogy lesz egy kultusz, egy mítikus állatuk, ez a griff. Tehát a griff az majd lesz a tárgyakon szóróla, hogy az valami ilyen szempontból ez egy hatalmas mítosz, valami lehet, hogy olyan eredet szempontjából, de a Griffet, mint totemet nagyon tisztelték. Akkor nézzük meg a tárgyakat. A régészetükkel kapcsolatban említettem, ugye, hogy eddig 50 ezer sírt ismerünk. Hát ez nem kevés. A központ ugye Magyarország főként. Ugye ezt az 50 ezer sírt azért valahogy úgy mégis hát kezelni kell, értékelni kell. Majdnem 300 évről van szó. Hát mit gondoltok, hogy lehet ezt végig is eldönteni, hogy most ez 6., 7. vagy 8. századi egy sírról?
2: Fejpára mi volt
0: rá? Igen, az tönkre ment, ugye az, ha volt is.
1: Meg kell vizsgálni a csontvázakat.
0: Alakul, igen.
2: Inkább a sírmellékletek találtak, amikkel...
0: És egy konkrét sírmellékletre lehet-e gondolni? Mi az, amiből lehet megmondani, hogy ez mikor készült? Majdnem biztosnak. Igen. A pénz. Több mázsa pénzt kaptak, ugye, és ennek egy részét az ötvösök nem mindent olvasztottak be, és készítettek ugye belőle aranytárgyakat, hanem egy része elkerült az előkelőbbekhez, és az avaroknál szokás volt azt, hogy a pénzt beletették a sírba. Vagy a kezébe, vagy a tarsajba, vagy a szájába. És a szájába teszik, azt úgy hívják, hogy obolus. Obolus. És ugye ez azért kellett neki ez a pénz, mert az antik hiedelemben volt, hogy a holtak folyóján, a Styx folyón, Káron, a halott holtak révésze viszi át a halottat a túlvilágra. De hogy átvigye, ahhoz ki kell fizetni a díjat. És ez volt az a pénz, amit őnek ki kellett fizetni, hogy átkerüljön a túlvilágra. És ugye a minden más meg azért adtak a halott mellé a fegyvertől kezdve a lóig, hogy ez a túlvilágon majd őt szolgálja. Na most ez egy nagy kör volt, de valóban a pénzeknek ugye van egy verési évük. És hogyha az a pénz az viszonylag frissen kerül bele, még úgy mondjuk, hogy verdefényes, tehát nem nagyon kopott, nem nagyon használt, de használt is azért pár év vagy évtizednél később nem kerül az földbe, a pénzekkel lehet nagyon jó keltezni az avar leleteket, és utána pedig különböző horizontokkal, párhuzamokkal tovább fejleszteni, hogy lehet egy tagolást felállítani, és ez alapján a régészet egyébként is szeret egy hármas skálát felállítani, korai, középső, késői fázis, az avaroknál is ezt sikerült meghatározni, hogy mikor van a korai, a középső és a késői szakaszuk, nagyrészt a pénz segítségével. Akkor nézzünk tárgyakat is ennyi bevezető után. Először a lószerszámzatból valamit, amit nem árulok el, hogy micsoda. Aki legelő van, az kedvező helyzetben van, mert elsőnek nézheti meg, de őt kérdezem is meg először, hogy mi a véleménye, hogy mi lehetett ez.
2: Ez az, amelyikből kettő.
0: Kettő van, párban van.
2: Rögtön a második sorba is egyet.
0: Igen, csak nem mondjuk meg a nevét még, jó?
1: Sejtem.
0: Tessék bemondani.
1: Kengyel.
0: Talált süllyed. Ez nem volt nehéz, lesz majd nehezen. Ja. Igen, gondoltam, hogy aki foglalkozik lovakkal, az...
2: Óvatosan tessék, mert ezek műanyagok.
0: Ez egy másik fajta másolat, igen.
1: Kengyel.
0: Azt kérem, hogy semmi tárgyat ne próbáljunk fel, jó? Igen, minden másolat, de minden hiteles. Hát a kengyel nem is gondolná az ember, hogy majd mi mindent köszönhetünk az avaroknak. Én is most döbbentem rá, hogy készültem az előadásra. A kengyellel persze tisztában voltam. A kengyelt valószínűleg a kínaiak találják fel, de az avarok hozzák be Európába. A fém kengyelt, a vas kengyelt. Lehet, hogy korábban a nomád népek, a szkíták vagy a hunok használtak már kengyelt, csak az valami kötélből lehetett, vagy háncsból, vagy valami nem tartós anyagból, ami nem maradt meg a sírba, mert tönkrement, de a maradandó anyagból ők hozzák be, aztán innen veszik át a bizánciák, a germánok, mindenki más. Most a kengyelnek nagyon sok érdekessége van, az avaroknál ezek a korai típusok, tehát még a honfoglalókkal ezek a kengyelek jönnek be, ezek ilyen alma formájúak, kerek a kengyel, és a...
2: Még egy kicsi kengyel.
0: Alul ennek íve, tehát a kengyelbe is
3: meg... Másik is van, mert ugyanaz.
0: És ennek a kengyelnek látható, hogy ívelt a talpa alul, ez azt jelentette, hogy egy puha csizmát hordta, egy ilyen alma formájú kerek. Később már ilyen körte formájú, nagyobb méretű lesz, meg egyenes lesz az alja, ami azt jelenti, hogy egy kemény talpú csizmába lovagoltak. Akkor a füle, ezt úgy hívjuk, hogy hosszú fülű kengyel, mert egy ilyen téglalap alakú füle van. Van egy másik klasszikus, amikor úgy hívjuk, hogy hurkos fülű, az egy puroknak képzeljük el. A kengyelt aztán csak egy érdekesség, hogy a férfi meg a női sírokban előfordul, hogy különböző méretűek vagy a gyerekeknél. A jobb meg a bal oldali kengyel, mert ugye amikor a lovas gyorsan menekülni kellett, vagy gyorsan kellett a lóra felugrani, akkor ugye felugrott egyik oldalról, de azt az oldalon látta, hogy hol a kengyel, de hogy elkezdett lovagolni, és a másik lábát ugye bele kellett vakon találni, az nehezebb volt, úgyhogy azt az oldalt, azt nagyobbra szokták készíteni azt a kengyelt, hogy könnyebben beletaláljon a lába. Egy másik érdekesség, hogy a főleg a legkorábbi avar generáció, ez a honfoglaló, aki Ázsiából jön, sokszor elássa a kengyelt, az zamblát, meg a nyílcsúcsot, meg a zamblát, meg a lándzsa hegyet egy külön gödörbe, és ott valami ágyaszerű éget nyomok vannak, ezt úgy hívjuk, hogy tajnyikok, ezek Ázsiától kezdve nyomon követhetőek egész itt Európáig. Az avaroknak ez egy ilyen szokásuk volt, valami áldozati ritus lehetett, hogy a lószerszámokat így külön elásták. A lovakat, ugye az avarok nyilván köztudott, mint a magyarok, leölték a lovakat, és a sírba a vitézek mellé oda fektetik, és ennek létféle formája volt, hogy a teljes lovakat, és akkor lószerzázottan együtt ott megtalálják a csontvázat, de van, hogy csak a részlegesen, tehát a lóhúsát elfogyasztják, és csak a koponyát, meg a lábcsontokat helyezik a sírba. Ez kifejezetten egyébként csak a Tiszántúlon jellemző, és ez feltehetőleg etnikai oka lehet, hogy ez egy az avarokhoz csatlakozott népességnek lehetett ez a szokása. De van olyan szokás is, hogy nem az állattal együtt teszik a kengyelt a sírba, hanem csak magát a kengyelt, az zamlát, de csak a lószerszámot, és azt úgy nevezik, hogy jelképes lósír. Ilyenkor talán az lehetett az oka, hogy a Erlund családja nem engedhette meg magának, hogy a lovat is feláldozza, csak a lószerszámot tették oda, mert az avaroknál, mind a nomádoknál a rész jelképezte az egészet. Ez jelképezte a lovat is, de nem tették meg, mert nem voltak olyan gazdagok, hogy most leüljék a lovat. És akkor jöhet egy második, azt viszont elárulom, hogy mi a következő tárgy, mert azt nehéz lenne kitalálni. Majd a férfiaknak, majd a nőknél is említem, hogy hát rendkívül szerették a cicamát, ékszereket, ruhákat, a lovat is szépen fellisztették. A kantárzatokon, a fejhámon vagy a farhámon a szíjakat nagy gyönyörű veretekkel, arról lerógó szíjakat szívélyekkel díszítették. Azt szúrták át a szíjon, igen. Ezt úgy hívják, hogy félgömbös lószerszám mellett, ugye hát Milás Mende a neve. Eredetileg ezüstből vannak ezek. Úgy kell elképzelni, hogy belül üreges volt, ólommal töltötték ki, és aztán belülre tettek egy ilyen U alakú, vagy egy kapcsot, ugye, és azzal átütötték a szívéget, aztán elkalapálták, vagy visszaütötték. Az a gond, hogy ez az ólom, ez, mint kitörtő anyag, ez megeszi az ezüstöt. Nagyon nem bírják egymást, és általában, mikor feltárjuk, ahogy levegőt kap, tönkre is megy. És ez ugye préssel, nagyon vékony, tehát nagyon vigyázni kell ezek eredetibe is.
2: Vettek egy negatívot az eredeti tárgyról, most már ezt szilikon műanyagból veszik. Régen gipszmásolatot vettek, gipsz negatívot vettek, és ezek után ez egy fürdőbe kerül, amelyik egy rézoldat, amelyikben egy katódot, meg egy anódot merítenek, és akkor a két elektródának, tehát amikor áramot kap a rendszer, akkor elkezd kicsapódni a negatív, a belső felületén a rész. Ugye ez innentől kezdve ez egy szép részfelület, csak mivel ez elemi rész, ami kiválik, ezért törékeny rézlemez, és aztán ezt utána folírozzák, aranyozzák, amikkel. Ugye a Nagy Szent Miklósi másolatok, meg igazából az összes többi másolat, amit hoztam, azok is. Van néhány, ami lemez, azt majd érezni fogják.
0: Ugye ez most nagyon jó állapotú, tehát eredetiben nincs ilyen jó állapotban. Amikor mi a múzeumban kibontottuk az acskókat, hát néha már csak reszlikben volt meg az eredeti sajnos. Ezek annyira márlikonyak, hogy kint a helyszínen kell valahogy konzerválni. Az valamilyen vegyszerrel kell lefújni, vagy valamilyen anyaggal bekenni, amit a restaurátor kikever, de leginkább ilyenkor kijönnek a restaurátorok is az ásatásra. Na, hogyha ott a helyszínen nincsen megmentve, akkor mire beír a műhelybe, az már tönkre megy. Amit említettem, hogy el több száz év az avarkor, itt a lószerszámzatok is átalakulnak, változnak generációról generációra, idővel majd új formák jönnek be, és ha gondolom, akkor most a falera jön? A falera ugye az egy nagyon érdekes maga a szó is. Ezek ilyen kerek, középen egy kiemelkedéssel, készülettek vasból is, vagy bronzból. Ez az a lényeg, hogy a lónak a pofáján két oldalt voltak, úgyhogy a szemek ne takarják el elől, és ugye ezekből minden irányba különböző szíjak mentek az orr, meg a kantán, meg a satöbbi fele. Tehát ez egy ilyen díszítő, valójában egy díszítő funkciója volt. Ez a felület, ez jó nagy, erre aztán ráfért mindenféle inda minta. Nálunk Zalában van egy, amin egy oroszlán van.
2: Amit most körbeadunk, az a Portoványról jött, a földről, és növényi minták vannak rajta. Nevezett palmetta.
0: Meg kell próbálni kitapogatni.
2: Szimmetrikus növényi levél minták. Mondhatjuk, hát igazából virág minták. Ezek eredetileg aranyozottak voltak, és bronzból vannak ötve. Egyébként ezeknek a súlya, amiket körbeadva megközelíti az eredetiek. Ebből azért szereltek egy jó néhányat a lószerszámra, tehát az egész lószerszám együtt az biztos, hogy több
1: van. Az azért Csoromtól, ugye, de jó.
0: Igen.
1: Sok ilyen
0: víz. Sőt, elfejtettem, hogy van egy másik érdekes ezekkel a falerákkal együtt a késsel időben, akkor meg a ló fejére helyeznek egy úgynevezett csótárt. Csótárt tudjátok micsoda? Csótár az tollforgó, tehát egy olyas, mint egy kalap, csak le van vágva a teteje, hogy üreges legyen, és abba tettek mindenféle tollakat, vagy szallagok lógtak le, tehát egy ilyen dísz volt az is, csótár.
1: Tarsa is van.
2: Az nincs.
1: Az a magyarok.
0: Itt is van tarsoly, de itt elég szegényes a tarsoly. Itt nem díszítik a fedelét, csak a záró szerkezet, vászon vagy bőrtarsoly. Azt a zavarok használják, azokat a szép lemezeket. Akkor én átnyergelnék a férfi meg a női viseletre. Azt kell elkezdeni, hogy tényleg szerették a cicamát, a pompát, hogy leírták a bizánci források is, és ugye a példaadó az Bizánc volt. Bizánc akkor egy szuperhatalom volt, úgy kell elképzelni, hogy a Balkánon, és ami ott divat volt, azt próbáltak ugye lemásolni. Ruházatban, fegyverzetben, lószerzámzatban, bármiben. És hát ugye, aki szerencsés volt, az elit, ugye az említettem, hogy sokszor kapnak évente ilyen adóbelet, mindenféle luxustárgyakat, kiegészítőket, fegyverőveket, például fegyvereket ajándékba, akkor az megkap eredetibe, többiek megpróbálják leutánozni, lemásolni. És hát az avaroknál ez a másolás, ez már olyan nagyfokú volt, és olyan jól ment az ötvösöknek, hogy sokszor nehéz meg megállapítani, hogy mi az eredeti bizánci, és mi a másolat, mert vagy anyagvizsgálat kell, vagy mikroszkóp, tehát ügyesen másolták, és tényleg követték azt, hogy mi a divat. Most a férfiakra kezdve, akkor elnézést a férfiakkal kezdem, hogy elmítettem, hogy a források egyből szemet szúrt, hogy hát ezek férfiak hosszú hajjal, varkocsba díszítették szallagokkal, mindenféle színes tarka-barka dolgokkal, és ugye a varkocsokat nem egy gumival fogták össze, mint a lányok ugye a hajukat, hanem erre volt egy külön kis dísztárgy, hívták, hogy varkocs szorító. Ez át, vagy egy tégla, most az esetünkben egy téglalap alakú kis.
1: Egyenes, és akkor ebben hogy?
0: Alul volt egy tű hozzá.
2: És a umorú hátsó részében volt egy tű.
1: Hogy itt volt, mint
2: a biztosítás. Ez egy biztosító tű, meg a felső napja gyakorlatilag.
0: És azt a felső részt azt díszítették.
2: Mivel a másolatban nem
1: lehet. A csatok, ugye?
2: Így van. Geometrikus minta van rajta, ez egzug.
0: Hát ilyen egy kicsit el volt. Volt mindenféle változata, volt hengeres alakútól kezdve. Kinek mi tetszett, ugye? A férfiak, ugye, mert ez a varkocs dísz is ugye elég furcsának tűnik, meg érdekes, de hát kedvelték a fülbevalókat is, meg a gyűrűket is. De általában mindegyikből csak egyet-egyet, tehát a férfiak nem párba viselték. Ez, amiket most körbeadunk, ez azért ez nem a köznépé volt. Majd erről a sírról külön mesélek, mert ez egy vezéri fejedelmi sír. Nagyon kedvelték ezt a gömbös formát, és a gyűrű meg az is egy ilyen nagy kőbetétes eredetileg. Tényleg egy főnöknek ez azért szerintem dukál.
1: Igen, szerintem is.
0: Majd látni fogjuk az övgarnitúráját is, az ibókürtjét.
2: Valószínűleg ez kesztyű.
1: Kesztyűn?
0: Igen.
1: Hát az íjat meg kellett bendíteni. Vagy ők használtak íjat?
0: Rátérünk majd. Nagyon jó közösség. Hát és akkor jöjjön a férfiaknál valami, ami egy avarnál, férfinál kihagyhat volt ebben a korban. Azt hiszem, hogy nagy kedvencünk Gergelyel, ugye övek. A férfiak úgynevezett sok, tehát összetett tövet hordtak, mellékszíjas öveket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vagy ugye a maga a mai derékszíj, és erről lelógnak különböző kis övek, rövidebb övek, és ez a sok mellékszíjas övgarnitúra. Ezt persze, hogy Bizáncból másolták ezt is, és az övön magán ugye van a csat, használják már ők a bújtatót, az övön vannak a derékszíjon veretek, és aztán a lelógó szívvégeken, hogy szíjacskák, szintén vannak veretek, és a végén pedig szívég. És magának próbálom elmondani értetően, hogy a maga a derékszíj részen ugye az a szívég, amit mi ide becsatolunk a bújtatóval, és itt ugye elhúzzuk, szépen elrejtjük, ők nem rejtették el, hanem nagyon hosszú volt, és lelógott így, az még lelógott, és azon egy sokkal nagyobb nagy szívég volt. A kis szívék, ugye ezek mindig egyformák. Kinek minél több mellékszíja volt, minél szebb volt, annál gazdagabb volt. A maga az ez a rendszer, hogy ilyen szíjat használok, ez Bizáncból jött, és ez az egyik övveret, ezek például úgy tartja a kutatás, hogy ezek eredeti bizánci darabok lehetnek. És ezek különböző veretek, kis szívék, pajzsalakú, kettős pajzsalakú, és ugye ezek a hátőkön ugyanúgy üregesek. Ennek az érdekessége az, hogy ennek a mintája, ezen csak ilyen beütögetett pont, meg ilyen pont kipixelolt minták vannak.
1: Brej.
0: Brej. Ez tipikus ilyen bizánci díszítő volt. Ez egyébként egy gazdag, Békés megyében feltelt lovas harcos sírjából van.
1: És tudnál néhány ilyen avar tulajdon nevet mondani? Így érdekességből volt.
0: Személy nevet?
1: Igen, személy nevet.
0: Tényleg minimálisat ismerünk. Egyet mondok, jó? Egy avar, hát kettőt is, de az nem annyira avar. Az egyik a leghíresebb avar Kagánt, tényleg, aki talán a legjelentősebb volt, úgy hívták, hogy Baján Kagán. Baján.
1: És akkor így nyelvi emlékeik sincsenek, úgy különösebben.
0: De majd erre is rátérünk, jó? A bocsát akkor azt jegyezzük meg, mert erről még lesz szó. Tehát ez az a sír, amit már vezérinek, fejedelmének tartottak, mert annyira gyönyörűek a veretek, hogy azt hitték, hogy ez a legelőkelőbb, aztán kiderült, hogy még van ennél is előkelőbb. Majd mesélek róla.
2: Ezek úgy néztek ki, mint egy csap voltak éppen, aminek van egy pajzsolat a teste, amivel rögzítették a szíja, és ezeknek a csűrű részére szerették föl a kis szíjakat.
0: Tehát nem csatként volt használni, nem veretve, és a csat pecke az meg ott egyben van a testtel. És ez az álcsatok, ezek a legelőkelőbbek hordtak ilyet aranyból. Ez egy nagyon szűk kör. A többiek egy fokkal lejjebb még ezüstből, álcsatos kör. Szóval ez a régészek egyik álma, ugye. Szokott lenni egy kőbetét is a csat testen. És akkor az övről visszatérve még jut eszembe, hogy ugye ez az az öv, amit mondjuk a főőve neki. Szokott lenni még egy külön fegyverő is akár, amin a kardot vagy a szabját hordja, vagy egy külön öv, amin csak a tegeszt hordja. Tehát több öv is lehetett egy vezérnek, ami több övet is magára öltött.
1: Eszmei
0: nagyon nehéz, nem tudok nyilatkozni, megmondom őszintén.
3: Mennyi lehet egy ilyen?
2: 5 évig terjedő szabadságvesztés. Egyébként erre, hogyha beleszólhatok, azt szokták mondani, hogy mivel ezek egyedi tárgyak,
0: nincs
2: ezek annyit érnek, amennyit valaki hajlandó értük adni. Ez a szemúzó kincsnek az esete volt, amelyiknek a pusztán az ezüst értéke, hogyha az ezüstnek a világpiaci árát nézzük, akkor ilyen 11-nehány millió forint lenne.
0: Hát annyira egyedi tárgy,
2: hogy nem. A szemúzó kincset magát, azt Péter, te emlékszel, hogy mennyire becsülték föl?
0: Nem, megmondom őszintén, nem.
2: Valami elképesztő, tehát több ezerszerese az ezüst értékének.
0: És ez más tárgynál is van, tehát ami ennyire egyedi is, ritka és régi. Akkor ugrunk egy kicsit ugye az övveretekből, elfelejtettem mondani, hogy érzni a korai avaroknál kezd első időszakban préselik az övvereteket, de igazából most nem is látunk olyat, mert olyan, mint az a félgömbös lószárszám, tönkre megy. Olyan vékony, vagy megeszi az a kitöltőanyag, és aztán talán maguktól, vagy valamiért rájöttek, hogy hát ez tényleg ez nem túl tartós, és aztán elkezdik 700-as évek után önteni a bronzból, főképp önteni a
2: vere.
0: Bocsánat, igen. Igen, meg a ötvös sírt. Tehát ugye ezt az önvereteket nyilván egy ötvös készítette, általában ilyen vándor ötvösök voltak.
2: Olyan lemezeket hoztunk, amiket az eredeti préselő tövekről készítettek. A préselő tő az egy domború öntött bronz, elég tömör, nehéz darab volt, aminek a domború oldalára préseltek többé rákalapása a lemez. Ilyen lemezeket hoztam, 6 darabot, 3-3 darabot, ezek részben szív végeket, részben öpereleket, részben pedig lószerszámbereleket készítettek velük. Nincsenek körbevágva, azért ilyen alkalmok egy kicsit elemezek, mert nincsenek körbevágva.
1: És ruhákra is voltak éppen, nem?
2: Lószerszámra, övre, az avarforma ruhára nem nagyon, párta veret van talán még. Ott is hasonlóak a fejpárta, fejdíszkel, és alkat hasonlóakat.
0: Ezekről az ötös gyönyörűségekre még szeretnék annyit mondani, hogy akkor amik ezen készülnek, ugye azokat találjuk meg a sírba. Ugye megrendelik az ötvöstől, kifizetik neki, hordja után eltemetik vele, és ezekről akkor ténylegesen készültek, és ezeket az öntő mintákat pedig onnan ismerjük, hogy az ötvösökkel el szokták temetni ezeket az öntő formákat. Tehát a síróban ott találjuk a eszközeivel együtt ezeket az öntő formákat is, vagy préselő töveket, bocsánat, ezek préselő tövek. Na de azért, hogyha megfogjátok, akkor nézzétek, hogy hát ezek nem egy tartós darabok. Most ezek még jobbak is, ugye, mert másolatok, de tényleg az eredeti, ez is vagy bronz, hát az nagyon könnyen törik. Említettem, hogy pár száz évvel később áttérnek arra, hogy ezeket a típusokat, illetve kicsit már más formákat, de azért megvarrendek az övveretek, a szívvégek, a nagy szívvégek, csak más díszítésben elkezdik önteni. Akkor már nem préselő töve, szerszámszeret használnak, hanem öntő formát. És akkor már valóban ilyen kétoldalú öntvények, és aztán ezekből hoztunk talán nagy szívéget, kis szívéget, és ezekről lehet érezni,
1: hogy... Milyen minta?
2: Ugye? Állatküzdelmi jelenet, ha most annyi csalás van...
0: Elnézést, ön látó, aki látta ezt a szívéget, az állatküzdelmet?
2: Nem, én csak is kapogatom, de... Ez egy növényi inda van. De amit egyoldalasnak éreznek, tehát aminek homorú a hátfele, az azért van, mert itt a dalvaló másolatnak a hátoldala nincsen megcsinálva.
1: Milyen
2: ezek
1: állatok?
2: Mindig kétoldalasak. Ez a két griff, mert hát ez pont egy olyan sajnos, amelyiken eléggé szép van szedve, meg nagyon van stilizálva az állat. Nézd ki, hogy van egy griff, ott van egy griff, a másikat valami négylábú állat, és a kettő között van, ott a griff háta fölött van egy szárny, és a kettő között pedig egy állatfej.
1: Gyönyörűséges.
0: Na, örülök nagyon. Tartottam, hogy ez nem fog átjönni, de ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy állatküzdelmi jelenetek. Ez a szkítáktól már feltűnik a nomád népektől, hogy ilyen egymás varcangoló állatok kavalkádja, nagyon kedvelték ezt az állatstílust. És akkor fölül ugye van egy tok, úgy kell elképzelni, oda rögzítették a szívéget. Azon is van egy kis minta, és hát a bújtatót is már a zavarok használták. Végülis annyit meséltünk már erről a kultikus lényről, hogy úgy gondoltam, hogy hozok egy olyat, ami csak ez az állat van, megy körbe, de ez most kicsit furcsa lesz, mert nem ezt Veszprémbe hoztam a múzeumból, és ez műanyag, valami szilikon másolat, tehát nem fém súlya van, de talán kitapogatható, hogy ez az a griff, a szárnyas képzeletbeli fantázia lény, ami valami mítikus vagy totem állatuk volt, mert elképesztő. Ez egy övveretem volt, egy szíjon, derék szíjon. Azt ütötték át. Az előbb szó volt, hogy a szívvégeken van inda díszítés, és ezért ezt a népességet úgy is nevezik a zavarokat, griffes indás nép. Griffes indás nép. Annyira kedvelték ezt a két pintát. Ő akkor most a férfiakat megnéztük, fegyvert sajnos nem tudtam hozni, de majd még valamit ezzel kapcsolatban mutatok. Többször említve volt ez a bócsai sír, az övganitórájuk tudom körbe ment. Ezt, ha jól emlékszem, 1935-ben került talán elő, és szőlő ültetéskor árokat ásotta a gazda, és akkor találta meg a sírt. Szerencsére bekerültek rajtek a múzeumba, és László Gyula, akit már említettem, eddig a kornak az egyik kiváló kutatója, ő fel is dolgozta és közzétette, és rekonstruálta a tárgyak a viseletét. Ezt a sírt ugye ő akkor úgy közölte, hogy most nem emlékszem, hogy vezéri vagy fejedelmi sír, tehát nagyon rangosnak tart fejedelmi sír, de Kagánitnak még nem mertek leírni ő sem, mert akkor még nem tudták, de érezték, hogy lennél még lehet, hogy van valami gazdagabb, még mindig, pedig már tele volt aranyjal. Akkor nézzük, hogy mi volt még ebbe a sírba az éveken kívül, az önveredeken kívül. A kelyhet az körbeadhatjuk, az rájönnek, de az ivókürt, az a lényeg, hogy minden aranyból van eredetileg, tehát ezüstből ismertek ivókürtök, meg ilyen poharak is, de aranyból eddig nem nagyon volt. Vagy bort, vagy ugye a mézsört, vagy újabban azt gondolják, hogy a komló. Még amit szerettem volna mondani, hogy a főnökkel kapcsolatban, meg az itallal kapcsolatban, hogy ez egy tipikusan steppei dolog. Egyrészt italfogyasztás, másrészt meg a csatába ugye ezzel megfújták, és a seregeket tudták irányítani. Majd a Nagyszent Miklósi kincsnél látjuk, hogy volt egy italfogyasztási kultúra, meg volt egy bizonyos etikett, és ez meg voltak a megfelelő edények, és hát volt ennek egy bizarr változata. Azt elfelejtettem mondani, mikor ugye bejöttek a zavarok, legyőzték a gepidákat, akkor, ha jól emlékszem, Kunimundnak, a gepida királynak a fejét ezt kicsit megskalpolták, és itt a fejtetőből ezt egy ivócsanakot csináltak belőle. Fénybe foglalták, és aztán abból ivotta. Tehát ez egy steppei szaga, egy ivócsanak a koponyából.
2: Feleségül vette ugyanönnek a Kunimundnak, a Rozamunda nevű lányát, aki valószínűleg egy idő után megromlott a házasság, és egy idő után megölette a tisztelt férjét.
0: Sajnálom, hogy egy íjat nem tudtunk hozni, mert milyen íj volt ekkoriban, tudja valaki? A klasszikus íj az egy ilyen C-formájú íj, de nem ilyen, hanem ha azt mondom, hogy reflexi, akkor már biztos beugrik ez a reflexi vagy visszacsapói, mert a honfoglaló magyaroknak is ez volt, meg már a szkítáknak is ez volt, ugye. Ez egy összetett íj volt, ami ugye egy ilyen furcsa alakja van neki, és hogyha kiúzták, ugye, akkor az visszacsapott, és ez volt a... De ezzel nagyon jól tudtak lőni a lóról, és ez egy nagy fegyver volt nekik, ugye később a magyarokról is azt mondták a nyugati források, hogy a magyarok íjaitól ments meg minket Isten. Tehát a zavarokat is ugyannyire tették, ezt ugye sírba tették az íjat, és akkor a lényeg az, hogy ezt csont végekkel, mert elvitették, csontlemezekkel szerelték fel, és ezek a csontok megmaradnak a sírokba. A fa ugye tönkre megy az íbor, de a csont ott van, és akkor tudjuk, hogy hoppá, itt volt egy íj, de még valamiből tudjuk, a nyílcsúcsokból, amiről már szó volt. A nyílcsúcsok, a nyílakat, nyílveszőket miben használták, miben hordták?
1: Tegezben.
0: Nagyon jó. És ebbe a bócsai sírba egyébként egy gyönyörű olyan tegez volt, ami aranylemezekkel volt díszítve, és nagyon-nagyon szépen sikerült László Gyulának rekonstruálni. A nyílveszőkből ugye a szára tönkre megy, de a nyílcsúcsavas megmarad. Van közte érdekesség, nem tudom, kinél van az, milyen tompa végű. Miért olyan a kiképzése? A nyílcsúcs nem olyan tompa végű. Azért, mert ez tompító volt. Tehát egy olyan állatra vadásznak, ami prémes volt, és nem akarták, hogy tönkre menjen a préme, hogy átjukassza, hanem csak, hogy elkábítsa, eltompítsa. Tehát ez nyilván nem egy medve volt, hanem valami kisebb szőrös állat. A klasszikus nyíl az, ami egy három tollú, három szárnyú, de van egy olyan is, amiben van egy, nem tudom, bent van-e az a vasgömb, Gergő, vagy csak át van furva, csak át van furva. Azt úgy kell elképzelni, hogy abba van ez a verzió is, ez vajon mi lehetett? Egy nyílcsúcs, aminek van a szárnya, át van furva a végén egy kis kerek furattal. Nem hiba, azt elárulom. A méreg nem tudom, micsoda, de a gyújtó az igen.
2: Hát amikor bekenik valamivel,
0: igen, az inkább az indiánoknál, igen. Itt nem tudok róla, de a gyújtó nyílhegy teljesen jó. Sőt, úgy emlékszem, hogy ez még a egri csillagokban is volt ilyen. Ugye beletették a szalmát, vagy a textilt, meggyújtotta a végét, rálőtt a háztetőre, azt leégett a tető például. De van egy olyan verzió, sajnos nem tudtam, hogy ott hozni, de el kéne képzelni azt, hogy ebbe a kerek lyukba egy kis vasgömb van, ami kicsit úgy tűr benne kell körbeforogni. Igen. Tehát, hogy van erre ötlet, hogy egy vasgömb van benne abban a kis át. Jó, azt nehéz elképzelni valóban. Úgy hívják, hogy szerintem úgy hívják, hogy süvítő nyílhegy, nyílcsúcs, mert hogyha ebből kilő egy század, mondjuk száz darabot, ugye azt el kell képzelni, hogy a suhog. Igen, tehát, igen. Tehát a fütyülő nyílhegy, úgy is lehet, hogy süvítő nyílhegy, tehát falra másznak, elmenekülnek, olyan hangot adnak, hogy félelmetes lehet. A férfiakról ennyit gondoltam, illetve ennyit tudtam elhozni leletet, most jöjjenek a hölgyek, hát ott aztán megint fejtől derékig cicama. A fejem mindjárt kezdődik ugye a hölgyeknél, a hajadonoknál ugye szó volt rá, hogy pártát hordtak, ugye az egy textil szallag, amin nagyon szép préselt veretek voltak, különböző formájuk. Sajnos nincsen, mert nagyon... Igen, bár tehát a hölgyek, sőt, 600-as években már rendesen, tehát 1400-1500-1600. Na és a másik, ugye, hát a nőknél nem maradhat el ugye a fülbevaló. Hát a fülbevaló az, amit el lehet képzelni, tényleg minden. Ez a gömbös forma, ami volt, ez nagyon gyakori volt. Nekem mi a kedvencem, sajnos nincsen olyan se, azt úgy hívják, hogy piramiscsüngős fülbevaló, az egy gulát kell elképzelni általában színaranyból, oldalán nagy granulát kerek gömbök, a belsején pedig rekeszekbe üvegbetétek, színesek, hát elképesztően szépek. Képzeljük, amikor én kibontottam egy ilyen dobozt, felelét levettem, hogy hallgatóként, hát látom alatt a szám. Tehát lejjebb a nyaknál üveggyöngyök, bopaggyöngyök, dinnye magalakút hoztam. Elképesztő féle változatosság, a korai gyöngyöket. Elsütöttem a poént, hogy ez milyen gyöngy. Hallottátok? Dinnye mag, igen. Tehát ez úgy néz ki, mint a dinnye mag. És ez egyébként sötétkék, fekete színű, elképesztően szép élőbe. Több sorba hordták a nyakon a nők. A belsejében egyébként van egy kis bronz csövecske. Lukas és abba hozták keresztül a fonalat. Ezeket már a középhavarkorban hordják, tehát nem a kezdeti bejövő havarok. Használták a borostyán gyöngyöket is, borostyánból, de amit a legszebbek, és nekem nagyon kedvenceim, szemes gyöngyök. A gyöngyszemek maguk is színezve voltak különböző hullámmintákkal, színes formákkal, és azokból kis dudorok álltak ki, azokat hívják szemecskéknek, és azoknak is mindegyiknek különböző színük volt. Elképesztő szép, és ugye ezeket hobokból ki, homok, hát most nem tudom mondani, hogy készültek ezek az opak gyöngyök. Ismerték ezt a technikát, hogy gyöngyöket készítsenek, ha nem is üvegből. Ezt a nők, asszonyok, gyerekek, lányok, fiatalok nagyon szerették a gyöngyöket, és aztán lejjebb haladva a testen, nem tudtunk sajnos olyat hozni, de az is egy speciálisan avar ékszer, a boglár. Boglárnak hívják, boglár, és az párból áll, és itt a felső testen a ruhát rögzíti, a ruhának a két egy szárát, abban is aztán mindenféle minta van, amit el lehet képzelni, de valami nagyon szépet azért hoztunk a karperecek közül, mert ugye azt is nagyon szerették. Ezt körbeadom, és kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok egy, hogy hívhatják ezt a karperecet, a mintá, ezt nagyon óvatosan, mert a végén, hogyha milyen a vége a kiképzése ennek a szárán. Van olyan is, hogy kígyófa is, de ez nem az. Segítek, mert nem egyszerű. Kürtös végű karperec. Kiszélesedik, mint egy kürtő, középen be van hasítva, ugye, elképesztően törékenyek és nagyon-nagyon finom áruk. Nagyon szerették a kislányok, fiatal hölgyek. Ez készült öntött formában is, de ezek a préseletek szerintem a legszebbek, és ami a különös érték, hogy ezeken pecsételt minták vannak, hogyha kitapintjátok. Az alsó harmadukon nagyon sűrűn pecsét minták vannak, hasonló pecsét minták, mint amit a germánok az edényeikre tesznek, és ezért sokáig azt gondolta a kutatás, hogy hát ez biztos a germánoktól vették ezt az ékszert, de ma már vitatott ez a kérdés, de az ékszer maga gyönyörű szerintem, és ez a finom, könnyű. Annyit még esetleg, hogy az öv, ugye mondtam, hogy a férfiaknál az egy státuszszimbólum, egy meghatározó, hát a nőknél nem. Egy egyszerű vászonövet hordtak, egy sima vascsattal, ovális vagy létszögletes vascsattal, nekik nincsenek övveleteik, mellék, szívnégek, ilyen cicoma. Egy-két készségtárgyló, relóra, amit kell, hogy kéznél legyen, az egyik mondjuk a kés nekik, vagy egy orsógom, hogy egy különös lelet még, amit körbeadok, és megint kérem, hogy találjuk ki közösen ezt a női övről gyakran lecsüngő. Egy darabban. Először is mi az anyaga?
2: Csont.
0: Igen, csont, jó? Igen. Na ugye az, hogy most díszítve van a külseje, úgy mondják, hogy esztergált a díszített, azzal ne foglalkozzunk. Milyen a belseje?
1: Lukas.
0: Üreges. Üreges? Na igen, nem jó. Ezt gondolták a régészek is sokáig. Ott volt a női sírokba, a comcsont környékén, ott fent volt a medence környékén, tehát nyilván az övről lógott le. Nem tudták mi ez, hogy ez valami nyél volt, vagy mi lehetett. Ment a találgatás, amíg ez a többször emlegetett László Gyula professzor el nem jutott egy ösztöndíjjal Finnországba. De László Gyulának volt egy mondása, hogy a néprajz az az élő régészet. Ugye, mert a néprajzban sok minden megmarad a mai napig, ami a régészetben ugye kikapik, eltűnik, tönkre megy, meghal az a nép, de a néprajzon meg tovább él, mert már is használja a paraszti kézművesség, vagy bárki. És hát a László Gyula látja, hogy hoppá, ugyanilyen csontárgyak a kiállításban, a vitrínbe, a női övről rónak le valóban, és hogy ezek tűtartók voltak. És aztán hazajött és elmondta ezt a restaurátoroknak, hogy nézzük már meg a belsejét, kaparjuk ki őket, és valóban egy vas tű mindig már szokott lenni, vagy kettő is, és azt kell elkezdeni, megpróbálom elmondani, hogy a női derékszíjról egy vékony szallagot lelógattak, ezt a szallagot áthúzták ugye ezen a üregen, de közben a szallagba beletűzték a tűt, és alul aztán megcsomozták ezt a izét, nem esett le, de a tűt fette ez a csonttűtartó. Ez ugye miután tönkrement a szallag, a vast meg nem merték megpiszkálni, meg nem látták, mert a föld talán elfette, senki nem lőtt rá, hogy ez tűtartó. És hát ezt is aztán vannak hasába alakúak, ilyen hengeresek, mindenféle mintával. Na és akkor most visszatérve, hogy milyen nyelvet használtak, hát nem nagyon tudjuk, ugye, mert elfelejtettem azzal kezdet van a kezdenem a történetükről, hogy nincsen saját forrásuk a zavaroknak. Ugye mindent, amit tudunk, azt a szomszédos népektől, a frankoktól, a bizánciaktól, a kolostorok feljegyzései, az évkönyvek, stb. De ugye ez mind elfogult, mert nem jó szemmel nézték ugye a zavarokat nyilván, nincs belső feljegyzés. Annyit tudunk, hogy pár ívécsonton, pár tűtarton, köztük egy nagyon híresén a szarvasi tűtarton, és majd a Nagyszent Miklós a kincs pár edényen rovásírások vannak. Ugye ezek a nomád névek, ezek rovásírást használtak, aztán ugye ezt melyik kutató hogy olvassa el, ez elég vitatott, többféle olvasatuk is van nekik, a nyelvüket illetően pedig valamilyen mongolos törökös nyelv lehetett nyilván.
1: Nem,
0: ez már ma megdőlt, igen.
1: Nem is szkíták voltak.
0: Hát minden keletire azt mondják, hogy szkíták, meg hunok, ezek tág, az a nomádot jelenti általában, meg a lovas nomádot. Hát akkor jöjjön a régészek álma, minden régész talán vágyik rá a szíveménök találni egy hasonló leletet, vagy ha nem, akkor majd, hogy egyszer egy feldolgozást írjon róla is egy nagy könyvet, egy kincslelet, ami Eurázsia, vagy a kora középkor egyik legnagyobb kincslelete, és annak a másolatait láthatjuk mi most majd. 1799-ben, július 3-án Nagyszent Miklóson, mai Románia, Temes megyében egy, hát mit ad Isten, megint egy szőlő telepítés árokásása közben aranyleletek kerültek elő, aranytárgyak. És ezeket megvásárolta ott egy helyi görög származású gyapjukereskedő, már látta, hogy hát ezek komoly értékek, és aztán így eljutottak Pestre, és közben a gazda, akitől megvette, rájött, hogy hát ezért ő kevés pénzt kapott, beperelte ezt a vásárlót, volt, és a pesti bírósághoz jutott, és így került a múzeum figyelmébe is, le is foglalták, ugye, és aztán ugye miután monarchia volt, ez eljutott majd Bécsbe, és sajnos ma is ott őrzik ezt a gyönyörű leletet, úgy hívják, hogy Nagy Szent Miklósi kincs. Ez a kincslelet, ez 23, tehát majdnem 2 tucat aranytárgyból áll, 10 kiló körüli a súlya, óriási, tényleg mondhatni, hogy könyvtári szakirodalom van róla, hogy ki volt, ki készítette, stb. Tehát ezek nagy része asztali edények, és párban vannak, tehát úgy gondolja a kutatás, hogy van egy férfi, meg egy női mindegyikből, és ebből elhoztunk, tehát korsók vannak itt, csészék, tálak,
2: kehely,
0: igen,
2: kis pohár,
0: igen, tehát csupa ilyen étkezéssel itt a kapcsolatos dolog, és ebből elhoztuk a legszebb palackot, vagy korábban korsó volt talán, mert füle is volt egykor, ezt a Gergő kezéből lehet csak megnézni, és ő majd elmondja, hogy mik vannak ezen.
2: Ha óvatosan fogja, akkor ott vagyom a kezében, és akkor úgy jobban tudja. A hátsó asztalnak meg odadom a másik kezét.
0: Az pedig egy bikafejes csésze, ha jól emlékszem.
2: Ez is óvatosan.
0: Az egyszerűbb, ugye? Az egy kis csésze, és egy bika, és ez a látóknak ismerős lehet, mert ez a Boráros téren a másolata látható.
4: Ez a csésze, ez a bikafejes?
0: Igen, hát ez olyan szenzációs, hogy ez minden kiállításon szerepel. Az eredeti, ugye, ami Bécsben látható, nagyon ritkán, nem is tudom, mikor volt Magyarországon, 10 pár éve, még hallgatókoromban. Óriási viták azért, hogy ez a bolgároké, a magyaroké, a nem tudom kié. Ma úgy gondolja a kutatás, hogy azok a minták, azok a díszítő elemek, azok a formák, amik az edények, hogy ez avar, késő avar, és egy ilyen gazdagságú kincs nem lehetett más, csak a kagáné. Ez az avar kagánnak a fő vezetőnek a kincstárából származik, és mégpedig azért kerülhetett a földbe, mert meséltem, hogy az avar birodalom végnapjaiban ugye a frankok megtámadták a birodalmat, a kaganátust, és leírja a forrás, hogy 794-ben Kis Pipin, Nagy Károly fia, eljutott az avar ringig. Szent Mihály Szabó Péter így kapcsolódik ide, amit írt regényt, ugye erről szólt. Az avarok ringje, az valami, az a zavar erődítés volt, valamiféle földvár lehetett, ahol a központja volt a kagáni székhelynek, és itt volt ez a kincstár. És ide már annyira összeomlott a kaganátus, hogy nem tudták védeni ezt a nagy értéket, bejutottak a frankok, kifosztották, leírják a források, hogy több ökrös szekére felhorták, tornyosították a kincseket, főszórták, mindent kiraboltak, de úgy tűnik pár edény itt maradt, és ezek megmaradtak. Ezt a sok kincset aztán elvitték Aachenbe, a Nagy Károlynak a kincstárába, ott aztán ugye gyönyörködtek benne, aztán eltűntek idővel sajnos. Szóval ez a Kagán kincstárának a része. Van valami ötlet a mintákról? Nagyon nehéz tény is van. Vannak ilyesmi pedig szerintem. Szerintem Gergő, akkor mutasd meg egyesével, jó, hogy lássa mindenki.
2: 4 medalion van a korsón, első az egy lovas, az egy lángyás lovas, amelyik egyébként egy vadifoglyot vezet, és neki fog a nyelvéről egy levágott fej, szakállas fej, és egyébként egy ugyanolyan szakállas hadifoglyot vezet. A második medalion vele szemben, az elég testén szemben, az egy griff, amelyik egy támadat ejtel támszarvas, és a másik kettő medalion pedig egy, az egyiken egy sas látható, amelyik egy felemelt karú nőt ragad el, és a negyedik medalion pedig egy, hát egy elég furcsa lényen, valamilyen ember fejű, de párhúc vagy oroszlán testű lényen lovagló harcos, aki egy párhúcra lő rá íjjal. Hihetetlenül részletes, és hát az edénynek a többi részét is palmetták, tehát növényi ornamentika, meg különböző levélminták borítják.
0: Ez az etalon gyakorlatilag, és ezeken pár darabon van rovás írás is, meg azt hiszem, hogy görögbetűs feliratok is. Mondtam, könyvtárnyi szakirodalom van róla, hogy ki mit gondol róla.
1: Nem fejtették meg rovás írás?
0: Megfejtették, csak nincs mihez viszonyítani, és nem fogadják el egyik. Nem tudják igazából, nincs meg a kiindulópont. Sokszor esetleges is. No, szóval ez volt a Nagy Szent Miklósi kincs. Ez fölbe kerül, elássák, elrejtik, a zavar birodalom végnapjait éli, és aztán eltűnnek tényleg, és van erre két hasonlat is a forrásokban. Az egyik az a kievi krónikák azt írják, hogy azt a hasonlatot használják, hogy eltűntek mind a zavarok. Ezt arra a népre használják, akik ugye aztán felszívódnak és nincs nyomuk. Egy nyugati forrás pedig azt írja, hogy az zavarok pusztaságai, pusztává voltak a zavarok területe. Ez lett egy fantasztikus birodalomnak a sorsa sajnos.
1: Ha beolvadtak is, azért összeolvadtak a környező népek, akkor azért nem maradtak szájhagyományai, továbbadták.
0: Nem tudok így. így.
1: Amint például a kunó.
0: Hát ez azért régebben volt még sokkal, úgyhogy...
1: Egy kicsit régebben.
0: Nem akartam belemenni ilyen mélységbe, de ugye mondtam, hogy több korai középső késő avar korszak van. A középavar korszakot azt annak számítják, hogy 670-es években történt az avar birodalomban egy bevándorlás, és ekkor bolgár népek jöttek ide. Így van ilyen kapcsolat, és aztán ők tovább is vándorolnak délre, rövid ideig élnek itt az avarok közt. Az valószínű, hogy több hullámba érkeztek ide különböző keleti népek, mindig az avarokhoz befogadták, és köztük voltak egyszer valóban a bolgárok is. Amit még szerettem volna befejezésül akkor, hogy ugye eltűntek az avarok, de szerencsére nem pusztultak el teljesen, mert a sírok megvannak, és abból káprázatos emlékanyag marad meg. Az elitnek a legszebb leletei azok Bács-Kiskun megyében találhatóak, és Kecskeméten van ebből, látóknak ajánlom, ugye, vagy kevés látással rendelkezőknek, Kecskeméten van ebből egy gyönyörű kiállítás, kifejezetten ezekből a leggazdagabb leletekből. A másikat pedig említettem, ugye, hogy most Ausztriában, Bécs mellett egy hatalmas kiállításnak a részei az avarok is. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen.
5: Nagyon szívesen.
6: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
7: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális és hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. A legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd az albérletpiacra, ezért most még kedvezőbb ár és kínálat alapján választhatnak az albérletet keresők, hívta fel a figyelmet a Duna House ingatlan közvetítő szerdán az MT-nek eljutatott közleményében. A nyári csúcsidőszak után a kínálat alakulása határozhatja meg az árak irányát, bár az elmúlt időszakban bővült a választék, a befektetői lakásvásárlások visszaesése miatt a következő hónapokban kevesebb új bérlemény jelenhet meg a piacon, ez emelheti az árakat. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben, a Kutyás Strand üzemeltetőjével kötött szerződés pedig felbontja, ezekről is vitázott szerdán a város képviselőtestülete. A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb díjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva. Ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain. Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél. A Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőivel a városvezető szerint a korábbi városvezetés előnytelen szerződést kötött, ennek kapcsán hűtlenkezelés gyanújával fejlentést is terveznek. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő, az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az észak-észak-nyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, délután 22-27 fok valószínű.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió. Értünk szól.

Művészarcok. Sándor Judit. Második rész. ...1941-ben felvételizett Sándor Judit a Zeneakadémiára. Az édesapa, bár belenyugodott a művészetet választó lánya döntésébe, egy tisztességes, polgári foglalkozás elsajátítását is megkívánta tőle. Így az akadémiával párhuzamosan 1942-től a Pázmány Péter Tudományegyetem művészettörténeti szakára is beiratkozott. A zeneakadémiai évek első időszaka is az oratóriumok és a dalok bűveletében telt. Gerlai Erzsi munkáját Durigó Ilona folytatta, aki sajnos 1943-ban meghalt. Tanítványa, Sándor Judit, Walter Margit, majd Molnár Imrekhez alá került, mivel 1948-ban sikeresen felvételizett az opera tagozatra is. Ők már az opera felé egyengedték az ifjú tehetség útját, aki akkorra, mint kortárs énekesnő is, kezdett nevet szerezni magának. Kósa György, Szőnyi Erzsébet, Szelényi István műveit is bemutatta. Majd amikor Tóth Aladár bemutatta Jemnit Sándornak, az ő művei is a repertoárba kerültek. Farkas Ferenc zeneszerző 1969-es portréfilmben meg is fogalmazza, hogy a fiatal zeneszerzők valódi harcostársnak tekintették Sándor Juditot. Következzék néhány dal Sándor Judit előadásában. Kerekes János Ady Endre versére írt kompozíciója az Óska Konfliszon, a Léda versek közül, Hubay Jenő Petőfi versére írt műve és egy népdal feldolgozás.

Mitagadás, a dalok egy részét új hangzások miatt valóban nehéz volt elfogadtatni még a zenészekkel is, nemhogy a közönséggel, főleg 1948 után, mikor már Bartókot is hajlamosak voltak dekadensnek minősíteni. A fentem már említett Farkas Ferenc azonban nem csak dalokat, hanem nagyon is dallamos daljátékokat is írt. Ritkán előadott műve egy szórakoztató alkotás, a Vőkiskolája. Egy komikus családi konfliktusra épül, ahol a határozott anyós regulázza meg a vele együtt élő vőket. Az operettből következik a Szeretnék boldog lenni című kettős, Sándor Judit partnere Zentai Anna.

Az 1947-es év más szempontból is fordulópont a pálya alakulása szempontjából. Az utolsó előtti pillanatban sikerült részt venni a genfi énekversenyen. A külföldi út egy másik sikerrel is összekapcsolódik,

Még zeneakadémiai keretek között állítottak ki egy hári előadást, amit Sárospatakon Kodály jelenlétében mutattak be. Ez az év a diplomázás éve is, hangverseny énekesi és tanári szakon. A zenetanárképzés sokoldalúságára példa, hogy a hallgatók magyar irodalmat is tanultak, nem kisebb személyiségtől, mint Vajtó Lászlótól. Közben az opera tanszakon Molnár Imre irányításával formálódik az opera énekes Sándor Judit is. A beszédgyakorlatot nem kisebb egyéniség, mint Abonyi Géza, a színpadi játékot pedig igazi szakmabeli Malecki Oszkár tanította. Abonyi ekkor már a Nemzeti Színház oszlopos tagja volt, igazi klasszikus szerepeket alakított, Bánkbán Faust, főleg jeleneteken és verseken keresztül próbálta a magyar nyelv fortéjaira oktatni a hallgatókat. Malecki igazi zenés család sarja. Vérében volt tehát a komédiázó hajlam és a muzikalitás. Következzék a Kodály előtt bemutatott Hári Jánosból Őrzse dala. A művet később is énekelte az operában, majd eljátszotta Mária Lúza alakját is a daljátékban.

Természetesen a klasszikus zenei anyag, például Mozart sem maradhatott ki a kezdő operaénekes repertoárjából. Már akkor kezdik kiváló Mozart énekesnek is tartani. Olyannyira, hogy András Béla Karnagy, aki főleg szponzorok segítségével rendezett kamara előadásokat, a Zeneakadémia kis termében, itt működött a Víg Opera, megbízta a korai Mozart opera a Bastián és Bastiéne főszerepével. A franciás rokokó, a bécsi dal és a népies muzsika bájos ötvözete kiváló iskola is volt a mozarti stílus megismeréséhez. Ez a szerep indítja el az úgynevezett nadrág szerepek sorát, vagyis nyugodtan tekinthetjük akár előtanulmánynak is kerubin megformálásához. Így az 1948-ban megtartott operavizsgán egy ígéretes tehetség mutatkozott be olyan sikerrel, hogy már az év őszén az Operaház ösztöndíjasa lett, amelynek összegét 500 forintba állapították meg a szerződésbe. Ezen a vizsgán Tóth Aladár és a már életében is legendás hírűvé vált karmester Otto Klemperer is ott volt. A siker legfőbb bizonyítéka, hogy Klemperer a kezdő ösztöndíjasra bízta Mahler Dala Földről című oratóriumának alszólóját. A tenor szólót Rösler Endre énekelte. Gustav Mahler az oratóriumot 1908-ban komponálta. A hat részből álló mű a földi lét örök körforgását jelképezi. A negyedik dal következik. A negyedik dal a szépségről szól. Fiatal lányok virágot szednek, lótuszvirágot a folyópartján. Ülnek a bokrok és a levelek közt, ülükbe gyűjtik a virágot, és közben élődnek egymással. Arany napsugár vonja be alakjukat, mely visszatükröződik a fényes vizen. A nap visszatükrözi karcsú testüket, bájos szemüket. A szellő játékosan megemeli ruhájuk ujját, varázsos illatukat szerte hordja a levegőben. Ó, nézd a nyalka ifjakat! Bátor lovaikon ott a folyó partján. Messze ragyognak, mint a napsugár, amint a friss fiatal csapat erre halad a zöld ágak között. Egyikük lova vidáman felnyerít, vár, majd tova vágtat. Füvön, virágon dobognak patái, mint a szélvész, széttaposva az elhullott virágokat. Hely, hogy lobog a sörénye, orlokaiból hoz csak ki a pára. Aranynapsugár vonja be alakjukat, mely tükröződik a fényes vizen. És a lányok legszebbike hosszan vágyakozva néz a lovas után. Büszke tartása színlelés csupán. Nagy szikrázó szemeiben, forró tekintetének sötétjében panaszosan ott remeg szívének gerjedelme.

0: Művészharcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Hobbyradio.hu. A rádiót!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétre is kezdeményezte a kormánya a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábegyi csillagvizsgáló az MTI-ben. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra. Egyre több gyermek óvodai felvételét kénytelenek elutasítani a kötelező védőoltások hiánya miatt Dalmáciában. A horvát előírások szerint csak az a gyerek vehető fel az óvodába, aki életkorának megfelelően megkapta a kötelező oltásokat. Ez alól kizárólag az orvosilag igazolt ellenjavallat jelent kivételt. Splitben az idén beadott 1591 felvételi kérelem közül 208 olyan gyerekre vonatkozott, akinek orvosi indok nélkül hiányos volt az oltási dokumentációja. Tavaly még 106 ilyen kérelmet nyújtottak be. Az óvodai szakembereket tömörítő egyesület szerint korábban az oltást elutasító szülők többnyire be sem adták a gyerekük felvételi kérelmét, az utóbbi időben azonban egyre többen próbálják beíratni gyereküket annak ellenére, hogy nem felelnek meg a feltételeknek. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek komoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
5: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu.
6: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
4: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, remélem, hogy nosztalgiázós kedvükben vannak, mert hogyha igen, akkor a legjobb helyet választották. Indul a 80-as évek idézése a következő 60 percben, ez itt a Nekem 80, Szommer Gáborral a mikrofonnál, és 12 olyan felvétellel a 80-as évekből, amelyeket mindig is imádtunk, régebben is, most is imádunk, no meg persze, a jövőben is imádni fogunk. Már is belevágunk és hamarosan hallgatunk majd egy olyan amerikai énekes dalszerző, különleges, mély, rekettes hangjára igencsak fel lehet figyelni. Kim Carnes egyébként annak érdekében, hogy ezt a hangot meg tudja tartani, rengeteget énekelt dohány füstös bárokban, illetve klubokban. 1981-ből nem sokára hallgatjuk a Bette Davis Ice-t, előtte azonban a kezdésben a Rocky betétdala, 1984-ből a Survivor örök klasszikusa, az Eye of the Tiger már is idézi a múltat, itt a Nekem 80-ban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A 80-as évek legnagyobb klasszikusaival ez itt tehát a Nekem 80. 1978-ban kalandozunk a folytatásban, és hallgatjuk az 1970-es 80-as évek legsikeresebb pop együttesét, az Eurodisco egyik legnagyobb sztárját, nem csak Európában, hanem az ázsiai, afrikai, ma meg még az arab országokban is nagy népszerűségnek örvendett. Az együttes szülőatya Frank Farian zenei producer volt, fénykorában a Bonnie M, a legendás svéd pop csapat az abban legnagyobb betétársa volt. A diszkózene háttérbe szorulása a 80-as évek első felében a Bonnie M-et is érzékenyen érintette, ám ennek ellenére az együttes ebben az évtizedben is többször szerepelt a slágerlistákon. Azt az 1978-as Bonnie M klasszikust hallgatjuk, amiben Babylon partjain sétálhatunk, The Rivers of Babylon, utána pedig édes álmok érkeznek, ebből már sok minden kiderülhet. Jön az a csapat, amelyet Dave Stewart és Annie Lennox alkotott az 1980-as években, és akkoriban ők voltak Nagy-Britannia legsikeresebb pop duója. Természetes, hogy az Eurythmicsről beszélek én, 1983-ból nem sokára a Sweet Dreams érkezik, itt a 80-as évek legjobbjaiból.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Egyik nekem 80 sem maradhat el egy duplázás nélkül. A mai dupla 80-ban egy amerikai énekesnőt és színésznőt hallgatunk, akinek az eredeti neve Ladonna Andra Gaines volt. Az 1970-es évek legnagyobb diszkó királynőjéről beszélünk, aki tehetsége és sikerei révén lekörözte két legnagyobb riválisát, Amanda Lear-t, illetve Gracie Jones-t. Donna Summer egyike volt azon kevés diszkósztárnak, akik a műfaj hanyatlásával sem merültek a feledésbe az 1980-as, illetve 1990-es években, sőt még az új évezredben is szerepelt Donna Summer a slágerlistákon. Repertoárja időközben R&B, rock és gospel stílusú dalokkal bővült, számos rangos zenei díjat kapott, lemezei pedig több mint 120 millió példányban keltek el. Igen régi dalokat hallgatunk, nem sokára az 1977-es I Feel Love-ot, előtte azonban Donna Summer legnagyobb sikerét 1979-ből, a Hot Stuff-ot indítom, már is itt a nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió.
1: A magyar klasszikusokról sem feledkezünk meg, így már is jönnek ezek itt a Multidéző Nekem 80-ban. Méghozzá nem sokára az Ergót fogjuk hallgatni. A csapatot Szikora Róbert, illetve Környei Attila alapította még azután, hogy 1982-ben kilépett a Hungáriából, erre utal a zenekar neve is, Robico, tehát Ergo. Csikidám stílusnak nevezett dalaik, melyek a latin-amerikai muzsika, illetve a rock stílus jegyeit viselték magukon, gyorsan népszerűvé vált a fiatalok körében. 1986-ban könyvet adtak ki a zenekarról, a 80-es évek végén azonban nem csak a gidák cserélődtek, hanem az együttes is átalakult. 89-ben Szikora a nevüket Ergo Proletarsra változtatta a rendszerváltozás jegyében, később pedig rengeteg tagváltáson keresztül ment át az Ergo, 98-ban pedig egy emlékkoncertet adtak a kis stadionban. Az 1983-as Ergo dalt nem sokára pörgetem, ez lesz nem sokára a létezem, előtte azonban Somlajos, Závodi János, Köves Miklós, Galai Péter és Nyemcsók János csapata a Piramis érkezik egy 1979-es klasszikussal. Szállj fel magasra, már is a magyar klasszikusok közül itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Hazai klasszikusok után pedig vissza a nemzetközi élvonal legjobbjaihoz, és tovább pörgetjük a 80-as évek felejthetetlen slágereit itt a Nekem 80-ban. Hamarosan majd Paul Mazzolinit hallgatjuk, azt az 1960. február 18-án született olasz énekest, akit így Paul Mazzolini néven nem sokan ismerünk. Mégis az úgynevezett italo diszkó szenei műfajának legnagyobb sztárja volt az 1980-as években, viszont ha művész nevét említem, biztos, hogy mindenkinek ismerős lesz. Gazebo és az I Like Chopin 1983-ból nem sokára, előtte azonban ugyanebből az évből egy legendás filmzene, méghozzá a Flashdance-ből. What a Feeling, Irene Cara énekel, már is itt a múltidézésben.

0: Hobby Rádió.
1: Hölgyek, urak, a végéhez közeledünk a mai 80-es évek legjobb dalainak felidézésének, no de ne aggódjanak, van még két dal hátra, no meg hogyha nem volt elég, akkor egy hét múlva, ugyanitt és ugyanebben az időben, én garantáltan hozom újra majd a 80-es évek legfelejthetetlenebb és legnagyobb slágereit. Az egykori Beatles George Harrison és az I Got My Mind Set On You, no meg egy kis karibi hangulatot idéz nekünk a Gibson Brothers a végére a Kubával, és én ezekkel meg is köszönöm az elmúlt mintegy 60 perc kitűtett figyelmét. Ahogy említettem, ne felejtsék, egy hét múlva ugyanitt is ugyanebben az időben újra jelentkezik majd a Nekem 80. Én itt leszek, remélem, hogy önök is velem tartanak. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Szommer Gábor búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Hatalmas az asszály, uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben észak-keleten van optimális nedvesség a talajban. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról, a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat Szeden az MTI-vel. A közlemény szerint a július 22-től 26-ig tartó fesztivál alatt a DKV egyes villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és a vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Hodei Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyert el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a 33. Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjában, jelentették be szerdán a fesztivált záró sajtótájékoztató. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező munkája humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A legjobb filmnek járó Aranytorony díjat Laurent Michelli Nino Dalla Nui című filmje kapta. A nemzetközi zsűri méltatása szerint az alkotás bátor stílusával, erőteljes társadalom kritikájával és a kortárs filmes nyelv megújításával érdemelte ki az elismerést. A Palicsi filmes ünnepen 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő, az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az észak-északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, délután 22-27 fok valószínű.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
7: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma július 23-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 22 fok van. Lenke nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1664. A török veresége Szent Benedeknél. 1874. Megindul Budapesten a Schwab-hegyi fogaskerekű vasút. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Július 23-án Lenke nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük a névnapjukon. A német eredetű női név a Helen és a Magdaléna német becézet alakjából ered, ennek a magyar átvitele. Ünnepelnek még a Lenkék augusztus 18-án is. Becézésem Lenkécske, Lenci, Lencike, Lencsi, Lencsike és Lenki. A névjeles viselői Lórán Lenke színésznő és ön kedves Lenke. Ezen a napon köszöntjük még Apollinár, Apollinária, Brigitte, Brigitta, Laborc, Polina, Polla, Rázsony és Romola nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk!

kapasz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az enyém, és már nem hallok semmit, csak a lélek

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 23-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1290. július 23-ával kezdünk. Trónra lépett III. András magyar király. Lodomér esztergomi érsek Székesfehérvárot koronázta királlyá András herceget, az utolsó árpádházi királyt, aki 1301-ig uralkodott. Folytassuk a 19. századdal, 1829. július 23-án William Byrd szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt. Maradjunk továbbra is a 19. században, 1863. július 23-án született Bródy Sándor író. 12 évet ugrunk előre, 1875-re, július 23-án az angliai Devonban meghalt Isaac Merritt Singer, aki a varrógépnek köszönhetően lett dúsgazdag. Ugorjunk a 20. század elejére, 1914. július 23-án ultimátumot intézett az osztrák-magyar monarchia Szerbiához Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása miatt. Ez a vita vezetett az első világháború kitöréséhez. 3 évet ugrunk előre, 1917. július 23-án született Barbara Deming, amerikai politikai aktivista, szerző, pacifista, aki a feminizmus és az erőszakmentesség közötti kapcsolatról írt és beszélt. Folytassuk a 20. század második felével, 1955. július 23-án meghalt Cordell Hull, Nobel békedélyes amerikai politikus, külügyminiszter. Még mindig a 20. század, 1976. július 23-án megszületett Polgár Judit sakkozó, a legfiatalabb polgárlány. És végül, de nem utolsó sorban, 1995. július 23-án meghalt Rózsa Miklós, magyar származású Oscar-díjas filmzeneszerző. Ismertebb filmzenéi a Tő a szénakazalban, a Ben Hur, az Ivanhoe, a Dzsungelkönyve és a Bagdadi tolvaj. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet az apostolok cselekedetei második részéből.
1: Péter így válaszol. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
2: Hobbirádió.hu
3: A rádiót! 2026. július 23-a csütörtök. Szent Brigitta, Európa társvédőszentjének ünnepe. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 1-től 8. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő. Atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Elmélkedés. Uram, mutasd meg nekem az utat, és készséggel követlek, akár a keresztig is. A mai napon ünnepelt Szent Brigitta rövid fohásza ez, amely jól kifejezi önátadását Jézusnak. Nem ő akarja meghatározni az utat, hanem Isten vezetésére bízza magát. Akkor is, ha az út nehéz, fájdalmas vagy áldozattal teli. Az engedelmes, Krisztushoz hűséges élet meghozza gyümölcsét. Brigitta előkelő családban született. Házasságban élt, 8 gyermek édesanyja volt, majd özvegysége után teljesen Isten szolgálatának szentelte életét. Misztikus látomásai világszerte ismertté tették, de nem a rendkívüli élményei, hanem hűséges Krisztus követése tette őt igazán példává. A mai evangéliumban ezt olvassuk, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. A szőlővessző nem élhet a szőlőtő nélkül, különben elszárad. Ha kapcsolódik, akkor életet kap és gyümölcsöt hoz. Ez a kép szinte visszatükrözi Brigitta életét. Élete minden szakaszában Krisztushoz kapcsolódva élt. Feleségként, édesanyaként, özvegyként, zarándokként, rendalapítóként. A szőlővessző időnként metszésre szorul. Brigitta is sok veszteséget, fájdalmat, gyászt élt meg, de minden sebből új élet sarjadt. A metszés fájdalmas, de nem halálos. Az atya a szőlőműves, aki nem pusztítani, hanem éltetni akar. Jézus Krisztus élő szőlőtő. Köszönöm, hogy engem is meghívtál, hogy veled éljek. Taníts engem hűségre. Ne engedd, hogy csak külsőleg kötődjem hozzád, hanem valóban belőled éljek. Adj erőt elfogadni a metszéseket, amelyeken keresztül gyümölcsözőbbé akarsz tenni. Formálj engem is olyanná, mint Szent Brigittát. Imádságos, türelmes, bátor tanítványoddá. Add, hogy ne magamért éljek, hanem érted, hogy életem gyümölcsöt hozzon az örök életre. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbi rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobbi rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránkattan hall.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy németországbeli és angol szakértők megállapították, hogy a váratlan zajok a pupilla tágulását okozzák? Valószínűleg a sebészek, órások és más finom munkát végző emberek ezért nem szeretik a zajokat, munkájuk során megváltozik a szemük fókusza, ami lehetetlenné teszi a tevékenységüket.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hatalom.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírei szerint a Vakok Vietnami Egyesülete július 2-én Hanoiban szakmai találkozót szervezett a fogyatékkal élők banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javításáról. Beszámoltunk róla, hogy a találkozón a résztvevők egy készpénzmentes fizetési vásáron is részt vettek. Emellett olvasható portálunkon, hogy egy látássérült vőlegény Danangban több mint 1000 KMT utazott, hogy hazahozza gyönyörű menyasszonyát. A Bácsvakok Egyesülete újbóli balatoni lázra hívja tagjait augusztusban, ahol vízparti kikapcsolódásra invitálják őket. Kiemeltük, hogy a családi pótlék utalása augusztusban két alkalommal történik, és az utalás pontos időpontjairól is beszámoltunk. Végül az EFOÉSZ folyamatosan együttműködik a digitális állampolgár program fejlesztőivel, és várják tagjaik visszajelzéseit az alkalmazással és a honlapokkal kapcsolatos tapasztalatokról. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas és változatos műsorokkal várjuk Önöket. 19 órától vers, esti mese, kabaré, a Nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben egy kicsit mindent megtalálhatnak, legyen szó esti mesékről, kabaréról vagy érdekes riportokról. Ezt követően 20 órakor a Mentők, tűzoltók című műsorunkkal folytatjuk, amely a Trádió műsora, és reméljük érdekes lesz az Önök számára is. 21 órától médiaválogatott Sztártitkok című műsorunkkal, Tandari Ági műsorvezetőtársunkkal leszünk Önnel, ahol a média világának titkait fedezhetik fel. Végül, de nem utolsó sorban, 22 órától Begurulva című műsorunkkal zárjuk a napot, Berta István autós és kütyüs magazinjával, amelyben az autók és a legújabb kütyük világát fedezhetik fel, reméljük mind...
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Jelenleg Magyarországon 22 fok van. Holnap, pénteken a reggeli órákban még kissé hűvösebb lesz. De ahogy haladunk a nap felé, melegszik az idő, és a délutáni csúcsértékek elérhetik a 25 fokot. Az égbolt nagy részét felhők borítják, de egész nap zavartalan lesz a napsütés. A szél felfrissül, és olykor erősebb széllökések is várhatóak. Az UV-index magas, 7-es értéket mutat, tehát érdemes védekezni a nap ellen. Összességében egy kellemes, de nem túl nyugodt nap ígérkezik. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Szeptember 1-től áfamentessé teszik a vénköteles gyógyszereket. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben, a Kutyás-strand üzemeltetőjével kötött szerződést pedig felbontja. Ezekről is vitázott szerdán a város képviselőtestülete. A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb díjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva. Ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain. Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél. A Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőjével a városvezető szerint a korábbi városvezetés előnytelen szerződést kötött, ennek kapcsán hűtlenkezelés gyanújával feljelentést is terveznek. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek komoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Szépernő. Egy régi szőkéhez. Csak annyi volt veled szerelmem, csak annyi volt. Egy kézfogás idegen helyen, egy fuvalom, nem is tudom mi. Nem is tudom. Csinált virágot megszagolni. A kisasszony a zongoránál. A kisasszony elsétál, beleüt, odább áll. Két fellek közt a hold, hogy elmegy. Két fellek közt csak annyi volt velem szerelmed. Aranygyertya sötét szobán át. Aranygyertya. Nyíló ajtó eloltja lángját. Őszi fák közt jutott eszembe. Őszi fák közt a földre nézek elmerengve, mintha régi tallért találnék. Régi tallért. S keresném rajta a királynét.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Nem szeretném önöket megfosztani a felismerés örömétől. Éppen ezért csak két nevet említek. Demjén Ferenc dalát Ler István varázsolta újjá. A jelszó love, szeretet.

0: Piros alma hullott bal kezembe, három fele vágtam. Egy legyen azé, aki ezt a mesét elmeséli, egy azé, aki elbeszéli, egy pedig legyen a mesélőjé. Aranyalma hullott jobb kezembe, azt is valahogy három fele kínoztam. Egy legyen azé, aki ezt a mesét meghallgatja, egy azé, aki meghallja, egy pedig legyen mind a hányunké.
1: Kőkertben Lilium. Berecz András mesél.
0: Volt nekem egy apró kicsi keresztapám, melyik, míg a világa messzünnet való igazságot akarta meglátni. De iskolába, templomba, seregbe mindig a más hátát látta. Hely, hogy az hogy vágyakozott, hogy nagyobb legyen, hogy magasabbra kerülhessen. Mindig a más lapickáját látta, abból kettőt, s a közepütt a girinc. Hát nagyon jól volt lakva ebbe. Egy nap is ebbe, hogy ezen bucsálódott,

Homus nämis maas nok lopitska ajatul grintsity hone morhanok vologatu äsmin semmitse lootut. Joo, mit sinä oju, mit nätsinä oju, hat. Felhoituttu morhanok forka. Se on no kitsi likun beinäset. Hát a teheny ugye csodálkozta magát, mert minden nap nem történik ám vele ilyesmi, hogy a száját feltátotta, s egy nagyobb bődült. Ekkor az öreg előtt egy nagy fényesség tárulkozott fel, mert ez a morha egy egyenes bélű valaki volt. Amit az öreg akkor meglátott, az meg volt látva. Amit nem, azt én most megtudom. Látta az öreg így a kicsi likonát, nagy messzünnet. Egy gyönyörű leán ott pihenget a napsütésbe. De az aztán igazán gyönyörű szemre való egy valami volt. Forrott, mint a lapát nyele. Szép, kövér, fehér leán. Éj, azt mondták a régiek, hogy a lányos ház kutyája nem pihen. Ennek is a kutyája csak a fél tüdejre sipult, s csak a farkának csonkjával jelezte, hogy ma megint legények jönnek. Vigyék el a leánt. Na, az igaz, hogy más leánya környéken nem volt, s ez az ő értékét igencsak megemelte. Na. Ennek a leánkának előbb olyan kicsi szája volt, mint a gyűszű. Aztán, hogy elvevődött, fültől fülig felhasadt neki. Talán azért, hogy megjött az esze neki. A régiek azt mondták, hát ezt már még kicsi borjú koromban is hallottam, hogy szerencsés az a nászágy egy olyan szerencsés hely, mert a vőlegény, ha jól viseli magát, a mennyasszomba az eszites által helyezi. Kettős a nyereség! Az ember egy nagy tehertől szabadul meg, az asszonynak pedig két annyi esze lesz. Így aztán kell beszéljen, mit csináljunk, no? Hát a leán egyszer csak már, mint dujasszony, azt mondja az emberinek, eríts hozzá valami fát az erdőről, de az úgy, hogy meghallottam még három szomszéd hossza a más is. Ha mit csináljunk, no? Az új emberecske felült a szekérre, megcsapintotta ostorával a lovat, s ment az erdőre. Megállott legmagosabb fánál, s felvitézkedte magát a tetejbe. Abba volt a virtus. S hogyan nem, ha úgy fürészelte fentről az ágat lefelé, hogy át a lába a törzsibe gyönyörködött. S mindjárt az első ágat, hogy fürészelte, hát habár a szél nem fütyölt, amíg emberünk hopocikát. Hábizom maga alatt vágta azt az ágat. Éppen arra jött egy huszár ember. Egy békebeli huszár ember. S azt onnan lehetett tudni, hogy békebeli, hogy a hüvelyébe a kard hallhatóan rozsdásodott. A szája kitömve kőpípával, a fejbe pedig ott lötyögtek a huszár decik. A huszár deci nem egy deci, s nem kettő. Az annyi, amennyitől a húszár

0: Még a lova megmarad. Ettől azonban a gondolatai úgy meg voltak nyúlva, három szomszéd hossza, mint apró embernek árnyéka nap szentületkor. Úgyhogy, amit nem látott, ő is megtudta. Meglátta, hogy így léptetett, fakul lován, de a maga hazájába. Hogy így meglátta szeme sorkából, hogy egy rendes polgártársa ott fenn a fán mindjárt bajba keveredik. Ezért hát kivette szájából a pipát, s azt mondta, hé ember, üljelj, mert mindjárt leeső. Ovol a pipát visszavette a szájába, mert lemászni neki kell. Léptetett tovább fakulóva. Igen, ám, de az az ember a fa tetejébe megmérgelte maga. Maga mit mindüzi az eszi? Hattán igen sok ideje van. Talán valami háború kellene magának. Ezt azonban nem mondhatta végig, mert háromszor látta meg az eget, kétszer a földet. Hát ebből tudni lehet, hogy honyotta a gesőt. Aztán utána szakadozott az ág, s majd aztán még a fűrész, s a végén a kalapja, mint egy nagy ülőmadár, szép lassan a hasára ült. Azt mondja, így, hogy életbe maradt, s mondhatta, ha neki gozza volt. Hát ez a húszárméka tud egyet, ha tud mást. Felállott, megpallotta a gagyáját, s utána eredt a húszárnak. Álljon csak meg, legyen szíves húszár bácsika. A maga egyet tud, ha tud mást, lássuk csak. Mióta töröm a fejem, mikor jő el halálomnak órája? Ha magután még azt is megmondja. Elmosolyintotta magát a húszár ember, ha gondolta pagocsálnak, vele stréfálkoznak, na gondolta ő es indít valami mókát. Mikor halsz meg? Na várja, hogy mondjam meg. Kivette a szájából a pipát, s azt mondta, mikor a lovad hármat pakkant hátul felül. Avval visszavette a pipát, s menegetett tovább. Jó, megrodgyantám a térgye kolacsómik emberünknek. Jaj, az nem jó. Ha szokáshoz annak, egye meg a fene. Na, nagy búson valami fát az éj, ha nyitott fel valami semmi ágakot a szekérre. Felült, rittyentett az ostorával a füle közzi a lónak, s megindult. Ha igen, de a ló, mint másszor, most ez, ami előtt lépett volna, egyet nagyot pakkantott hátul felül, s avval nem a lelkit lehelte ki. Ez már egy, azt mondta. S az egyik ujja felmeredt neki. A tárul hamar leszokja, olyant vágott a lófüle közzi. Még fel kellett ágaszkodjé, pedig öreg pára volt. Amit csinált volna, pakkantott egyet hátul felől megint csak. Jó, na né, ám a kettő. Az istókját, annak a ronda bordádnak neked. Még egyet reovágott, teljes mit ne csinálj még, máma. Szegény ló, még egyet pakkantott, e volt a harmadik. Amik emberünknek volt egy nagy veselehűlési felpárolgása. De most nem erről akarok szólni, hanem arról a nagy szűfájdalomról, melyik akkor őt elévette. Belégyengült, leesett a szekérről, az utiporba. Na, én immár meghaltam. Ez futott végig az eszén. Ott feküdött, ott len az utiporba. Eszibe jutott keresztátikája. Keresztátika, mennyit elmondogattak. Keresztfiam, ügyelj, mert a más világ. Éppen pontosan olyan kell legyen, mint ez itt, né? Ha lássuk csak, igazza volt-e én kicsi kereszt a pácska. Kinyitá az egyik szemét. Felpattints a szeme pillája. Na né. Ott az öreg nyárfa. Itt van ez a semmi ló. A szeker. Ha? Az a kevés forajta. Na, hát valóban olyan, mint az előző életné. Imma igaza van keresztátikámnak. Kinyitá a másik szemét. Felállott. Reagyújtott egy más világi szívarra. Na né, itt van a pak dohány. Há, hogy így szívarozgott. Egyszer csak lássam, hogy jő egy menet. Na, az igaz lakadalmas menet volt, de ő azt gondolta hozzá, akkor következő halottat, mint ahogyan őt es ide elhozhatta. Fetekébe volt öltözve a vőlegény, ment kémény seppreni. De ő azt gondolta, hogy az bovon. Amikor halló távolságon bévő voltak, megrikojtotta őket. Örök világosságot adjanak magiknak, odafentről, vagy honnan. Azt kerüljék mind a hányiknak. Lesték, hogy vajon mind a hányan otthon vannak ilyennél az embernél, vagy egy valaki a kapuból helyanzik. Még legjobban a vőfények haragudtak meg, te nézd oda ezt, hogyan beszél, meg kell tanítsuk. Elévették, megdöngették, megkujakulták minden honnot, megtépdesék a haját, úgy neki támasztottak valami botokot, hogy borzasztó. Még ekkor azt gondolta, hát biztos valami purgatórió. Azonban, mikor a gagyáját letolta, s valami négyes ostorval olyan csúful elkenyegették, de magyar miskáson hátul felől, allól, akkor azt gondol, Anna, nem más világ, ez csak ez a világ lehetné. S mivel nagy dolgokon járt az esze, nem étre, ahogy a gagyáját felhúzza, csak mint a megbékjózott paripa, olyan apráján lépve került haza. Elévette a feleségét, azt mondta, asszony, ide hallgass, itt van ez a négyellő ostor. Hallgass ide! Akármelyik halálomból, ha feltámadni kívánkoznék, egyebet ne csinálj. Itt hátul felül engemet magyar miskáson kenyegesse, biztosan feltámadok. Hát lássátok, ezért olyan nehéz húszárnak lenni ott, ahol az emberek a fát magik alatt vágják. Halálik ott három lófingba rettegik, s a húsvétjük ostornyeliben van. Ha azt gondoljátok, hogy a marha míg a világ bőgni tud, tük máma helyába keltetek fel, s várjátok a harangszót. Mert az nem tud. Emennek a marhának is, melyikről az elejbe szólottam, megszikkadt a szája, ezért besuppantotta. Kicsi keresztapám helyába állott a valogám, hátulsó térje kalácsára felmagasodva. A semminél egyebet nem látott a farka alatt a kicsi likonát.
1: ezért, hogy a maga szégyenit ne hízlalja. Hátulsó térje kalácsáról, farkába kapaszkodva, leszökött. S mivel úgy volt tanítva, mennyi háborúságot ebbe világba belévisze, annyi békességet keres rajta, visszaigazítá a tehennek farkát. Elhátrált, ma is ott ül a szakál szárító, s mind ezen töprénkedik.
2: Berec András mesélt.
3: A hangfelvétel 2002-ben készült.
4: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Ce părăm, mamași?
1: Piszkó, kám, jaj, édes piszkó, magát az Isten küldte.
0: Igen, az Isten küldött, de a szakszervezetet keresem. Maguk a szakszervezet?
2: Én Júlia vagyok.
0: Én Sophia Loren. Gini baba, panaszom van, kérem szépen.
1: Na.
0: Én ugyanis, megmondom őszintén, nyugdíjas ember vagyok. A lovak után söprök. De nem biztosítják a folyamatos anyagszállítást. Sehol a világon egy ló. Hát szabad így egy nyugdíjassal válni? Ezért ragaszkodtam én ehhez a hivatáshoz.
1: Hogy ragaszkodik ehhez a hivatáshoz, Pifkó? Hát maga utcaseprő volt?
0: Hogyan ne viccelje már? Citromkereskedő.
1: De Pifkó, drága, mi most a Shakespeare-t akarunk játszani.
2: No, kedvi lesz Rómeó, én leszek Júlia.
0: Anyám, én nem ilyen lovat akartam.
1: És maga Pifkó eljátsza a halál szerepét.
0: Ne marháskodjon.
1: Pifkó, na játsza no. már el a halált.
2: Na, Pifkó.
0: Ne, ó, üssekő. Mit bánom én? Beleszagolok egy másik szerepkörbe. Mi a szerepem?
2: Mi ketten agonizálunk a kriptában.
0: Na jó. A közönség visít a rögést.
1: És amikor maga ezt a végszót hallja, hogy fülemület, akkor összeüti a cintányért, és így kiált, én vagyok a halál.
0: Hát ez tényleg egyszerű. Maga a halál.
2: Nem, Pifkó. Én vagyok a halál.
0: Na, mondom. Maga a halál!
3: De értse meg, hogy maga mondja, hogy én vagyok a halál.
0: Van rendben
1: ezt
0: van.
1: Ezt kell mondani.
0: Én vagyok a halál!
1: Nagyszerű, jó, bele!
0: Jó,
1: jó, maszk, kosztüm, nyüzüge, övezd ágyékodra a kebleidet. Na jó, türelem, figyeltesek. Most a finálét fogjuk átvenni. Rómeó már a kriptában gubbaszt, Júlia most settenkedik át a rekettyésen.
2: Sett.
1: Rómeó már is improvizál. Ide várom Júliámat azon célból, hogy ő az enyém legyen.
4: Oda vár, Rómeóm, azon célból, hogy egy máséi legyünk.
0: A fene augusztusukat.
2: Ó, Rómeó, mi nem lehetünk egy máséi. Atyám a Zord brigádtag megtiltotta, hogy maszekkal hettyegje.
1: Na hát! Akkor majd hall tőlem valamit, hogy kétfelé áll tőle a füle.
0: Én vagyok a halál!
3: Pifkó! Mit akar itt még, Pifkó?
0: Hát majd már nagyon nokedni, most mondta, hogy füle.
1: De én csak azt mondtam, hogy füle. Nem mondtam, hogy műle.
2: Nem most.
0: Nem most?
2: Nem most.
0: Később?
1: Később.
0: Jó.
2: Folytassuk a művészetet.
1: Mérget a kanálba, együtt a halálba.
2: De elébb egy búcsú csolkot tubám.
1: Cup, jaj, Júlia, csiklánt a szakállat, te hüle!
0: Én vagyok a halál!
5: Pickó!
4: Pickó! Mit akar már megint?
0: Na most mondta, hogy Müle!
1: Nem Müle! Azt mondta, Hülle!
0: Kinek mondta? Na, csak nem nekem mondta.
1: Nem.
0: Én vagyok a halál.
1: Nem most.
0: Később.
5: Jó. Romeo, dobjuk rá még egy lapáttal, no kedvé.
1: Búcsúszó atyámhoz. Felesleges aggódnia. Közeleg az agónia. Indulj hát, gyilok! Merülj Júliám kebelébe! Hach, mekkora kebel!
3: Ide a bököt!
1: Mi a szúr?
3: Na. És hideg! Kaput lett Júlia! S kigyásztalt turbék ladnyon e nemes, de merev, temetetlen tetemek felett. Lesz-e?
1: Csak a fülemüle. Na, mondom, csak a fülemüle. Na mi lesz? Halál, jöjjön már halál!
0: Nem megyek. Eddig folyton jöttem, és mindig azt mondták, nem most, majd később. Hallottak már ilyet. Én elmegyek, itt hagyom magukat. Most azonnal elmegyek a Kamara Variettébe, avantgárd darabot játszani. Jöjjenek velem!
1: Inkább a halál!

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az idei nyáron is több ezer általános iskolás diák, köztük egyszülős, nagycsaládban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A táborozók részt vehetnek többek között sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon, koncerteken, kézműves foglalkozásokon és digitális kompetenciafejlesztő programokon is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Azt írta, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előny biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Az Egyesült Államok újabb légi csapásokat indított iráni célpontok ellen. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességét, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségbe. Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt mintegy két hétben rendszeresen washingtoni idő szerint a késő délutáni kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében. A szerdai akció már a 12. egymást követő napon indult. Pénteken napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő, az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az észak-északnyugati szelet élénk több helyen erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, délután 22-27 fok valószínű.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobbi Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: Tírádió. A szirénák.
6: Jó napot kívánok a mi világunkban. Debrődi Gáborral beszélgetünk, új beszerzések a Mentőmúzeumnál. Adásom munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
7: Két dologról is van szó. Az egyik az országos mentőszolgálat alapítványnak köszönhetően,
5: 20 darab kiállítási bábúval, úgynevezett szabó bábúval gyarapodott a múzeum. Ezek ugye ilyen torzók tulajdonképpen fej, kar, láb nélkül, de tökéletesen viselik az egyenruhát. Bizonyos értelemben még könnyebb is velük dolgozni, mint ezekkel a hagyományos kézlábbal ellátott bábuk esetében, hiszen ott, hogy mozgatjuk ezeket az izületeket, különféle csavarok és egyéb ilyen kis mechanikai eszközök tartják egyben a bábut, idővel ezek elfáradnak, össze tudnak csuklani, szóval nem egyszerű velük az élet, viszont ezen bábukkal csodálatos. Föltesz az ember a ruhát, tartja magát, egy nagy öröm. Ezúttal is tényleg a legjobb szeretettel, tisztelettel megköszönve, 20 darab ilyen bábúval gyarapodott a múzeum. A másik nagy köszönet és elismerés, pedig Szilágyi Mihály mentőtűzbajtársunkat illeti, ugye Orosháza mentőállomás, akinek egy rendkívül értékes egyenruha gyűjteménye volt, 91 óta dolgozik a mentőknél, ez 35 év termése, közel a kezdetektől, vagy legalábbis 60-as évek egyenruháitól egészen napig, tényleg a legújabb darabokig, ezekkel mind rendelkezik. Néhány darabbal, ami viszont tényleg az omszindolásakor 48-49-ben rendszeresítésre került, mi ezekkel kicsit kiegészítve ezt a kollekciót. Ugye én magam is, amikor 89-en beléptem, még azt a ruházatot hordtam, amit a 60-as években rendszeresítettek. Egy kicsit mondjuk annó megállt az idő. A 90-es évektől egy hatalmasat ugrik. Nem csak az OMS, ugyanígy Magyarország, ugyanígy Kelet-Közép-Európa csatlakozva tényleg itt a nyugati atlanti világhoz, hatalmasak a fejlesztések, a beruházások. Na most Isten igazából az a mentőruha, amelyet ugye eleink megálmodtak, vagy legalábbis szerettek volna, hát ekkor ölt testet. Ekkor indulnak el azok a tenderek, azok a kísérletezések, hogy hogyan lehetne. És én emlékszem rá, még ezzel az első uniformisommal 80-as évek végén vékonyak voltak, mint a pókháló. Állandóan az ülepénél elszakadtak. Most nem akarok itt rossz hírét kelteni senkinek, talán az akkori májusi ruhagyárban készültek, de ezzel nem a dolgozókat bántom, csak maga tényleg itt a szocialista hiánygazdálkodás, ugye megpróbálta a lehető legolcsóbban, a legnagyobb tömeggyártásban a munkaruhákat prezentálni. Ugyanez volt egyébként az OMSZ alakulásakor is, 48-ban, tehát azokat a mákos ruhákat, ilyenet mákosnak hívjuk, aki jön a múzeumban, majd megnézik, hát a legegyszerűbb ruha, ilyeneket hordtak talán a szem a köztisztaságnál. Amikor a tényleges változás eljön, onnantól kezdve indulnak el ezek a differenciálódások, kapusznis kabátok, téli-nyári, kivehető bélésű, aztán ugye volt ez a kantáros, ez az overall, én azért mondjuk annyira nem rajongtam akkor tájt, de tényleg onnantól kezdve jönnek be azok az újdonságok, ezek a sokzsebes, relatíve vastagabb anyagból készült ruhák, amik tényleg, hát hiszen a régi, az oncos világból gyakorlatilag ugye nem volt kis kabát, tehát volt egy téli kabát, ugye ereinte még ilyen hasított, ilyen bőr kabát volt.
6: Igen, aztán, borzalmas nehéz volt, és gondolom nehézben nem az, ami...
5: Az igen, aztán utána volt ez a szürke műbőr kabát, megugoltam a beteghez, alítottam a nehéz nagy kabátban, meg az alatta lévők miatt fölállni, tehát ez egy nehéz
6: dolog. Igen, a mostaniaknál meg panaszkodnak a mentők, hogy meleg. Ebben a ruhában izadnak.
5: Nézd, ezt így nem tudom megítélni.
6: Most nyilván szélsőséges időjárás van.
5: Ezek ilyen kordurából, légáteresztő anyagból készülnek, vízből lepergetőek. Most nem a kérdésről akarok elmászni, érsvére. Ezt a 40 évet, hogyha nézzük, nem is volt rendes kabát. Tehát egy zubbonyt kaptunk télen is, és nyáron is. A Nisi barátunk egy pár évvel ezelőtt keresett meg, amikor neki egy ilyen nagyszerű ruha kiállítása, talán Orosházán volt, utána ígéretet arra nézve, egyébként, hogy mondjam elő, a motorosszolgálat egyik, mentőmotorosszolgálat egyik alapítója, az a Yamaha típusú 1302 centis óriás motor, ami a múzeum bejáratán 2005-ben ő az első mentőmotor Magyarországon, és a Misi ugye ennek a csoportnak a tagjaként, ő mentőtisztként ezzel vonult, tehát ő rendkívül büszke, hogy az ő múltja, az ő élete ilyen formában a múzeumban van, és hát gondolom azért emiatt talán tényleg becsül minket, hogy ezt az értéket így begyűjtetik a múzeum részére. Ezektől mind meg tudott válni, és akkor engem feladott.
6: Tegyünk egy kísérletet arra, hogy fölhívjuk. Szilágyi Mihály, felkonferáltuk a Debrődi interjú kellős közepén azt a derék mentőtisztet, aki Orosházán szolgálva és gyűjtögetve különböző relikviákat, mentőrelikviákat megajándékozta nem kevés számú mentőruhával a mentőmúzeumot Budapesten. Honnan jött annak idején a gondolat, hogy gyűjtsem ezeket a ruhákat?
7: Hát sziasztok, először is szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban én Orosi Hánzi vagyok, és én 1993-ban kezdtem el dolgozni a mentőszolgálatnál. Ez az első munkahelyem, ahogy leérettségiztem, egészségügyi szakközépiskolába jártam, és azonnal a mentőszolgálatnál helyezkedtem el 18 évesen. És én még akkor a klasszik, gyakorlatilag mondhatjuk azt a rendszerváltás előtti munkaruhában kezdtem el dolgozni. Végül is gyakorlatilag annyi történt, hogy...
6: Azért a laikusok kedvéért mondjuk el, hogy az egy szürke öltönyszerű valami volt.
7: Igen, és ennek volt.
6: A sírás, oké, valami ilyen.
7: Igen. Hát nem annyira, volt neki téli és nyári uniformisa, volt hozzá egy ilyen munkásőrkabát, és akkor hát, ugye gyorsan jött a váltás, utána jöttek a piros színű ruhák, és akkor gyakorlatilag édesanyám ezeket a ruhákat, ezeket elrakta, és az idősebb kollégáim, azok meg tudták, hogy én ezeket így elrakosgatom, meg hogy annyi elrakosgatja, és akkor adtak hozzá azok, akik már régebb óta voltak mentődolgozók, itt kollégáim, kabátokat, sapkákat, különböző ilyen felszereléseket, azokat végül is így nekem adták. És akkor így gyakorlatilag 1993-tól, sőt, hát ilyen rendszerváltás előttől így összegyűlt ez a kollekció, így 2026-ig, és akkor én úgy
6: gondolom, hogy kellett hozzá csináltatni egy ilyen gardróbszobát, mert azért ez tizenvalahány darab egyenruha, az nyilván egy váfán van, vagy valamilyen állványon.
7: Nem, hanem pont ez a nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és nagyon izgalmas, és fantasztikus a történetben, hogy én úgy gondoltam, hogy ezeknek a ruháknak, ennek a gyűjteménynek, ennek úgy van értelme, hogyha ez nem otthon a garázsba a papírdobozban.
6: Jó, azt mondom, csak ezt mondom, de ezt mondom, Misi, hogy amikor ez ott összere gyűjtve anyukád által, akkor nyilván föl volt akasztva egy váfára, vagy valamire szépen.
7: Dobozokban voltak. Dobozokban voltak.
6: Azt hittem, hogy külött egy külön gardróbszoba.
7: Nem. Ja, értem,
6: most már persze humor volt, de
7: mindegy. Igen, de nem. Nem, ezek dobozokban voltak. Történt az, hogy volt Orosházan egy műsor, évente hívtak meg két szemét a Alma fájától. Ez egy ilyen megtiszteltetés volt, hogy azok az emberek, akik valami különleges dolgot csináltak, vagy olyan eredményt értek el, azokat majd másfél évtizeden keresztül meghívták, és akkor én ugye ebben a műsorban szerepeltem, én voltam az Alma, és akkor én akkor ezeket a ruhákat, ezeket ott bemutattam, rendeztük őket, és akkor láttad, hogy ez egy nagyon szép gyűjtemény. Ezekhez kellettek szabóbabák, és akkor aztán én úgy gondoltam, hogy sokkal-sokkal értékesebb, hogyha ezt a nyilvánosság elé bocsátjuk, és hogyha ezeket bemutatjuk, és akkor megkerestem a Debrődi Gábort, akivel már nagyon régóta nagyon jó viszonyban vagyok, nagyon jó barátom, és akkor mondtam a Gábornak, hogy én ezt felajánlom, én ezt nekiadom a mentőmúzeumnak, ezt a ruhagyűjteményt.
6: Persze megbalondoz a gyönyörűségtől, gondolom, ismerve őt.
7: Igen, de
6: föl volt dobódva.
7: Igen, akkor fel volt dobódva, és aztán kértem az Országos Mentőszolgálat Mentő Alapítványát, hogy segítsenek abban, hogy ezeket a babákat, vagy ezeket a ruhákat, ezeket be is tudjuk mutatni, ezek kellenének szabó babák. És akkor azt mondta az alapítvány vezetősége tavalyiben, hogy erre nincsen forrásuk, de hogy őnek nem tetszik ez az ötlet, és hogy legyek szíves, egy kis idő múlva keressen már őket, és akkor visszatérünk rám. És akkor kerestem őket, és nagyon kedvesek voltak, és mondta, hogy igen, továbbra is ők ezt nagyon támogatnak, és ez 20 darab szabóbaba kellett, ami öltöztethető. És akkor nagy kört futottak vele, mert hogy nem tudom, neveket szabad-e mondani, Gábor.
6: Mindent lehet.
7: Mindent lehet. Értem. Tehát alapvetően ugye Kúnyaszor egy kiváló, egy fantasztikus, jószendékű ember is mondta, hogy ő ezt abszolút támogatja, és ugye az ő kolléganő, az Unger Edit mentőtiszt kolléganő, ő az, aki ezt az egész beszerzést menedzselte, ugyanis Ázsiából kellett, és most ott a szoros válság miatt...
6: Nem mondtad komolyan.
7: De 3 hónapig történt a beszerzés, és akkor hát ugye, mivel hogy el vannak akadva a hajók, ezért neki ez egy nagyon-nagyon nagy küzdelem
6: de
7: volt.
6: De Misi nem volt közelebb? Hát mondjuk egy ilyen megkeresni május egy ruhagyár jut eszembe, még abból az időkből, és mondom, ott biztos, hogy volt egy-két ilyen baba, és akkor azt, mit tudom én, elkérjük, vagy nem tudom, valamit csinálunk.
7: Nem. Egy formát szerettünk volna, kimondottan öltöztethető szabó baba kellett hozzá, és ebből 20 darab kellett pontosan. És akkor ugye nyilván volt magyarországi forgalmazó, de őnek csak 4 darab volt raktáron. És 3 hónapba telett gyakorlatilag, mire Ázsiából sikerült beszerezni ezeket a szabóbabákat. És akkor ezeket elintézte az Edit, és májusra megérkeztek ezek a szabóbabák, és akkor azt mondtam, felöltöztettük őket, és ez a nagyon-nagyon izgalmas. Előtte egyébként kértünk az Országos Mentőszolgálattól engedélyt, hogy gyakorlatilag ez a projekt megvalósulhasson, tehát hogy nyilván ehhez volt hivatalos út. És akkor...
6: Vagy ki lehessen állítani, vagy be tudjátok vinni a múzeumban, vagy...
7: Ez a beszerzés. A beszerzés aha. Is.
6: Tehát
7: a beszerzéshez is kellett egy vezetői támogatás.
6: Ez a mentőszolgált fizette?
7: Nem, hanem az Országos Mentőszolgált Alapítványa.
6: Alapítványa.
7: De ők azért nyilván, tehát hogy
6: szoros... A szakszerében, nem? Hát a szakszeréváék, nem? Jól gondolom, hogy majd a neveknél tartunk.
7: Én a Kúnyaszolival beszéltem ma.
6: Értem.
7: És akkor megtörténtek a beszerzések, megérkeztek, és akkor felmentünk, és 2 napot rászántuk, hogy akkor felöltöztetjük ezeket a szabóbabákat. És volt ugye mentőszolgálatnak az indulás, az újkori mentőszolgálatnak az indulása, az 1948. május 10-e, ugye azért a május 10-én a mentők napja, és ugye most visszamegyek akkor oda, amit te egyébként nagyon jól mondtál, hogy hát a halott szállítóknak a ruháját használták, hát ez a szürke mákos egyenruha volt egyébként, ezen egyébként rákosi címeres gombok voltak, ez volt az első uniformisa, a halott szállítóknak az egyenruhája, amit a mentők használtak.
6: Figyelj, nem próbáltál meg utána járni, hogy jött ez a gondolat, hogy egy ilyen ruha legyen a mentőknél? Vagy inkább ezt a Devröldi úrtól kérdezzük meg egyszer.
7: azért mégiscsak azt feltételezzük, hogy nagyjából hogy azok csinálhatták a mentést is, mint akik a halott szállítást. Ez kb. mondjuk ugyanaz a profil lehetett.
6: Ez nagyon, de nagyon morbid az élásunk, de egyébként biztos van benne valami.
7: Igen. Tehát arra gondoltunk,
6: meg hát kevesebb anyagot kellett használni, mert nem kellett külön, hanem ugyanabból az anyagból legyártottak még plusz nem tudom hány 1000 darab ruhát a mentőknek.
7: Hát most annélkül, hogy itt viszont hogy neveket említenénk, azért manapság is

0: ruha van, és én mondtam a Gabinak, hogy én szívem szerint betenném egy vitrínbe őket, és a folyosón állítanám ki. Tehát ha mész az igazgatóság felé, vagy mész a nem tudom mi felé, akkor ugye ott a folyosón sorakoznának ezek a korszakok. De állítólag olyan nagy méretű, hogy ezt nem lehet kivitelezni, hogy legyen egy ilyen vitrines állószekrény, ahol befér a baba ruhával, sapkával, mindennel együtt.
1: A Debrődi Gábor is szíve szerint betenni egy vitrínbe. És úgy,
0: de neki nincs helye ott a múzeumban.
1: Pontosan, de nyilván meg hát vitrineket beszerezni.
0: Hát újabb kiadás, persze.
1: Az újabb kiadás, és ennek sokszorosa volna egyébként a vitrin, de úgy vannak elhelyezve, hogy egy-két szabóbaba, vagy egy-két kiállítási darab, az ott van, hogy a látogatók azok meg tudják tapintani. És hát a Gábor hát nagyon-nagyon nem azt mondom, hogy félti, mert hogy most, de hogy mégiscsak hát én óvatos szemmel nézi, hogy hogy esetleg nehogy egy-két látogató valami olyas
0: kárt okozzon.
1: Igen, csinál, ami nem tesz jót ezeknek a...
0: Ugye én azt ígértem, hogy beszélj, ezt köszönöm szépen, nem sokára visszatérünk a Mentő Múzeumba Debrődi Gáborhoz, így a felvételnek köszönhetően, de azért beszéljünk annyit rólad, hogy nekem úgy voltál elmentve a telefonomba egy fitmentő, és én a nevedre, hogy Szilágyi Mihály, nem is nagyon emlékeztem, a fitmentőről se jutott eszembe olyan sok minden, nem is értettem. Segíts nekem, hogy miért hívtalak, vagy nevezhettelek én el annak idején fitmentőnek.
1: Én elkezdtem 2014-15 környékén, egy ilyen átmulatott éjszaka után sportolni.
0: Hát az a legegészségesebb. Nem? Hát futni 4 kört.
1: Igen. Az volt, hogy egy már jó éjszaka volt, és a kedves rádióhallgatók ezt nyilván ebben képzelnek benne mindent, és akkor, mint az a fogadás, hogy akkor vágassuk le kopaszra a hajunkat, vagy pedig csináljuk egy tetoválást. Itt az volt, hogy fussunk le egy fél maratont. És akkor jó, fussunk. És akkor...
0: Másnaposan?
1: Hát nem, hanem egyáltalán, hogy fussunk le egy fél maraton. És akkor erre elkezdtünk, megbeszéltük, hogy akkor lefutunk egy fél maraton, és erre elkezdtünk készülni. És akkor én még dohányoztam, és akkor kiderült az, hogy nyáron 40 fokban, de nem lehet 10 kilométernél többet futni úgy, hogy dohányzol. Szóval el kellett hagyni a cigarettát. Aztán utána sokkal óvatosabban kellett a pröccsel is aztán utána bánni, és akkor sikerült, óriási sikerélmény volt, és aztán utána nagyon sok félmaratont futottam, és akkor ha már tudod, ha valaki félmaratont fut, akkor le akar futni egy maraton.
0: Egy teljes, igen.
1: És hát neked semmi újdonságot nem mond, nekem a Laus Patrik nagyon jó barátom, és akkor ő mondta nekem, hogy Misi, nem akarsz Los Angelesben lefutni egy maraton, mert hogy itt egy nagyon híres maraton. Mondom, de mondom, szeretnék, és akkor Isten nyugodtan, neki még a testvér akkor élt, egyébként nagyon fiatalon meghalt, sajnos a Laci, és akkor megbeszélte vele, hogy a Laci fogad minket Los Angelesben, és akkor kimentem a fiammal, aki még nem volt 18 éves, egyébként aki azóta mentős, tehát most már mentőápolóként dolgozik a fiam is, és akkor Los Angelesben lefutottam a fiammal a maratont, és közben csináltam két fél Ironman-t, ezek a 70.3-as Ironman versenyek. Igen, és az egyiket ezt Svájcban, Rapperswil-Jonában, Zürich üdülővezetében, a másikat ezt pedig Kazasztánban csináltam.
0: Óriási.
1: És akkor valószínűleg ezek maradtak meg számodra, hogy ezért voltam itt is.
0: Igen. És most megy még ez a sportos élet?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem.
0: Miért nem?
1: Nagyon-nagyon sok mindent vállaltam, és...
0: Hát pont azt nem kéne abba adni, szerintem, ami az egészséghez kötődik.
1: Igen.
0: Vagy elhasználódott a szervezeted.
1: Nem, egyáltalán nem. Ez pusztán lustaság, lazaság.
0: És akkor mennyit hisztál?
1: 8 kilót.
0: Azért. 8

0: 68, 88-88-ra.
1: Ilyen mentőt kéne ott a Vasházán is beüzemelni, hogyha netáltál rosszul lennél, akkor
0: nem kell bálna mentő. Nem kell bálna mentő. Én 80-88-ra mentem fel.
1: Akkor az nem vészes.
0: Nagyon-nagyon rossz a kondim. Annyi változott az életemben, hogy közben beleszerettem a néptáncba, és akkor
1: hát az majdnem olyan, az se rossz.
0: Sőt, azért egy koreót megcsinálni, csak egy 4 perces koreót, azért ahhoz azért kell kardió.
1: Még az jó Istennek. Hála jó Istennek. Figyelj, még a Laus Patrikról azért annyit áruljunk el, hogy nem tudom, mindenki ismerje, hogy ő egy érdekes személyiség, mert tűzoltó is, meg mentő is, jól emlékszem. Vagy
0: igen,
1: mentő, vagy az államokban tűzoltó is, mindegy.
0: Hát persze, hát ő nagyon izgalmas, alapvetően tengerbiológus. És akkor
1: Már jó indul.
0: ez az alap szakmája, csak aztán elment egy lámpacéghez dolgozni, és akkor választania kellett, hogy Ázsiát vagy Európát választja, hogy hol legyen képviselő ennek a lámpacégnek, és akkor azt mondta, hogy akkor ő Európát választja, mert a szülei azok 56-os emigránsok. És akkor, ahogy eljött Magyarországra, akkor ő beiratkozott az Orvosi Egyetemre, és itt elvégezte az Orvosi Egyetemet, és akkor így lett orvos.
1: Menti orvos.
0: Igen, és ugye ő közben a tűzoltóknál is dolgozott, és ugye neki van egy ilyen spéci Harley Davidson-a, ugye, mint tűzoltó motor, tehát ilyen világ, ilyen egyedülálló. És hát a Patrik nagyon sok mindent lehetne még mesélni. Szerintem ez nem fér be a
1: műsorban. Hát igen, de nyilván majd keresjük az alkalmat, hogy visszatérjünk hozzá. Misi, akkor én nagyon szépen köszönök neked mindent, meg hát nyilván a mentők is majd hálásak lesznek a látnivalóért ott a mentőmúzeumban. Szilágyi Mihályt hallották, Orosháza mentőtiszt.
2: A Misi azt mondta, hogy Gábor, mi nagyon becsüljük a munkátokat, nagyon szeretjük a múzeumot, nagyon nagy öröm ezt látni, mikor felutazunk, hogy tényleg egyben ez a sok szépség, és így mind megőrizve ezeket bemutatjátok, és látjuk azt az igyekezetet, hogy minél teljesebb és gazdagabb legyen. Ha megengeded, én is, valahogy így volt ez a beszélgetés, ha megengeded, én is hozzájárulnék ez a gazdagsághoz. Bármerre megyünk, minden ott van egy ilyen ruhás bábú, ez egy nagyon nagy prezentáció, nagyon nagy gazdagsága. Máshogy látok ilyeneket, 3-4 darab bábú a szekrényben, de ilyen mennyiségben azért ez tényleg nem. Na mindegy, a lehetőség adott, van bábú is, van egyenruha. Ez a
1: lehetőség. Nagyon szép végszó szokás szerint. Köszönöm szépen, hogy
2: én is köszönöm a lehetőséget.
1: A hallgatók a beszerzésekkel.
2: Igen.
1: Természetesen adásunkatársa ugyanúgy az elején Ángyos Gábor volt, itt a végén is. Marosi Antalt hallották.
3: Hírágy. Társ a bajba.
4: A T-Rádió műsorát hallották.
5: Műsorajánló.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap 4-től.
5: Műsorajánlót hallottak. No

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: meg már.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális és hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. A legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd az albérletpiacra, ezért most még kedvezőbb ár és kínálat alapján választhatnak az albérletet keresők, hívta fel a figyelmet a Dunahouse ingatlan közvetítő szerdán az MT-nek eljutatott közleményében. A nyári csúcsidőszak után a kínálat alakulása határozhatja meg az árak irányát, bár az elmúlt időszakban bővült a választék, a befektetői lakásvásárlások visszaesése miatt a következő hónapokban kevesebb új bérlemény jelenhet meg a piacon, ez emelheti az árakat. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben, a Kutyás Strand üzemeltetőjével kötött szerződést pedig felbontja. Ezekről is vitázott szerdán a város képviselőtestülete. A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb díjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva. Ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain. Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél. A Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőivel a városvezető szerint a korábbi városvezetés előnytelen szerződést kötött, ennek kapcsán hűtlenkezelés gyanújával fejlentést is terveznek. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek komoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Ez itt a média válogatott sztártitkok mai adása. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
5: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
4: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
5: Rendben.
4: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
5: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
4: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben azért. Tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért
5: igazából másabb. Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepércsen töltöttem. Igen. Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
4: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, na de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
5: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
4: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori axlembe.
5: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
4: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
5: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekórán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
4: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg, akitől ezt hozhattad?
5: Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
4: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
5: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
4: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
5: Engem mindig
4: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.
1: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Műsorajánló.
0: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Egészségedre!
5: Egészségedre!
6: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és váló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók... A válogatók voltak, amik így mélypontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is.
0: Aztán!
1: és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak, és nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek, tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember, és akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk.

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak? Kilátásban, milyen projektjeid futnak? Mesélj erről is kell.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van. Az egyik az nyilván zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni, valami kicsit populárisabb, valami kicsit rockosabb, valami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkeményen ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is, kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sport.

0: gondoltak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hála az égnek sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
1: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
0: Köszönöm.
1: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
0: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevető, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, amire büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Míg a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
1: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, ami belig mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni marad, vagy most már marad ez a 90-es
0: évek? Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb. Tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat ez határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbb előadót, akit kedvelek, az ebből a korszakból van, és talán ezért is áll hozzám ennyire közel. Ebben érzem a legkomfortosabban magam, ha nagyon konkrétan akarok fogalmazni. És úgy néz ki, hogy ez működik, mert szeretik.
1: Igen. A social médiában ugye mondtad, hogy nagyon nagy nézettségeket értek el, YouTube, TikTok, gondolom. És egyébként hol lehet veled felvenni a kapcsolatot, hogyha azt szeretnének elhívni valahova?
0: Igazából,
1: hogy keressenek?
0: Igazából akár a felületeken keresztül, bármilyen felületen elérhető vagyok, TikTok, Facebook, Instagram, illetve nyilván a Janin keresztül, a földes Janin keresztül.
1: Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
0: Ez még számomra is titok, nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
1: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlan elárul egy titkot nekünk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak...

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztár titkok adásában, vendégem Axlen, és egy titkot várunk most tőle. Kérlek szépen, avassál be minket a kulisszák mögé egy olyan titokba, amit senki nem tud rólad még.
1: Hát, hogyha a TikTokról van szó, akkor talán azt mondanám, és nyilván kifelé én nagyon remélem, hogy ez nem látszik, hogy én egy picit mindig elégedetlen vagyok. Mindig úgy gondolom, hogy lehetne akár jobb az ének, akár a videó, akár a dalszöveg. Tehát, hogy egy pici túlzott maximalizmusnak nevezném inkább ezt a dolgot, mint elégedetlenségnek, az olyan csúnya megfogalmazás. Hogy én mindig ezt érzem, hogy lehetne ez még jobb, bár mindig egyébként pozitív visszacsatolások jönnek, de valahogy mindig ott mászkál bennem, hogy hát ez lehetett volna egy kicsit jobb is. De azt mondják, hogy ez annyira nem rossz dolog, mert ez tudja előre húzni az embert, hogy motivál is.
0: Igen. Ez így mindig jelen volt ez a mintázat az életedbe, vagy inkább így az utóbbi időben, mióta a saját számok megjelentek és elindultak a fellépések, vagy ez korábban is egy mintázat volt nálad?
1: Igazából ez mindig megvolt. Annyi különbséggel, nyilván rengeteget változtam én is az évek alatt, és ezt most már tudom kontrollálni. Tehát, hogy volt azért olyan időszak, amire azt mondom, hogy nem tudtam ezzel a dologgal mit kezdeni, és csak a negatív oldalát néztem. De azért hála az égnek most már azért ezt sikerült egy kicsit így kordába tartani, és arra igyekszem felhasználni, hogy ez motiváljon arra, hogy minél többet, minél jobbat tudjak adni magamból kifelé.
0: És itt még egy titkot elárulsz nekünk ezzel kapcsolatban. Mi a titkod, amit szerintem a nézők és a hallgatók is meríthetnek belőle ötletet, ikletet a saját nehéz időszakaira? Mivel tudsz átlépni azon a mi a belső utad, irányod, titkod, bármit, hogy ez ne negatívan hason rád, hanem előre vigyen?
1: Igyekszem nem elfedni ezeket a dolgokat, hanem megélni, megtapasztalni. Egy kicsit elvonulok olyankor magamnak, átgondolom, hogy mi is a magja ennek az egésznek, amit én most ennyire negatívan élek meg, és hogy azt hogyan tudom pozitívan felhasználni. Ez egészen egy-két órától egy-két hétig is el tud tartani, de mindig az a vége, hogy megtalálom azt a kiútat az adott helyzetből, ami utána tovább tud lendíteni.
0: Nagyon szuper. Tehát soha ne adjuk fel.
1: Soha.
0: Helyes. Hol látod magadat a következő egy évben mondjuk? Hogyha jövőre ugyanilyenkor leülünk beszélgetni, akkor mi lenne a célod addig?
1: Én nagyon remélem, hogy addigra sikerülne esetleg egy kisebb, talán úgy szokták ezeket fogalmazni, hogy egy kisebb raktárkoncertet összehozni, és akkor egy élő zenekarra előadni a dalokat, mert igazából az összes dalnak olyan a hangszerelése, hogy a legszebben, meg a legjobban úgy tud szólni, hogyha ezt élőben, és akkor hangszeressel adjuk ki a közönség felé, mert nagyon jó melódiák vannak a dalokban, hogy ezt hallani kell élőben mindenkinek.
0: Én nagyon drukkolok nektek, mert csodálatos, amit csinálsz, amit csinálni fogtok, csináltok, és remélem, hogy mielőbb a zenekar elé kerül, és hogyha jövőre itt leülünk beszélgetni, akkor már csak erről fogunk beszélgetni. Mi lenne egy üzeneted a nézőknek és a hallgatóknak, akik még mondjuk nagyon az út elején vannak? A saját tapasztalataidban mi tud nekik erőt adni?
1: Azt, hogy igazából mindenből van kiút, és hogy soha ne adják fel, mert én is kezdhettem volna ezt az egészet 10-15 évvel korábban is, de nem biztos, hogy odaérek el, ahol most vagyok. Tehát, hogy tényleg mindennek meg kell keresni az okát, és azt szerint menni tovább. Soha nem feladni, mindenből tanulni, és pozitívan előrefelé menni mindig.
0: Fantasztikus zárás. Nagyon-nagyon köszönöm, Axlen, hogy itt voltál, és remélem még jó sokat fogunk találkozni. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, hogy ma velünk tartottak, és legközelebb újabb sztártitkokkal várlak titeket.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
4: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
7: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: életre való. Családi magazin.
1: A gyereknevelés soha nem könnyű feladat, kihívás a szülőknek, a családnak. Látássérültként gyermeket nevelni nem csak erőn felüli feladat, hanem sok esetben különleges odafigyelést, tudást, módszert, lelki erőt és kitartást igénylő hivatás. A szerkesztő Balázs Zsanett nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Madocsai Bea vagyok. Mai műsorunkban olyan édesanyák engednek betekintést mindennapjaikba, akiknek egyetlen közös vonásuk, hogy nem vagy csak alig látnak, és ebben az állapotukban merték vállalni az anyaságot és igent mondani a születendő gyermekre. Dr. Tolnainé Csattos Márta a Vakok Állami Intézetében a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjának vezetője. A 4 gyermekes édesanya kamaszként gyengén látó lett, majd később teljesen elveszítette a látását. Gyógypedagógus, aki személyes hitelességgel segít a felnőtt korukban megvakult sorstársainak a megváltozott élethelyzethez szükséges készségeik kifejlesztésében. Emellett fontosnak tartotta, hogy a csecsemőgondozás speciális technikáinak elsajátításában is módszert, tájékoztatást adjon mind az érintettek, mind pedig a szakemberek részére. Először a hiánypótló kézikönyv előzményeiről kérdezte Balázs Zsanett.
2: A férjem, aki szülészorvos, nagyon sok fogyatékos édesanyát támogatott a várandóságuk, a szülésük idején. Általában jó emberi kapcsolatok alakultak ki ezekben az együttlétekben, ezekben a hát együttmunkálkodásnak nevezhetném a várandósággondozást és a szülést, és ezek az anyukák bizalommal fordultak a férjemhez gondozási kérdésekben is. De hát a férjem elsősorban a rendelőben ült, meg a kórházban. A gyermekek körül én forgolódtam, és ezért a férjem én hozzám irányította ezeket az édesanyákat. Én addigra már több mint 10 éve dolgoztam az elemi rehabilitációban, de hát nyilván nem kívülről lehet megmondani tutit, ezért meglátogattam az édesanyákat, vagy meghívtam őket a saját lakásomba, és együtt kínlódtuk ki, hogy mi az a legprofibb, leginkább balesetmentes technika, amiben az édesanyja és a gyermek is jól érzi magát. Érzékeltem azt, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy legyen egy kiadvány. Egyrészt legyen valami, ami megerősíti a látássérült édesanyáikat a kompetenciájukban, hogy elhiggyék azt, hogy igenis ők képesek arra, hogy önállóan fölneveljék a gyerekeiket, másrészt pedig, hogy le legyenek írva azok a standard technikák, amik alapok lehetnek, amik kiindulók lehetnek a csecsemőgondozásban.
3: Melyek lennének ezek a technikák, ezek a jól bevált, már-már kifogt technikák, amelyeket a látássérült szülők gyermeknevelés során alkalmazhatnak?
2: Sokféle területre kell gondolnunk. Például várandósként hogyan közlekedjek úgy, hogy használom a fehér botomat, és védem a pici babámat. Hordozókendőben hogyan hordozzam úgy a gyermekemet, hogy akár hosszú fehér bot, akár vezetőkutya segítségével hatékonyan, gyorsan közlekedjek, és a babám is védelmet nyerhessen. Vagy egy nagyobb gyermeknek hogyan tudom a darabos ételt kanállal úgy adni, vagy akár a pépest is, hogy az neki örömet szerezzen.
3: Említette a kiadványt, és azt hiszem, hogy 2 részre kell választanunk. Egyrészt szól a rokonokhoz, a barátokhoz, tehát a közvetlen környezethez, másrészt pedig szól a szakmához. A szakma ezek szerint becsukja a szemét akkor, amikor látássérült várandós anyukával találkozik? Vagy pedig másképpen kell, hogy fogalmazzunk?
2: Igen, tehát a szakmát azt 2 részre oszthatjuk. Az egészségügy, mint szakma, a védőnők, a gondozónők, az orvosok, az asszisztensek rendkívül jóindulatúak, és legalább annyira tájékozatlanok is. Én azt tapasztaltam, hogy korábban a látássérült szülők a sorstárstól kértek segítséget, és ez nagyon sokszor meg is ijesztette őket. Volt valaki, aki mondjuk ügyesebb, manualitásában kreatívabb, mint ő, azt gondolta, hogy akkor én tehetségtelen vagyok. Mert nekem pontosan olyan ügyesnek kéne lennem elsőre, mint a másiknak, de nem megy, akkor én egy tehetségtelen valaki vagyok. Ezért nagyon fontos az, hogy a gyógypedagógia, mint szakma is foglalkozzon ezzel, és biztosítson egy alapot. És aztán természetesen nagyon fontos az, hogy a sorstársak, a tapasztalati szakértők is hozzáadják a tapasztalataikat, tudásukat ehhez a dologhoz. A kettő közül egyik sem tehető kizárólagossá, az én véleményem szerint.
3: Említettük a beszélgetés elején, hogy két részre fogjuk választani ezt a kiadványt, ahogyan önök is ezt tették. A másik része az azon személyeknek szól, akik tulajdonképpen az illető látássérült személy, mondhatjuk így közvetlen környezetében, vagy tágabb környezetében élnek. Ezek a személyek is többnyire idegenkednek a témától?
2: Mindenki meg van rettenve, és a legtöbben képtelennek tartják az édesanyát. Azt gondolom, hogy ebben már van előrelépés, tehát sok pozitív tapasztalatunk van arra nézve, hogy meggyőzhető a környezet. Egy-egy ilyen tájékoztató kiadvánnyal meglátogatjuk a védőnőt, ha azt az édesanyja igényli. Beszélgetünk vele, elmondjuk neki, hogy mi nekünk van bizalmunk, és van pozitív tapasztalatunk. Akár elmegyünk egy szülőszoba bejárásra, a szülészetre, ott beszélgetünk a bábával, a kórházi védőnővel. Tehát ezek pozitív tapasztalatok. Tehát mi mindenképpen arra buzdítjuk a környezetet, amikor ezt a tájékoztató kiadványt odaadjuk, hogy az ügyességnél még sokkal fontosabb a szülő és a gyermek közötti jó kommunikáció.
3: Említene egy pozitív példát arra vonatkozóan, amikor elkezdték tanítani a látássérült édesanyát, hogyan is gondozza, milyen praktikákkal segítse a gyermekét a jobb és helyesebb életre, és ez tényleg pozitívan, jól sült el?
2: Nagyon sok példát tudnék említeni, de egyet kiemelek. Egy már a születése pillanatában egy olyan édesanya, aki egyedül vállalt egy gyermeket. A várandósága idején járt hozzánk csecsemőgondozásra, demonstrációs babán tökéletesen elsajátította a technikákat, mi fölvettük a kapcsolatot a kórházzal. A hazaérkezés után a védőnő egy nagyon nyitott hölgy volt. A kolléganőm és a védőnő az első 3 este fürdetéseknél még ott volt az anyukával, és naponta egyszer meglátogattuk az édesanyát. Most már nagy óvodás a gyermek, és egy nagyon szép anyagyermek kapcsolatban vannak a teljesen vak édesanyával.

0: Segítségre mindenkinek szüksége van, még annak is, akit a társadalom nem sorol a fogyatékosok közé. A fizikailag és mentálisan is teljesen egészséges ember azonban könnyen elhiteti magával, hogy neki senki segítségére nincs szüksége soha. A vakember erre képtelen, mert vizuális ingerekre épülő világban élünk. A látássérült ember is képes azonban olyan készségeket és képességeket kifejleszteni, amelyek használatával a családi életben való helytállás is könnyen kivitelezhető. Mészáros Ágnes látássérült édesanyát hallják.
1: Én alig látónak számítom. 5%-ot látok, hogyha a látókat vesszük 100%-os látónak, és 8 éves most jelenleg a fiam Matyi.
2: A környezeted, a család, a rokonok, a barátok hogyan fogadták a várandóság hírét?
1: Örömmel fogadták, de érezhetően voltak félelmeik. Azzal kapcsolatban, hogy elég lesz ez a látás arra, hogy ellássam a gyerekemet. Én magam részéről maximálisan úgy gondoltam, hogy igen. Erre kész szülni, nem tudsz nagyon előre, hiszen akkor fog kiderülni, hogy milyen nehézséggel küzdesz, amikor ott van a gyerek. Például én nem kiskanállal adtam neki a D-vitamin cseppeket, hanem ilyen kis fecskendővel. Például én a cimusüvegnek a kis mércéit alkoholos filccel kivastagítottam. Nekem ez már elég segítség volt, de használtam beszélő lázmérőt, ha ne egy isten lázas volt.
2: Ezeket az eszközöket egyébként honnan szerzitek be?
1: Van látássérülteknek kifejezetten segédeszközból, és ott mindenféle, akár konyhai, akár mindennapokat megkönnyítő beszélő eszközöket be lehet szerezni, mérlegeket, lázmérőt, színfelismerőt.
2: Az micsoda?
1: Az egy teljesen vakoknak kitalált eszköz, ami például a mosásnál segít szétválogatni a fehér, illetve a színes ruhákat. Oda tartjuk, megnyomjuk a gombot, és azt mondja, hogy fekete, szín sötét, vagy világos, szín fehér.
2: Visszatérve a gyermeknevelésre, számtalan ilyen praktikát vetettél akkor be ezek szerint, hogy megkönnyítsd a saját helyzetedet.
1: Többféle technikát kipróbáltam, többféle dologra. Például a babakocsi az én esetemben akár kérdés volt, hogy elég-e a látásom ahhoz, hogy én babakocsit tudjak tolni. Igen, először, amikor életem első babakocsizása volt, akkor félve toltam át őt az zebrán, hiszen ő van elől, és én vagyok mögötte, de megvárom a zöldet, nem rohanok át pirosba. Szóval, hogy ezt abszolút én babakocsit használtam, és háti hordozót a gyerekemnél, amíg nem tudott menni.
2: De ahogy növekedett, például a gyermeknél elérkezik a szaladgálós időszak, azt hogy oldottátok meg?
1: Zárt játszótérekre jártunk játszóterezni. A mászókánál én azért ott álltam, hogy lássam, hogy hova megy. Mindig ő vett észre, és megtanulta, hogy anya itt vagyok, és ő kiabál nekem, hogy menjek oda, és így a hang alapján oda orientálódtam felé.
2: Matyiban mikor tudatosult az, hogy édesanyja nem jól lát?
1: Nagyon korán. Én használok speciális szemüveget körömnyíráshoz például, vagy fültisztításhoz. Ha a szomszédasszonyom jött és mesét olvasott neki, akkor vitte neki a szemüveget, hogy csak ezzel lehet mesét olvasni, mert anya így szokta. Valamit épített, és már amikor 22-szer megnéztem már, hogy mit épített, és mondtam messziről, hogy látom, cicám, nem, megfogta a kezem, és oda vezetett, és guggoljak le. Így látod, csak azt mondja. Úgyhogy nagyon korán szerintem ő ebbe bele nőtt, és segít nekem.
2: Te, mint látássérült szülő, mennyire számítasz csodabogárnak a többi szülő számára, vagy a többi gyerek számára?
1: Az első szülő értekezleten én felálltam, és bemutatkoztam, hogy ki is vagyok, Matyi anyukája, és hogy látássérült. Ezt azért tartottam fontosnak, mert az óvodában ebből volt félreértés.
2: Elmesélnéd nekünk?
1: Például, ha nem köszönök az utcán, hogy én nagyképű vagyok akár, vagy nem láttam egy kiírást, és a gyereknek nem csomagoltam be azt a felszerelést, ami ki volt írva. És fontosnak tartottam, hogy igenis olvassák el nekem az ebédkiírást, a fali újság kiírást, és ez most már bevált, és működik. És nagyon jól kezelik, segítenek, akár ballagáson, tömegbe, gyere Ági, itt van, megfogják a kezem, úgyhogy kiírásokat lefényképeznek nekem. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mit tálaljuk, hogy mire van szükségünk, és akkor már nem leszünk csodabogarak.
2: De az írásban, olvasásban hogy tudsz neki segíteni?
1: Elolvassa nekem a feladatot, megcsinálja akár a matematikát, akár az írást, és én a végén ellenőrzöm, nem szakítom meg őt pontról pontra, mert hogy én közel hajolok a feladathoz, úgyhogy én a végén ellenőrzöm. Amikor pedig verset tanulunk, akkor meg én olvasom a szemüvegemmel, ő ismételi utánam.
2: És mik az örömeid? Hogyha ki kellene emelned egy legszebb élményt a gyereknevelés kapcsán, akkor mi lenne az?
1: Mi este nem mesét mondunk, hanem beszélgetünk összebújva. Ez pici korától így van. Ez lehet egy órás beszélgetés is a napunkról, mindenről, ami érdekli. Ezeket nagyon várom esténként, és nagyon őszinte hozzám most már a sulis történeteivel, a bánatával, és ezek a beszélgetések nagyon jók.
0: Mészáros Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének alelnöke beszélt.

0: A vakok és gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesület vezetősége célul tűzte ki, hogy támogat minden látássérült embert, bármely korosztályhoz és társadalmi csoporthoz tartozik is. Az egyesület az egyetemista, főiskolás vagy már diplomával rendelkező látássérülteknek kínál szolgáltatásokat. De nem feledkeznek meg azokról a szülőkről sem, akik látássérült gyermeket nevelnek, vagy éppen ők maguk az érintettek. A velük és értük dolgozó egyesület elnökét, Fodor Ágnest hallják.
1: Ez egy olyan integrált szemléletű egyesület, ahol maga a vezetőségben is látássérült személyek képviseltetik magukat és dolgoznak, mindannyian szülők, bennünket azt gondolom, hogy összeköt, és jellemző az egyesületre az, hogy minden szolgáltatását egészen az alapoktól kezdve úgy építi föl, hogy a látássérültek igényeire igyekszik reagálni, tehát hogy mindenben egészen a tervezéstől kezdve részt vesznek az érintettek, elmondhatják a javaslatukat, ötleteket, és egészen a szolgáltatás beindításáig ebben közösen dolgoznak, ezért is hangsúlyoztam, hogy ez egy integrált szervezet.
2: Az egyesület abban is tud segítséget nyújtani, hogy látássérült személyek hogyan és milyen módon, milyen módszerekkel neveljenek gyermeket, vagy készüljenek a gyermekvállalásra?
1: Azt gondolom, hogy igen, kifejezetten az elmúlt 5-10 évben születtek ilyen programok, ami ezt helyezte a középpontba, de ha valaki ide hozzánk becsöppen, akár a láthatár segédeszközboltba, akár az ügyfélszolgálatra, akár a támogatószolgálatra, akkor fog találkozni olyan érintett tehát látássérült el, aki gyermeket nevel, úgyhogy a tapasztalatokat, a praktikákat itt személyesen ő megkérdezheti, beszélgethetnek egymással, és szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos értéke az egyesületnek.
2: Ágnes is látássérült, ön is gyermeket nevel?
1: Én 18 éves koromig jól láttam, tehát, hogy nagyon élénk képeim vannak arra vonatkozóan, hogy mi az, ami körülvesz, úgyhogy nagyon gyorsan mondhatni el tudom így képzelni azt, hogy mi az, ami körülöttem van. Nekem is van egy gyönyörű 11 éves kisfiam, és hogy nekem mit jelent a gyerek-anya kapcsolat, azon sokat gondolkoztam, mielőtt itt elkezdtünk volna beszélgetni, és úgy tudnám megfogalmazni, hogy szerintem a legakadálymentesebb emberi kapcsolat a szerelmen kívül a baba-mama kapcsolat. Tehát, hogy akkor annyira az érzelem és annyira az emóciók uralják az embert, hogy nem tudom, hogy másodlagos vagy huszadlagos azt talán, hogy nem lát. Tehát, hogy én ezt akkor nagyon úgy éreztem és úgy éltem meg, hogy bennünket ez így összekapcsolt. Nyilván egy látó személy sem feltétlenül az alapján működik ebben a helyzetben, hogy mi az, amit meglát, vagy mi az, amit nem. Nem, ez kifejezetten az embernek azon életszakasza, amikor így az érzelmek nagyon erősen jelen vannak.
2: Említette, hogy 18 éves korában veszítette el a látását. Ezek szerint egy teljesen más életmódot, életformát kellett váltania a gyermeknevelés területén is.
1: Nem tudom, hogy mit csináltam volna másképp, hogyha látóként kellett volna gyermeket szülnöm, tehát, hogy ez szerintem a létező lehető legtermészetesebb dolog egy nő életében, és egyrészt alkalmazkodik ehhez a szituációhoz, és abban tanul, tehát, hogyha saját maga a dolgait is úgy kell elrendezze, hogy tapintással, és megtanulja, hogy a szekrénybe csak akkor találja meg a ruhákat, hogyha ő pakolja be, akkor ez nincsen másként a babaruhákkal sem, tehát ez legalább annyira természetes emberi kapcsolat, tényleg attól függetlenül, hogy az ember lát, vagy nem lát.
2: Mi az, amit Ágnes megtanult?
1: Hát, hogy mi az, ami környezetemben hallható, tapintható, érzékelhető információ, és az mellett nem elmenni, hanem fokozottan figyelni, azt hogyan tudom integrálni, egymásba kapcsolni. Én otthon meghallom azt is, hogy a párom hova tette le a szemüvegét. Lehet, hogyha látnék, akkor nem hallanám meg, vagy nem figyelnék rá. Ezt úgy abba az életritmusban, ami beélünk, ezt én nagyon komolyan veszem, és ez egy hatalmas nagy segítség, hogy utána megtaláljak valamit. Tehát mindenre igyekszem reagálni, megfigyelni. Szerintem ez, ami a kulcsa ennek a dolognak, hogy a lehető legtermészetesebbé tenni azt, hogy minden hallható, minden tapintható, és erre tudatosan kell figyelni.
0: Fodor Ágnes a Vakok és Gyengénlátók Regionális Közép-Magyarországi Egyesületének elnökét hallották.

0: Réka és Ádám több gyermeket nevelő szülők, akik mindketten jogászok. Réka születésétől fogva súlyosan látássérült, 2012-ig gyengénlátó, utána folyamatos látásromlást követően ma majdnem teljesen vak. Férje pedig 3 éves korában veszítette el látását. Képes-e ellátni a vak szülő a gyermekét? Szenved-e a gyermek hátrányt amiatt, hogy vakok a szülei? És egyáltalán hogyan zajlik a nevelés vakon? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a Tükrünk-tükrünk vakszülők és gyermekeik című interjúkötetből, melynek Réka a szerkesztője. Dr. Ozvári Lukács Rékát hallják.
1: 2013-ban szerkesztettünk, igazából 2011-ben, csak 2013-ban került olyan formátumba, hogy valamilyen szinten összeálltak azok az interjúk, amiket 2010-2011 során mi fölvettünk. Barátaimmal, mondhatom, több látássérült családot kerestünk meg, akik elmondták, hogy ők mit hogy csinálnak, beavattak az életükbe. Olyan interjú alanyaim voltak például egy házaspár, ahol mind a kettő látássérült volt, és nekik egy látássérült gyerekük született, aki ma már felnőtt, és ő beszélt például a saját gyerekkoráról, meg a szüleiről, és a szülők adtak interjút, csak nem vállalták aztán a megjelenést, és ők például azt mondták, hogy ha ők tudják, és egyébként náluk, mivel mind a kettőnek hasonló szembetegsége volt, elég magas volt a kockázat, ők akkor azt nem tudták, de azt mondták, hogy ők akkor is vállaltak volna legalább egy gyereket, mert a család az nem család számukra gyerek nélkül.
2: Hány szülő állt kötélnek?
1: Nagyjából 50 családot kerestünk meg magával az ötlettel, és körülbelül 20 család volt az, akivel konkrét interjúfelvételre, beszélgetésekre került sor. Az interjú kötetet érte az a vád szakmai körökből, hogy ez túl rózsaszín, ami itt szerepel. És én erre azt mondom, hogy lehet, tehát vannak nagyon szerencsétlen és szomorú történetek is, de mivel ugye ez egy ilyen önkéntes felvétel volt, ugye azért azok vállalták a történetüket, ahol azért idézőjelben rendben voltak a dolgok, tehát nem mondom azt, hogy nagyon rózsaszín, de hogy azért egy rendezett körülmények voltak, és mondhatjuk azt, hogy ahol mondjuk a gyereknevelés idézőjelbe sikersztorinak tekinthető.
2: Fontos az például neked, mint nőnek, hogy divatosan öltözzenek a gyerekek?
1: Nekem egy fiam van és 2 lányom, és mindannyiuknak elég hamar határozott elképzelésük volt arról, hogy ők mit szeretnének hordani, és mit nem. A fiam például sokkal inkább ilyen lazább stílus, tehát, hogy ő azt mondja, hogy csak kényelmes legyen, és sportos, és jól lehessen benne edzeni. A lányok, ők meg hát lányok, tehát míg mondjuk a fiamat tudtam öltöztetni 6 éves koráig, a lányokat mondjuk 2-3 éves koruk után nem. Tehát ők megmondják, hogy nekik ez tetszik, nekik az nem tetszik, és bizony a ruhásszekrényből is általában azok a ruhák preferáltak, ami nekik tetszik.
2: Mi az, amit látó és látássérült szülőnek üzennél a gyereknevelés tekintetében?
1: Nem kell ehhez semmiféle civil kurázsi és semmiféle varázslat ahhoz, hogy mi is ugyanúgy gyereket tudjunk nevelni, és hogy se mi magunk, sem a gyerekeink nem csodabogarak, és ne is nézzék őket annak.
0: Dr. Ozvári Lukács Rékát, 3 gyermekes látássérült édesanyát hallották. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban látássérült édesanyák láttak vendégül bennünket, bepillantást engedve életükbe, mindennapjaikba. A szerkesztő Balázs Zsanett nevében is elköszön hallgatóinktól a műsorvezető Madocsai Bea. Viszont hallásra!

0: Reklám. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hulló csillag felvinnanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-ben. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra. Egyre több gyermek óvodai felvételét kénytelenek elutasítani a kötelező védőoltások hiánya miatt Dalmáciában. A horvát előírások szerint csak az a gyerek vehető fel az óvodába, aki életkorának megfelelően megkapta a kötelező oltásokat. Ez alól kizárólag az orvosilag igazolt ellenjavallat jelent kivételt. Splitben az idén beadott 1591 felvételi kérelem közül 208 olyan gyerekre vonatkozott, akinek orvos indok nélkül hiányos volt az oltási dokumentációja. Tavaly még 106 ilyen kérelmet nyújtottak be. Az óvodai szakembereket tömörítő egyesület szerint korábban az oltást elutasító szülők többnyire be sem adták a gyerekük felvételi kérelmét, az utóbbi időben azonban egyre többen próbálják beíratni gyereküket annak ellenére, hogy nem felelnek meg a feltételeknek. Pénteken napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő, az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az északi-északnyugati szelet élénk több helyen erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, délután 22-27 fok valószínű.
1: Hobby Rádió.
0: Reklám.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: ez itt a föld, az ég kék, a fű zöld.
1: Induljon is a Banzai, sőt nem csak a Banzai, hanem a Kia Sportage PHEV, azaz plug-in hibrid is. Induljon, induljak, ti meg hallgassátok. Nos, hát a Kia Sportage-ba belülve azt fogjuk tapasztalni, hogy a klímának elég hangos hangja, ezért én most ezt ki is kapcsolom. Behúzom D-be, szépen elkezdünk gurulni. Itt egy ilyen dupla zsébe megfordulunk. Tolatok a merelt, egyébként imádom, tényleg zseni, nagyon, nagyon jó, és ez a középső rész, ez tényleg így a dzsugát is most lehet látni, meg lehet mutatni, illetve meg lehetne, de most pont nem fogjátok látni, mert hogy nincsen benne a kameraképbe, hát és természetesen rádió hallgatok, meg azért nem látják, mert hogy a rádiónak nincsen képe. Na de mindegy is, figyeljetek, elindulunk az autóval, viszont ezt a klímát be kell kapcsolnom, mert már most korán reggel 50 fok van, egyszer nem lehet bírni. A klíma az bekapcsolódik, lejjebb tekerjük a hőmérsékletet, az biztos. És na, egyszerűen durva, hogy 8 óra van, és már olyan hőmérséklet van, hogy egyszerűen nem is bírod ki. Megpróbálunk itt kinézni. Egyébként a kamerakép az segített volna, de hát minden is, azért én szeretek körbenézni hagyományos módon is. Most kivételesen nem azon a szokásos helyen, tehát nem a vonatállomástól indulunk el az autóval, mert már viszem vissza, és inkább korábban indultam, hogy hát a lehető legkevesebb bet szenvedjek az 50 fokban. Ugye pont van a legmelegebb napok egyike. És amikor így elindulsz a belső égésű motorral, illetve plug-in hibrid motorral szerelt ki a Sportage-el, akkor zseniális az, hogy jelen pillanatban egyébként 1,7-es fogyasztást bírtam vele produkálni egy ilyen 60 km-es távolságon. Nagyon jól működik a plug-in hibrid hajtása. Durván ilyen 75-80 km-t én így elbírtam vele menni. Tehát mentem vele ezzel egyekre, ugye mentem Budafokról Turára, most Turáról vissza Budafokra, és még mindig van a belső égésű motor mellett, még mindig van a belső égési motor üzemanyag mellett, azaz a benzin mellett, még mindig van elektromosságunk is. Természetesen ez is visszatölt minden egyes fékezésnél, motorfékezésnél, stb. És az is természetes, hogy ennél az autónál is, amit én nagyon szeretek egyébként, hogy a fülek ott vannak a kormányon, és a baloldali füllel akár egy pedállal meg is tudsz állni, ezt most így megpróbálom a kameraképnek így érzékeltetni, most például csak kézzel fékeztem, és állóig le tudod lassítani az autót, és ilyenkor azért intenzívebben tölti vissza. Ugye az energiát magába az akkumulátor

jól fordul, könnyen fordul, kényelmes az ülése, kényelmes a lengéscsillapítása, nem ügy fel, nem hintázik, fölöslegesen, de egyébként szerintem egy zseniális autó, és azt veszem észre, hogy a Sportage is pontosan ugyanaz, ugyanúgy, mint a Kia-nak, meg a testvér modelljeinek, már mint a testvér márkának modelljei, hogy mindegyes megújulásnál azt érzem, hogy egyre inkább felhasználó baráttá teszik az autót. Ráadásul itt oké, hogy csak érintőképernyőn tudsz mindent is, de ugye ez hamarosan szerintem majd itt is változni fog, tehát visszajönnek majd a fizikai gombok. És hogyha ezt az érintőképernyő ellenességet, amit én például ugye mindig így hangoztatom is, tehát hogyha erről leszokik az ember, akkor egy nagyon élhető és nagyon jó kis autó lesz a Sportage. Baromi nagy autó, hátul a csomagtérben minden elfér, minden is elfér, ugye van rajta tetősint, tehát akár tetőcsomagtartót is fel tudsz rakni, vagy ilyen kis tetődoboz pontosabban, azt is fel tudsz pakolni, nagyon jól ugrik, egyébként még eco üzemmódban is egész jól gyorsulhat a gépjármű, és amikor meg megnyomod a sportgombot, akkor oké, hogy azonnal bekapcsol a belső égés a motor, és akkor nem használja az akkumulátoros, tehát akkor nem fog sokat spórolgatni, úgymond, de legalább akkor megy is az, mármint hogy nem eleve is megy, de hogy akkor azért úgy egész jól harap, egészen jól gyorsul, és egyébként szerintem tényleg jól viselkedik. Amit szeretek az autóban, az egyrészt a gyömbe a fény, bár ugye ebben a nagy 50 fokban az ember hajlamos, hogy inkább behozza, és ne is jöjjön be a fény föntről, mert az, ahogy jön be a fény, az ugye a hőmérséklet is képes bejönni. Természetesen egyébként UV-szűrő, mert minden van a tetőablakon rajta.

és a többi segíti a te mindennapi közlekedésed, akkor én pontosan azt érzem, amit egy autótól elvárok, hogy nem én szolgálom az autót, hanem ő tesz meg mindent azért, hogy én biztonsággal és épségben odaérek mindenhova.

azért az, hogy mondjuk meg van tankolva az autó, hogy teljesen tele van tankolva, meg mondjuk van egy elektromos hatótávolságot, hát ilyen 700-800 kilométert, attól persze, hogy hogyan közlekedsz, mondjuk legyen egy 700 kilométert, biztos, hogy el tudsz menni egy tank üzemanyaggal, meg egy feltöltéssel. Nyilván plug-in hibrid, tehát a legfontosabb üzenetem a plug-in hibriddel kapcsolatban az az, hogy ha teheted, akkor mindig töltsd fel, mert ekkor fog téged leginkább kiszolgálni, ekkor lesz a legjobb a fogyasztása, ekkor lesz a leggazdaságosabb STB. Plug-in hibridnek a legnagyobb titka az az, hogy mindig fel kell tölteni, és akkor tudsz ilyen 1,7-1,6 2 liter alatti fogyasztásokat produkálni. Egyébként én a hétvégén mentem vele 400 km, nyilván csak egyszer volt feltöltve, és akkor is a legnagyobb, tehát a 400 km alatt, amit átlagfogyasztás sikerült belőle kihoznom, egy Kia Sportage, valami nem egy kicsi autó, az 4,6-os fogyasztás, 4,6 literes fogyasztás volt, ami egy ekkora autóhoz képest szerintem egyébként nagyon jobban mondható. Na jó, van, szerintem röviden ennyi, nem fogok egy pofázni többet, mert hát minek is. A lényeg az az, hogy maradjatok velünk, szeressetek, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, meg minden ilyesmi. Kövessétek a rá.

rádiót, szóljatok hozzá, és hát vigyázzatok magatokra, de nem menjetek sehova, mert még folytatódik az adás, illetve hát maradjatok a rádiónak a további műsorainál, zenénél is.

0: Az jutott eszembe, megint variálok egy picit, és minden, hogyha két autó közé beszúrnánk Sanyit, méghozzá azt, hogy Sanyi hogyan nyaral, hogyan utazik nyaralásra, illetve mit tapasztal különböző kikapcsolódásokkor. Ismételten Karvai Sanyival beszélgetünk itt egy rövidet. Szia, Sanyi!
1: Hello, szia, üdv mindenkinek, és mindenkinek boldog nyarat kívánok!
0: Azt hittem, hogy boldog karácsonyt, ja nem, az majd egy kicsit később van.
1: Hát, az még odév van.
0: Sanyi, ha már mondtad, hogy boldog nyarat, akkor egy érdekes sztori jutott eszembe, hogy ugye két hete nem beszélgettünk, és itt a nagy melegben az jutott eszembe, hogy ti azért elég sűrűn járkáltok, ha nem is biztos, hogy hosszú ilyen kéthetes vagy hónapos nyaralás, de azért időnként egy hosszú hétvége, vagy akár egy ilyen kis egyhetes nyaralás is belefér. Ilyenkor, amikor ti elindultok, akkor ugye nektek is kell vinnetek csomagokat. És ugye Anita azért egy törékeny fiatal hölgy,
1: de egy hát meg te... csomagcipelés az rám vár.
0: Igen, ezt akarom mondani, hogy csomagcipelés rád vár. De hát azért föl kell szállni buszra, villamosra, trollira, vonatra, meg mindenhova, hogy ilyenkor van, aki segít és észreveszi, hogy ti ott azért úgy finoman szólva is bénáztok, vagy pedig így ez rád van bízva, és akkor az ablakon keresztül meg mindenhol dobálod a csomagokat.
1: Hát nem az ablakon keresztül, mert a csomagokra vigyázik, mert törékenyek. Nem nagyon szoktak segíteni. Az a baj, hogy sok helyen a vasútállomás sem akadálymentes, és igen, a nagy lépcsőkön fel kell vinni, akár Zugló vasútállomás, vagy nézd meg Kőbánya Kispest vasútállomását is, ott sem akadálymentes. A mozgó lépcső közül vagy, hogy egyik sem működik, vagy csak az egyik működik egyik irányba. Úgyhogy nagyon sokszor azon, hogy cipekedni. Hát azért a vonatok többsége alacsony padlós, úgyhogy oda egyszerű betenni a bőröndöt, de azért elég szűkösek a helyek, és akkor így a bőröndel közlekedni, jönni, menni, akár helyet keresni a folyosón, az igen, nem annyira egyszerű. Aki szokott esetleg segíteni, ha éppen látja a kalahúz, hogy aha, ott vagyunk látássérültként, akkor ő megpróbál helyet keresni nekünk, annyi szokott lenni igazából, ami segítség, és hát nyaralásnál nyilván nagyon fontos, hogy az ember egy akadálymentesebb helyet próbál keresni. Nem is nagyon szeretek, még ha van is lift mondjuk emeletre menni, hanem inkább ilyen földszint, vagy esetleg első-második emeletre felmenni, és akkor ott foglalni szobát, és hát nyilván a szoba is nagyon fontos, hogy jól tájékozódási lehetőségekkel rendelkezzen, tehát ne legyen például rögtön a bejáratnál egy szekrény, ne legyen egy ajtó, aminek az ember neki mehet, aha, ez nagyon-nagyon fontos. De nagyon fontos a recepciónál, hogy mikor megérkezünk, és akkor becsekkolsz, hogy mennyire segítőkészek. És mindig el szoktuk mondani már a foglaláskor is, hogy mi látássérültek vagyunk.

0: figyelj, nagyon sok helyen hál' Istennek segítenek, tehát amikor elmegyünk vacsorázni, vagy reggelizni, elmondják, hogy mely kaják közül lehet választani, aha, mert nyilván én azért nem látom, nyilván nem fogom megtaperolni sem, anyaka meg ugye vagy látja, vagy nem látja, hogy miben mi van, meg sokféle újdonság, meg különleges kaja van.
1: Igen.
0: Szoktunk olyat mondani, hogy akár a személyzetnek, hogy segítsenek felsorolni. Volt jó tapasztalatunk is olyan, hogy mondjuk végig megérkeztünk, elmondták, hogy mit kérünk, és ki is hozták a kaját, aha, de voltunk nagy, híres szállodában, például Sopronban, ahol senki nem segített, és akkor látták az ott lévő emberek, akik szintén ott voltak, ez egy húsvét hétvégéje volt, hogy ott vagyunk, egy kicsit úgy bénázunk, szerencsétlenkedünk magunk módján, meg lassan megyünk, meg ketten vittük, én is vittem a levesem, és az ő levesét közben próbáltam őt fogni, hogy visszataláljunk az, aha, asztalunkhoz. Aztán voltak olyan emberkik, akik mondom éppen ott voltak ők is a szállodában, és akkor már a vendégek közül, és akkor aki azt mondta, hogy majd jön és segít nekünk. Tehát hál' Istennek, most is álltam mondani, hogy jók az emberek, segítőkészek az emberek, de sajnos volt olyan tapasztalatunk például Gyulán is, hogy egyszer sem segítettek. Erről is lehetne akár egy jó adásokat forgatni, hogy hol van az ország, melyik régiója az, ahol segítőkészebbek az emberek. Minél eldugottabb egy hely, minél kisebb egy szálló, oda, szerintem annál emberibb és annál segítőkészebbek.
1: Igen, ezt egyébként én is így gondolom, hogy minél kisebb a hely, ahogy te is mondod, annál inkább hajlamosak arra, hogy figyeljenek a másikra.
0: De képzeld, volt olyanom is, hogy én elég sok vizet fogyasztom, és akkor amikor megérkeztem, akkor vittem egy pár üveg vizet a kezembe egy út közben, és akkor bementünk a szobába, és akkor a hölgy, recepciós hölgy körbe kísért, megmutatta, hogy itt a fürdő, itt mit tudom, tudunk kimenni majd a medencékhez, stb. Stb. És akkor látta, hogy rakom el a vizet, és mondja, hogy holnap megy vásárolni, ha gondolom, akkor hozza nekem vizet. Ez valahol a Mátrában volt.
1: Aha,
0: a szükségem lenne. Másnap hozott egy kartonásai vizet.
1: Hát ez nagyon rendes és nagyon korrekt. De hát, ha ott van a medence, akkor minek vitettél magaddal a vizet te? Hát abból ki tudtad volna
0: vinni. Hát az nem bubis.
1: Ja.
0: Értem. Az nem bubis.
1: Értem. Figyelj, Sanyi, most röviden ennyi. Jövő héten majd megint beszélgetünk, kitalálunk valami aktuális témát. Vigyázzatok magatokra, jó hétvégét.
0: Köszönöm nektek is, mindenkinek is. Jó nyaralást, akik éppen nyaralnak, és élvezzük a nyarat, mert sajnos gyorsan elmegy.
1: Az biztos. Köszi, hello!
0: Köszi, Pacsi, sziasztok!

És akkor Sanyi után kanyarodjunk is vissza gyorsan egy autóhoz, ami nem lesz más ezúttal, mint a Mitsubishi Grandis. Mitsubishi Grandisról nyilván te is tudod, hogy egy Renault-val testvér modell, a részleteket majd egy kicsit később itt a beszélgetésben. Nem, inkább majd akkor, amikor gurulunk az autóval, majd akkor. A Grandisra, amikor ránézel előről, akkor nyilván meg oldalról, meg hátulról, meg mindenhonnan, meg ha egy kicsit olvastál után, akkor nyilván eszedbe fog jutni, hogy talán van valami hasonlósága, meg valami kapcsolata egy Renault modellel is. Ez természetesen nem véletlen, hiszen a Mitsubishi és a Renault már évek óta közösen fejleszt bizonyos gépjárműveket, nem az összeset, de vannak, amik ugye közös platformon, közös akár karosszériával, kisebb változásokkal készülnek mind a két gyártó számára. A Grandis egy viszonylag új gépjármű, tehát hogy nem ilyen több évtizedes múltra tekint vissza, főleg ez, amit van most előttem. Viszont amikor először ránéztem az autóra, akkor nekem ami nagyon feltűnt rögtön az elején, a szó szerint az elején, a motorháztető tetején, illetve a motorháztető elején pontosabban, ugye ott, ahol elkezd lefelé jönni már a lökhárító rész, ott egy Grandis felirat egyből ott van. Tehát ennél az autónál már előről is el tudod olvasni, hogy mégis milyen gépjárművel találkozol. Aztán a Mitsubishi logó eléggé föntre lett helyezve, tehát majdhogy nem közvetlenül a Grandis felirat alatt van, sőt nem, hogy majdhogy nem, hanem tényleg ott is van. És a Mitsubishi logó az ebben az esetben egy zongorlak fekete, ugye egy ilyen hűtő betét fölnyúlására lett elhelyezve, krómmal, és mindkét oldalán 5-5 ilyen kis érdekes kis ívelt, kis megtört krómcsíkok szerepelnek, amik ugye a Grandis felirathoz viszik fel az embernek a szemét. Mitsubishi logó alatt van egy vízszintes zongorlak fekete sáv, ez természetesen egyben van az egész építve, és alatta van egy rögtön egy viszonylag szűkebb, vízszintesen dagolt hűtőbeömlőnk, aztán jön a rendszám, szintén zongorlak fekete részen, és alul még folytatódik a hűtőbeömlő, illetve a radarok ott vannak elhelyezve. És ez az egész, ez majdhogy nem, számomra leginkább ennek az egész zongorlak fekete betétnek, hűtő résznek a kialakítása, a vonal vezetése, az a Lexusokhoz hasonlít, ez a kis vázás alakú. De hát ilyen a gép, ugye mostanában elég sok mindent így fog kihozni maga a számítógép. A lámpája az vízszintesen van tagolva egész szépen, és ebben az esetben nem a nappali menetfényben, hanem a lámpáknak egy ilyen alsó kis betétjére lett elhelyezve az irányjelző, ez lefelé egy kicsit így oda van rajzolva egy újabb vonal, és az lesz a nappali nem a nappali irányjelző, hanem maga az irányjelző, míg a nappali menetfényünk az két részből áll. Egyrészt van egy ilyen fektetett, hát nem is tudom, hogy az mire hasonlít, mint egy fektetett ék, vagy mint egy fektetett ilyen, mi az, krikettütő, vagy valami ilyesmi, és alatta pedig középről, tehát inkább közép irányból, nem középről, inkább közép irányból sok kis vízszintes csík lesz, szépen lefelé szűkülve az autó széle felé, és egyből ez mellett van egy kis légbömlőnk, ami ugye a kerekekhez, a fékekhez fogja vinni az embernek a szemét, meg hát természetesen a levegőt is. Az autó egyébként ebben az esetben hófehér, és a motorháztetőn elég markánsan szerepel kettő ilyen kis, hát nem törés, hanem ilyen kis behorpadás, de elég markánsan, főleg így ebben a fényben, ahol most nézem az autót, itt a reggeli napfelkeltében, még inkább kirajzolódik ez a motorháztető szélén levő kettő darab kis horpadás, aminek egyébként a vonalvezetés az a tükörhöz fogja vinni magát a levegőt, és egy elég markáns vonal tényleg szó szerint. Na mindjárt folytatjuk oldalról, csak gyorsan leállítom teljesen a gyújtást, nagy lemerüljön az aksi.

Amikor elsétálunk oldalra a Grandis mellé, szépen odaérve, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy az elől zongorlak fekete műanyag betétek oldalra, már rögtön előről oldalra, már matt feketére fognak váltani, a kerékheratív, az ajtók, illetve a hátsók, mi az lökhárítónak az a szélső része is matt fekete lesz, de egyébként az ajtón, ahol nem mellesleg az első keréknek a kerékereti ívétől szépen emelkedik fölfelé ez a kis küszöbb vonal, ez a kis védővonal, a hátsó ajtón durván a közepéig, majd onnan szépen megint elkezd lefelé kanyarodni. Szóval itt alul a matt fekete műanyag betéten mind az első, mind a hátsó ajtón belül van még egy betét, ami zongora fekete csíkokat fog magával hordozni. Természetes, hogy a külső visszapillantó tükreink azok zongorlak feketék, az is természetes, hogy a cápószony antennánk is zongorlak fekete, és nem mellesleg az is természetes, hogy a B-oszlop is zongorlak fekete, és a külső visszapillantó tükörben ott van az irányjelző. Ezek ma már nem újdonságok. Az viszont egész jól néz ki, hogy oldalra milyen durván hátra nyúlik az első lámpa, illetve a nappali menetfény, valamint az irányjelző. Ez egyébként, hogyha az egész lámpavonalat vesszük, akkor az első keréknek az első keréknek a vonaláig húzódik oldalra az első lámpa. A hátsó lámpa nem húzódik annyira durván be, de azért ott is egyébként egész jól látható, és egész szépen behúzza. És ami még jó pofa, az az, hogy a hátsó ajtó mögött van egy picike kis ablakunk, és az ablakok egyébként alul króm keretet kaptak, alul króm csík, fölül pedig gumi, fekete, szép ez a keret. Van egy minimális spoilerünk, az a hátsó csomagtér ajtónak, illetve a hátsó ablaknak a vonalvezetés az egész szépen ferdén, tehát hogy sokkal ferdébb, mint egy SUV-től, amit megszokhattunk, már majd, hogy nem kupés, de azért annyira mégsem. És ami nekem tetszik, hogy ez a spoiler, ez ilyen egészen lapos, de mégis markáns lett a spoilere.

A fenlikről nem beszéltem, a fenlik azok ötkülősek, króm az a része, ami ugye a külső éle, és ezek is ilyen kis, hát ilyen kis majdhogynem krikketütők, vagy nem is tudom micsodák, de szóval, hogy látványos maga a... Tehát a fenlik egész látványosak lettek, és egyébként elég markáns nagy kerekeket kapott, szép kis peres gumikkal, furán néz ki, hogy egy SUV, ami ugye elvileg ilyen terepre is lehetne vele menni, meg lehet is egyébként, szóval ilyen fenniket, ilyen papucsokat kapott, na mindegy is. Fehérre vannak fújva természetesen a kilincsek is, ez nem újdonság, ez sem. Hátulról, amikor ránézel az autóra, akkor azt fogod látni, hogy hát itt is azért ezek is Renault elemek azért megtalálhatóak, és ami egy fura és szokatlan dolog, az az, hogy a két hátsó lámpa, a szélénél kapott egy ilyen kis függőleges vonalat lefelé, majd hogy nem olyan, mint elől az a kis légbeömlő, de itt nem ömlik be a levegőt, egy matt fekete műanyag betét, ez igazából csak egy dizájnelem, illetve nem csak dizájnelem, hiszen ez a rész, ez azért ugye a levegőt is majd úgy terelít hátrafelé. Az irányjelzőnk az a hátsó lámpának a közepén egy vízszintes csík, még maga a lámpa egyébként az sem rossz, tehát az is jó pofa, szépen van megrajzolva. A felső része az egy vízszintes csík, majd a két szélén össze van kötve, ugye, mint egy fektetett óbetű, és az alsó része, ugye, irányjelző alatti részen pedig megszakítják ezt a vízszintes csíkot, és befelé, fölfelé, ferdén fölfelé 6 darab ilyen kis, hát nem, igen, 6 darab ilyen kis LED vonal lesz, szerintem egyébként szép a lámpája. Az ajtó az egész magasan fejeződik be alul, és a közepén van egy Mitsubishi logónk, míg a bal alsó sarkában itt is föl van írva, hogy Grandis. A hátsó csomag, illetve a hátsó lökhárítónál a zongorak fekete az csak 2 darab vízszintes betét, itt a rendszámtábla alatt, ahogy jövünk a széle felé, ott lesz 2 darab vízszintes betét, maga az alsó része az inkább ugye matt fekete, és legalul hátul pedig egy ilyen szürke, hát nem diffúzor, de mégis egy szürke betétet kapott. És maguk a tolató lámpák, azok pedig alulra, ott a szürke betéttől kifelé, szélre felé lesznek elhelyezve.

0: nekem örökkére csorg a véremben.
1: Nyissunk már be ebbe a csomagtérbe, ezt még ugye nemrég hoztam el az autót, ezt még már tegnap, de akkor nem néztem be a csomagtérbe. Nézzünk be a csomagtérbe, benézzünk a csomagtérbe, egy merev karabtartót fogunk kapni, nem gumírozott szalaggal, hanem egy viszonylag merev szalaggal. Kapunk egy Grandis szőnyeget, ha a szőnyeget felemeljük, akkor viszont alá fogunk tudni. Szeljha, egész durva, egész sok mindent bele tudunk pakolni, ráadásul két részletben nyitható. Na, ez tetszik. Hagyományos izzót kapott kettő darab akasztót, az a csomagtérnek a bal oldalára, még a jobb oldalon a kettő akasztó van, az ülések azok egyharmad, kétharmad arányban hajthatóak le, csak ki fogom mondani, és úgy néz ki, hogy ezúttal a vezető ülés mögötti hátsó ülést tudod egyharmadban, még a szanyos ülés mögötti pedig kétharmadban lesz hajtva. Elektromosan nyílt, elektromosan csukodik, természetesen kézzel is be tudod húzni, illetve ki tudod nyitni. És egyébként, amikor így benne ülsz, akkor nem tűnik nagynak a hátsó szélvédő, hátsó ablak, és nem is nagy, de ki fogsz belőle látni teljesen pontosan. És a spoilerre még egy pillanatra visszatérve, úgy néz ki, hogy természetesen benne van a spoilerben a pótféklámpa, és a spoilernek a közepe az így kicsit le van nyomva, ez is ugye a légellenállást fogja elősegíteni, nincsen tetősínünk, viszont van tetőablakunk, erről majd bentről fogunk beszélgetni egy kicsikét, és még azt elfelejtettem mondani, ez a hátsó ablak, amit említettem a hátsó ajtó mögötti kis hátsó ablak mögötti lemez, egy műanyag elem, ez a műanyag elem is, ugye itt vannak benne ilyen kis vonalak, ilyen kis horpadások, kis élek, amik szintén a levegőnek a csúsztatását fogják, mármint a levegő suhanását fogják segíteni, és azt is elfelejtettem mondani, hogy a C-oszlop, azaz a hátsó ajtónak, az a C-oszlop felső rész az ablak mellett, az is zongorlak fekete. Továbbá, még arról nem beszéltem, pedig fontos dolog, hogy a tükör előtt, az első ajtó előtt, a kerekeleti fölött van ilyen kis betét, ami egy zongorlak fekete, illetve ilyen ezüstös, hát olyan, mintha repülne, szállna valami, tehát ilyen kis érdekes valami, egyébként semmi értelme nincsen, mondhatnánk ezt is. Jó pofa, nagyjából design elem, és azért mondom, hogy nagyjából, mert természetesen a dizájnsága mellett azért ennek is van értelme, hiszen itt a levegő a tükör alatt ugye fut lefelé, tehát tükör lefelé is nyomja, ez a kis betét, ez pedig ugye megtöri a levegőt, és ezáltal kisebb lesz a tükör alatt, illetve a tükör mögötti örvénylés. Ezek mind ilyen kis trükkök, kis csintalanságok, ugye a mérnökök által elkövetve.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Hatalmas az asszály, uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszályban, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról, a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat szeden az MTI-vel. A közlemény szerint a július 22-től 26-ig tartó fesztivál alatt a DKV egyes villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és a vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Hadej Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyert el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a 33. Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjában, jelentették be szerdán a fesztivált záró sajtótájékoztató. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező munkája humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A legjobb filmnek járó Aranytorony díjat Laurent Michelli Nino Dalla Nui című filmje kapta. A nemzetközi zsűri méltatása szerint az alkotás bátor stílusával, erőteljes társadalom kritikájával és a kortárs filmes nyelv megújításával érdemelte ki az elismerést. A Palicsi filmes ünnepen 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek komoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Szia, Bajusz!
10: Ahoj, Poplacek!
11: Guten Tag, faszikáj!
12: Dobr damzsej, ljubos!
13: Mi? Hé, hey, Pajtikáj, mit szólnátok, ha énekelnék egy kicsit?
10: Ugyan, miről énekelhetnénk?
12: Na nézd már a kis kakukkot!
7: Hát nem teljesen tök mindegy.
10: A disznóvágásról.
11: Vagy az arról, jó. Hogy az eldobható papírpelenkák hogyan befolyásolják a föld globális felmelegedését.
13: Hát te ezt nem értem.
11: Vagy értelmetlen számunkra, teljesen érdektelen dolgokról.
14: Mindegy!

0: हो बिरा देओ।
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Kamu reklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél a névnapodra kapni?
2: Egy Libres betétet.
1: Libres be... Minek szeretnél azt kapni?
2: Hát, mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Kamureklám.
2: Ezek a kutyák kiváló kondícióban vannak, mert mindig a lehető legjobb postásokat kapják vacsorára.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: kamu reklám.
1: A tapasztalat az jó iskola.
2: Oh, no!
1: Csak a tandíj magas.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Szeptember 1-től áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben, a Kutyástrand üzemeltetőjével kötött szerződést pedig felbontja. Ezekről is vitázott szerdán a város képviselőtestülete. A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb díjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva. Ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain. Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél. A Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőjével a városvezető szerint a korábbi városvezetés előnytelen szerződést kötött, ennek kapcsán hűtlenkezelés gyanújával feljelentést is terveznek. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. Pénteken napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő, az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az északi-északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, délután 22-27 fok valószínű.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 24-én a Kinga és a Kincső nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Kinga germán eredetű, a Kunigunda régi magyar becézéséből önállósult, jelentése nemzetiség és harc. A Kinga név felelősségteljes, független személyiség kialakulását támogatja, aki szeret egyedül lenni, a saját elképzelései szerint dolgozni, mert ötletei kiforrottak és nagyon pontosak. Becézése Kingácska, Kingus, Kingi és Kinguci, jeles viselői a névnek, Búta Kinga, kajakos, Gönc Kinga, politikus és ön, kedves Kinga. Ezen a napon ünnepeljük még Kincső nevű kedves hallgatóinkat. Ez a név Jókai Mor névalkotása, jelentése az elképzelt őshaza magyar formájú neve. Jókai névalkotásában ennek kínai változata a Kincseu. Ünnepelnek még a Kincsők február 1-én is. Becézése Kincsőke és Kincsem. Július 24-én köszöntjük még Bernát, Boris, Csenge, Csengele, Kiri, Krista, Krisztiána, Krisztina, Levendula, Luisa és Tina nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 24-én. Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Kezdjük 1567-tel, július 24-én a katolikus Stuart Mária skót királynő lemondott a trónról, egy éves fia, 6. Jakabja vára. Stuart Mária a kálvinista lordokkal folytatott harcban vereséget szenvedett, így Angliába menekült. Folytassuk a 18. századdal, 1783. július 24-én megszületett Simón Bolívar, Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru és Bolívia nemzeti hőse, felszabadítója. Folytassuk a 19. század elejével, 1802. július 24-én született Alexandre Dumas, francia regényíró. Leghíresebb művei a Három testőr és a Monte Cristo grófja. Folytassuk a 19. század végével, 1897. július 24-én a világon elsőként Tatán este 8:30-kor 21 helyen gyulladnak fel utcai acetilén lámpák. Egy évet lépünk csak előre, 1898. július 24-én megszületett Amelia Earhart, amerikai pilótanő, aki az első nő volt, aki egyedül átrepült a csendes óceánt. Lépjünk a századfordulóra, 1900. július 24-én Gyulaváriban megszületett Baj Zoltán fizikus, atomfizikus, aki a fénysebesség alapján definiálta újra a métert, mint mértékegységet. 5 évet lépünk előre a 20. század elejére, 1905. július 24-én szövetségi szerződést kötnek egymással II. Vilmos német császár és II. Miklós orosz cár. A cár utóbb visszavonta aláírását és az Antant felé orientálódott. Folytassuk 1930-al, július 24-én meghalt Glenn Curtis, amerikai feltaláló, az első amerikai repülőgép elkészítője, a hidroplán feltalálója. És végül, de nem utolsó sorban, 1956. július 24-én meghalt Zemplén Géza, Kossuth Díjas kémikus, a magyar gyógyszeripar fejlesztésének egyik meghatározó alakja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Nem kell félned a hirtelen fölrettentéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök, mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.

0: 8-tól 23. vers. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret. Csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézus maga magyarázza meg a magvetőről szóló példabeszédét. A mag Isten igéje, a termő talaj pedig az emberi szív. A mondani való világos, ugyanaz az ige különböző emberekben más-más sorsra jut. Nem a maggal van gond, hanem a földdel. Az első három talaj a figyelmetlen, a felszínes és az aggodalmaskodó embert jelképezi. Az út szélére hulló mag az, amit meg sem hallanak igazán. A köves talajon nincs mélység, így nincs kitartás sem. A tövisek közé hullott mag pedig elkezdene növekedni, de elfojtják a világ gondjai, a vagyon csábítása, a belső megosztottság. Csak a jó föld hoz gyümölcsöt. Mi teszi jóvá a földet, azaz az emberi szívet? Jézus ezt mondja, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást. Vagyis, aki engedi, hogy hatással legyen az életére. A gyümölcs nem azonnal jön, idő, türelem, kitartó munka, eső és napsütés is kell hozzá. A jó föld nem az, amelynek nincs hibája, hanem az, amelyben a mag gyökeret tud ereszteni. Nem kell tökéletesnek lennem, elég, ha nyitott vagyok Isten igéje iránt. Az Úr a növekedést elvégzi. A földet rendszeresen munkálni kell, különben elvadul, felveri a gyom, terméketlen lesz. Így van ez a lélekkel is. Az ige termővé válása nem egy pillanat műve, hanem mindennapos tisztítást, gondozást kíván. Érdemes naponta feltennem a kérdést, engedtem-e ma, hogy Isten igéje belém hújjon és növekedni kezdjen? Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy újra és újra szívembe hinted igédet. Bocsásd meg, ha szívem sokszor köves, kemény vagy tövisekkel teli. Add, hogy figyelmesen hallgassam igédet, és ne csak halljam, hanem engedjem, hogy hatással legyen rám. Formálj engem olyan emberré, akiben igéd gyümölcsöt terem. Ne engedd, hogy a világ zajai, a félelmek vagy a közömbösség megfojtsák a növekedést bennem. Te vagy a magvető, én pedig szeretnék jó föld lenni. Segíts ebben napról napra. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a napsugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy rokfortos csirke mellett hoztam önöknek a hozzávalók 4 személyre: 40 deka rizs, 8 szelet filézett csirkemell, 6 egész tojás, 8 szelet rokfort sajt, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, 1 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld, ezzel ne spóroljunk, 3 evőkanál olívaolaj, az olaj a sütéshez, és 8 szelet konzerv ananászkarika. A rizs megpároljuk és leszűrjük. Felverünk 3 tojást, és beleszórjuk a petrezselyemzöldet, és megsózzuk. Felhevített 2 evőkanálnyi olívaolajat elkészítjük, ez egy tojás rántotta lesz ebből, majd a rizshez adjuk és összekeverjük. 2 szelet ananászt kis kockára vágjuk, majd a rizsbe keverjük. A csirke mellett kissé kiveregetjük, megsózzuk és néhány percig pihentetjük. A maradék 3 tojást felverjük, belekeverjük a lisztet, és ha kell, kevés vízzel higítva egy palacsintatésztát készítünk. A hűszeleteket megforgatjuk a palacsintatésztában, és forró olajban kisütjük. Egy serpenyőt kivajazunk, felforrósítjuk, és az ananászkarikákat hirtelen lepirítjuk benne. A rizst 4 hőálló tányérra halmozzuk, befedjük a hűszeletekkel, tetejére tesszük az ananászkarikákat és a rokfort sajtot. Majd forró 180-200 fokos sütőbe készre sütjük, míg a sajt szét nem olvad.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az idei nyáron is több ezer általános iskolás diák, köztük egyszülős, nagy családban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A táborozók részt vehetnek többek között sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon, koncerteken, kézműves foglalkozásokon és digitális kompetenciafejlesztő programokon is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Azt írta, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előny biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen. Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességét, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségbe. Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt mintegy 2 hétben rendszeresen washingtoni idő szerint a késő délutáni kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében. A szerdai akció már a 12. egymást követő napon indult. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek komoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Angol gyors talpaló kifejezetten haladóknak. Ha kólát akarsz megrendelni, akkor mondd.
1: Give me a coke.
0: Ha kávét és süteményt akarsz, akkor...
1: Coffee and donut.
0: Ha fáj valamid, akkor...
1: Fuck.
0: Ha az üzletben látsz valamit, ami nagyon drága, akkor...
1: Fuck.
0: Ha valaki megtámad téged, akkor...
1: Fuck.
0: Ha látsz egy szép lányt az utcán, akkor...
1: What the fuck?
0: Ha valaki azt mondja neked, hogy...
1: Fuck.
0: Erre megfelelő válasz...
1: Fuck you too.
0: Ha elveszíted a dokumentumokat, akkor...
1: I lost my fucking papers.
0: Ha hálni akarsz valakivel, akkor...
1: I wanna fuck with you.
0: Avagy...
1: Hi, can I fuck you?
0: Ha keresel egy taxit, akkor mondd...
1: How to get a fucking cab?
0: Ha valami nem működik, akkor...
1: Fuck the shit.
0: Ha valaki idegesít téged, akkor a következőket mondd.
1: Are you fucking with me?
0: Ha ez nem elég, akkor pedig...
1: What the fuck you want?
0: Amikor egy öreg néni kér, hogy segítsd át az utca másik oldalára, akkor...
1: Are you fucking stupid bitch?
0: Persze, természetesen. Kérek egy kilót abból a szép almából...
1: Give me a kilo fucking apples, motherfucker.
0: Mikor kérik a jegyet ellenőrzésre.
1: Are you fucking crazy asshole?
0: Jelentése természetesen tessék itt van. Mikor egy dugóban állunk és vitatkozunk a közlekedésben résztvevő más személygépkocsi vezetőkkel.
1: From a world and I got you fucking ass out from the car and fuck up you nasty motherfucker bitch.
0: Jelentése kérem ne legyen ideges, mert ez nem segíthet a helyzeten. Amikor valami rossz történik.
1: Oh shit, fuck. Fuck.
0: Jelentése azt a mindenit. Amikor egy hajléktalan pénzt kér tőled.
1: Gotta fuck off before I kick your motherfucking shit ass.
0: Jelentése bocsánat, de ez nincs aprom.
2: Kedves a tanárom, jól megtanít angolul.
3: Egy hamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
3: Rumme, miri, do. 1, 2, 3, 4.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.